tudja, ezt 32 soros bibliája, ezt a kézirat követ. Na most mi volt ennek a lényege? Nem volt szóköz a görögben. Azért nem volt szóköz, mert könnyű volt ellenőrizni, hogy nem tetszettek-e lazázni egy kicsikét, ahogy ezt szoktuk mondani Pesten, mert akkor egyszerűen csak oda kellett tenni az eredeti kéziratot, és ugyanolyan betűknek kellett sorba lenni függőlegesen. Tetszik érteni? Így lehetett ellenőrizni, hogy pontosan tetszettek-e másolni. Ez volt a kézirat. Na de, a Biblia az szóban élt, mert Jézus, amikor itt hagyta a tanítványokat, akkor nem azt a parancsot adta, hogy írjatok evangéliumot rólam, hanem azt a parancsot adta, hogy prédikáljatok. És az az érdekes, hogy hosszú idő óta, 19. század eleje óta, de már a 18. század végén ez a kérdés előkerült, azt kezdték vizsgálni az emberek, hogy milyen műfajú is ez az evangélium, mert nem Jézus életrajz. Ugye az ókorból ismerünk nagyszerű életrajzokat, Plutarchosznak a párhuzamos életrajzét például. De az evangéliumok nem felelnek meg az életrajzi műfajnak. Ez nem a hitelesség kérdése, hanem egyszerűen ez egy műfaji kérdés. De milyen műfaj ez, hogy evangélium? Ez a szó, hogy evangélium, Angyás László kollégám beszélt a elmúlt héten erről, tudom, hogy beszélt róla. Az evangélium szó az nem jó hírt jelentett, ennél többet. A jó hírért adott ajándékot, valami kézzelfogható. Vagy azt jelentette, Priénében találtak egy feliratot Észak-Afrikába, hogy az isteni világuralkodó születése, tehát Augustus születéséről úgy beszéltek, mint evangélionról. Valami olyan örömhírről, ami kézzelfogható, benne van ez a kézzelfoghatóság. És ezért mondta el Hangyás László, hogy nem négy evangélium van, hanem van egy evangélium négy lejegyzésben. Ezért van a görögben úgy, hogy katamatájon, katamárkon, a Márk evangéliuma. A kata az azt jelenti, hogy szerint. Tehát Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerinti evangélium. Tetszik érteni? Na most éppen ezért ez az evangélium egy prédikált műfaj volt, úgy határozhatnánk meg műfajilag, hogy az evangélium az ige hirdetés szerű irat. Most az ige hirdetésnek mi az értelme, mi a lényege? Az, hogy van Istennek egy kinyilatkoztatása, és ezt alkalmazom. Alkalmazom a gyakorlatban, a gyakorlati életre. Azért van az, hogy nem lehet megírni a keresztény prédikációt mondjuk minden textusról, hogyha most reformátusról mondom, minden textusról, vagy római katolikusról is így van, minden textusról írnák egy nagyszerű prédikációt, ezt bemagoltatnám az összes pappal, és akkor oda jön a óegyházi perikópa szerinti prédikálásba a sor, hogy ezen a vasárnapon ez az alapige, ez a textus, akkor ezt felmondaná valaki, ez nem lenne prédikáció, mert a prédikációban két nagyon fontos centrum van. Hogy akkor, amikor elhangzott ez az ige, mit mondott, és mit mond ma ez az ige. És ezt az akkor és ma feszültségébe születik a prédikáció. Ugyanígy van ez az evangéliumoknál is. Ma Márk evangéliumáról kell beszélni, ami minden bizonnyal korábban keletkezett, mint Máté. Hogy miért került Máté a kánonban, tehát az új szövetség iratok gyűjteményében, erről is beszélt Angyás László nagyon sokat az elején, és nagyon érdekeseket mondott. Miért került Máté az elejére? Hát azért, mert ez sokkal jobb kapcsolópont az Ószövetséghez, hogy miért ezt elmondta bizonyára. Márk evangéliuma lehetett az első. Már Márk evangéliuma előtt viszont bizonyos feljegyzések készültek. Azért készültek feljegyzések, mert a szemtanúk kezdtek szépen minden élő kutyán elmenni. És éppen ezért először valószínűleg a szenvedés történetet, azután Jézusnak az alapvető történeteit, és Jézus Krisztus mondásait, beszédeit jegyezték fel, és ezek forrásiratként megvoltak. Ezek a forrásiratok elvesztek, mert nem volt már rájuk később szükség, amikor megszülettek az evangéliumok. Ezeket csak elméleti következtetéssel, mi irodalomtörténészek tudjuk kikövetkeztetni, hogy voltak, de minden bizonnyal voltak ilyenek, mindenki, aki picikét ebben foglalkozik, ezzel számol. És ezek között az első ilyen megszületett evangélium Márk volt. És erről az evangéliumról szeretnék én egy rövid kis képet adni, bele is fogunk lapozni, sajnos ezt nem tudjuk úgy végigolvasni, mint egy kis proféta könyvét, mert egy picikét hosszabb. Nagyon szívesen beszélni.

Róla hosszabban is, de annyi mindent el lehetne mondani, hogy ez az evangéliumnal való foglalkozás az bizonyára beletellene mondjuk egy hétbe. Akkor is keveset mondok, mert egy rendes kommentár, ami megszokott jelenni, ez a 6-700 oldal Márk evangéliumáról. Mert nagyon izgalmas irat azért. Rengeteg mondani valónk van róla. Ezért most egy kicsikét így madártávlatból szeretném, hogyha megismernénk, hogy aztán a szépségeivel otthon el lehet mélyülni. Ezért a vázlatban rengeteg mindent elmondtam, hogy ki ez a Márk, stb. Ebből csak egy pár mondatot elevenítek fel, annyit, amennyire szükség van a mondani valomból, a többit megtalálják a jegyzetbe. Hát akkor kezdjük az elején. Ki volt ez a Márk? A Márk egy nagyon divatos név volt. A Bibliában a Márk név az 8-szor fordul elő, és 3 összefüggésben, de valószínű, hogy ez a 3 összefüggésben lévő emberke ugyanaz az ember. Elsősorban előfordul úgy ez a Márk, mint Pálnak az egyik kísérője. Aztán előfordul úgy, hogy Márk János, kettős néven, és aztán előfordul Pál életében és Péter életében később is ez a Márk, minden bizonnyal ez a Márk ugyanaz. Legalábbis ezt tartják az óegyházi hagyomány, tehát a második századtól kezdve, ahol van egy Papiász nevezető ember, aki 130 táján írja meg a könyvét, ez Jánosnak a tanítványa volt, jól ismerte Jánost ezért, és János is valószínűleg jól ismerte Márkot, és ezért hitelesnek fogadhatjuk el, de egyetlen egyház atya se kételkedik ebben. Tehát ez egy közismert valami volt az első századokban. Ki volt ez a Márk vajon? Mindenképpen jeruzsálemi volt, méghozzá egy jobbmódú jeruzsálemi családból származhatott, és mint jobbmódú jeruzsálemi családból származó valaki, Jézusnak közvetlen szemtanúja is lehetett, bár nem volt tanítvány. Barnabásnak, aki Pálnak az első társa volt a misszióton, volt az unokaöccse, és az a nevezetesség történt vele, hogy Pergében, amikor az első misszióton elértek, ugye Ciprusból átmentek Pergébe, a mai Törökország, tehát Kis-Ázsia területére, ott ismeretlen okból hazament és megunta a apostolságot, amit ért meglehetősen neheztelt rá Pál. Barnabás viszont bízott benne, és ezért Pál is Barnabás a második visszajútra már külön ment el. Barnabás maga mellé vette az unokaöcsköst, Márkot, és Ciprusba mentek, Pálék pedig Kis-Ázsiába, és Pálnak egy új társa volt, Szilás volt a társa, és ebben mentek. Ez egy nevezetes epizód az életéből. De a Biblia magyarázók valószínűsítik azt, hogy Márkék házában volt az utolsó vacsora. És Márkék házában volt az a felház, ahol a Szentlélek kitöltetett, és az apostolok cselekedetében Lukács, aki mindennek utána járt, hogy az evangéliumának az elején ma jövő héten biztos fog erről beszélni, akiben, azt hiszem Simó Zsolt jön, fog beszélni biztos róla, ő mindennek utána járt, és tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet első Herodes Agrippa alatt, amikor ugye üldözni kezdték a kereszténységet, Pétert bezárták, és Pétert az angyal kiszabadítja a börtönből, majd ezt a nagyon szép történetet is fogják közösen tanulni, akkor Márkék házában, Márk Jánosék házában gyülekezett a gyülekezet. És mivel Barnabás unokaöccse volt, és tudjuk, hogy Barnabás papi családi papi rokonságban volt, nagyon régi hagyomány az, hogy Márk is papi családból származott, tehát elég sok ismerete volt a zsidóság életéről és munkásságáról. Sőt, van egy harmadik század elejéről, vagy második század legvégéről származó írat, amelyik azt írja a Márkról, hogy ő tulajdonképpen kolobodaktülosz volt. Kolobodaktülosz az azt jelenti, hogy levágott ujjú, rövid ujjú. Most ez egy nagyon érdekes dolog, nem bírom ki, hogy el nem mondjam, hogy miért izgalmas ez. Tudnilik, azt csinálták azok a papi családból valók, akik nem akartak papok lenni,
tudnilik Jézus idejében már meg az első században automatikusan jöttek a papi családok sorba szolgálatra. Egy szolgálat az nagyon megterhelő volt, meg gazdaságilag nem is volt jó üzlet a papnak lenni. Azt csinálták, hogy mivel van egy mózesi törvény, biztos tetszettek vele találkozni, hogy csonka ember nem lehet pap, a kisujjukat levágatták, vagyis kolobó daktiloszok lettek, hogy ne kelljen papi szolgálatot teljesíteni. Valószínűleg ilyen kolobó daktilosz volt Márk is. Na, az érdekesség az, hogy a Pállal való affér után Márk kibékült Pállal, hogy ilyen egyszerűen mondja, mert a későbbi leveleiben Pálnak már ott van mellette, és azt lehet mondani, hogy hűséges szolgája lett, tehát Pál nem személy szerint haragudott Márkra, hanem csak azt nem tudta megérteni, hogy fiatal ember miért ilyen állhatatlan. Na, de hát aki pedagógus tudja azt, hogy na pont, tessék kitölteni, meg a mai fiatalok, ugye mi tudjuk. Elég az hozzá, hogy a másik nagyon fontos adat az az, hogy Péter levelében is szerepel Márk, sőt, a legrégi második századi hagyományanyag, ami ránk maradt, azt mondja el, hogy Péternek a személyi titkára volt ez a Márk. Eusébiusz, az első egyháztörténetíró, ugye ez Nagy Konstantin idejében él, a harmadik század legvégén, negyedik század elején, úgy tudja, hogy Alexandriának, tehát Észak-Egyiptomnak a püspöke volt. A püspök alatt ne a mai püspököt tessék érteni, hanem a püspök az egy nagyvárosi gyülekezetnek a vezetője, tartományi központnak a vezetője volt. Ő volt az első püspöke Alexandriának, ez nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Minden esetre én ezt azért említem, mert ugye ma, ha Márkról van szó, akkor mindenkinek eszébe jut Velence és a Szent Markó, ugye Szent Márk tér és a Szent Márk székesegyház. A 8. században velenceiek jó drága pénzért megvásárolták Márknak az erekjéjét. Ugye ez Márké, ez a holttest, vagy nem, azt nem tudom, de az biztos, mert én is sokszor láttam, hogy a De Oróban az egy aranyból készült csodálatos ereket tartó, ami a San Marcónak, tehát a Szent Márk székesegyháznak a központi részében van. Gondolják el, 2,5 tonna arany van benne. És van benne valami, mit tudom én, hány tucat olyan drága kő, amiből egy példány van az egész világon. Szóval ez egy csodálatos műremek, iparművészeti műremek, ez a 10. században készült, a San Marco és a 10. században készült csodálatos mozaikjai, aki egyszer járt benne, azt nem fogja elfelejteni soha. Na, szóval állítólag itt van Márknak a sírja, és hát most már csak annyit, hogy az attribútuma, vagyis a felismerési jele, az a szárnyas oroszlán, ebből lett a szárnyas oroszlán minden velencei biztosítónak és minden velencei érdekeltségű banknak és Velence városának is a szárnyas oroszlán lett a jele, de a szárnyas oroszlánról viszont nagyon kevesen tudják, hogy ez a Jelenések könyvére megy vissza, de ezt nem beszélem el a Hangyás László elől, mert ő a Jelenések könyvéről majd ő fog beszélni, úgy tudom. No, hát akkor menjünk vissza Márk evangéliumához. Milyen is ez az irat? Ez az irat nagyon sok érdekességet mutat. Szóval bőség zavarában vagyok, mert egy kicsit a stílusáról is kellene beszélni. Ez a Márk egy nagyon érdekes ember. Egy kicsit érezni azt, hogy Márknak nem anyanyelve a görög, kicsit lehet érezni a semitizmusokat benne, tehát, hogy aráma az anyanyelve, egy kicsit lehet érezni azt, hogy az Ószövetség köti a gondolkodási módját, mégsem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon rossz stílusú irat lenne. Bár azok, akik a klasszikus görögre esküsznek, azok azt mindig rászoktak mondani, hogy milyen barbarizmusok, semitizmusok vannak ebben a könyvben, csak ehhez azt kellene tudni, hogy a Jézus korabeli, vagy az első századi görög nyelv, az úgy viszonyult a klasszikus görögköz, mint mondjuk Jókai Mórnak a nyelve viszonylik a 21. századi irodalom nyelvéhez. Hát azóta rengeteg mindent fejlődik a nyelv, ugye? A nyelv az egy fejlődő valami. Persze mi öregek azt mondjuk, hogy inkább primitivizálódik, de akkor is mozog valamerre. Na most az a nyelv, amin a Újszövetség irodott, az a Koiné dialektosz,
amit lehet nagyon magas rendűen művelni, többek között majd Lukácsról fogja elmondani, biztos, hogy Simon Zsolt el fogja mondani, Lukács nagyon magas stílusban íródott, Lukács ugye a hellenista görög városok polgárainak a nagyon művelt rétegeit szólítja meg ebben a könyvvel, de Márk valami más igényt jelez. Márk az evangéliumát több mint valószínű, majdnem biztosra vehető, hogy Rómába írta. Méghozzá ezt az evangéliumot körülbelül olyan 65 és 70 között írhatta, 70 előtt, tehát Jeruzsálem pusztulás előtt minden valószínűség szerint, és 65 után minden valószínűség szerint, tehát akkor, amikor valószínűleg Péter már mártírhalált halt, és nagyon érdekes ennek az evangéliumnak az a része, hogy Pétertől nagyon függ. Nagyon érdekes, hogy a második századból származó szemtanú Pappiász is azt mondja, hogy Péter titkára volt. Ez a Péterrel való kapcsolata, ez a második, harmadik századi Bibliáról, már az új szövetségről beszélő egyházatják, akik szakemberek voltak ebben, ezt állandóan állítják, és nem véletlenül. Csak hogy azt várhatnánk, és ezt a 18. századról sokszor felvetették, hogy hát ha Pétertől származik, akkor itt Pétert kell ebben az evangéliumban agyba főbe magasztalni. De ez nem így van. Péter gyengeségeiről épp olyan erősen beszél, mint Máté, vagy Lukács, tehát nem lakkoz, ezt úgy mondanák, nem szépít, hanem egy nagyon reális képet ad Péterről is, de ezt onnan tudjuk, hogy vannak az evangéliumban olyan szakaszok, ahol érezzük azt, hogy ezt egy szemtanú elmondása alapján írhatta le valaki. És ez a szemtanú minden bizonnyal nem Márk. Bár Márknak van egy önarckép ebbe az evangéliumban. Ez olyan aranyos, hogy ezt meg kell, hogy mutassam. Az evangélium vége felé van méghozzá. Márknak ez az önarcképe, ott van, amikor Jézus elfogadási története van, és ez az elfogadási történet az tartalmaz egy olyan elemet, ami nincsen meg a többi evangéliumban, és ez az elfogadási történetnek az, ez a szakasz a következő. Jézus ugye kint van a Gecsemáné kertben, és akkor az utolsó vacsora után, ugye ez valószínűleg ugye ez Márkék házában van, ahogy ezt említettem, és akkor nagyon részletesen szépen le van írva az az elfogadási történet, és az 51. vers Márk evangéliumának 14. fejezetében az 51-52. vers a következőképpen hangzik. Figyeljék, milyen érdekes. Egy ifjú pedig követi őt, már mikor elfogják Jézust, akinek testét csak egy gyolcsink takarta, és megfogták őt az ifjak, de ő ott hagyta az ingét, mesztelenül elszaladt tőlük. Na most ez, hogy ingebe követni Jézust, ez azt jelenti, hogy alsó ruha, ugye a héber embernek Jézus korában a ruházat az a következőképpen nézett ki, akkor a hölgyek viselték a nadrágot, a férfiak pedig a következő volt a férfi ruhatár. Volt egy ágyékkötő, ez mindenki, mind férfi, mind nő volt, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon puha sálszerű anyagot, amit így a lábuk között átvetettek, derekukon megkötöttek, ez volt az ágyékkötő, ez nem számított ruhadarabnak. Volt egy alsó ruha, amit úgy kell elképzelni, mint egy hosszú póló, ami térdig ér, egy ilyen kinyúlt pólót tessék elgondolni, és ezen volt a felső ruha, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy téglalap alakú anyagból volt, amit így átvetettek magukon, és egy fibulával, egy tűvel megkötöttek, valamint felövezték magukat, hogyha útra mentek a lelógó részét ennek a ruhának, begyűrték az övbe, hogy ne gátolja a mozgást, ez volt egy felöltözés. Na most ez az ifjú valószínűleg kilógott, és ugye alsóról történt, 30-35 évvel később, de ez a kis epizód csak azért maradt fenn, mert ugye valószínűleg Márk lehetett ez az emberke, és az írás magyarázók azt mondják, hogy ez az ifjú tulajdonképpen Márknak az önarckép, ez olyan, mint a régi festők is, nem is írták alá a freskójukra a nevüket, egy önarcképet hagytak, ugye Michelangelo-ra tessék gondolni, az utolsó ítéletben a Tamás evangélistának a bőrére festette rá a maga arcképét, hogy megmaradjon az utókornak, ez éppen ilyen arckép. Na, ez csak szögletes zárójelben mondtam, de ez egy olyan aranyos kis történet, hogy muszáj volt elmesélni.
Menjünk vissza tehát az evangéliumhoz. Az evangéliumnak van egy stilisztikai sajátossága még. És még erről szeretnék beszélni. A kulcsszava ennek az evangéliumnak az, hogy azonnal. És ez nagyon sok fejtörést okozott nekem most, hogy két napja ezen töröm a fejem, körülbelül nem, nincs egész két napja, hogy tudom, hogy jövök ide, és Márk evangéliumáról kell beszélni. Én bár írtam rólam egy Pecsuk Ottó nevezetű bibliatanács főtitkárának a szervezésében, megjelent egy bibliaismereti kézikönyv, abban Máté, Márk és Lukács evangéliumának én írtam a tartalmi dolgát, akkor foglalkoztam vele, de valahogy Márk úgy hozzám távolabb van, sokkal jobban szeretem Lukácsot, amit sokszor magyaráztam végig versről versre, Mátéról meg sok tanulmányt írtam, nagyon érdekesnek tartom. Márk kiesett. Most a Jóisten megengedte, hogy Márk egy kicsit rácsodálkozzak, legalábbis két nap óta ezt csinálom, és nem fogok belőle kiábrándulni. Ez az azonnal egy nagyon érdekes dolog. Nyitsuk ki az evangéliumot, és kezdjük ezt megnézni, hogy miért is lehet ennek az evangéliumnak ez a kulcsszava, hogy azonnal. Úgy kezdődik ez az evangélium, hogy van egy címfelirat. A címfelirat úgy szól, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Hát ez egy hitvallomás, ez nem is címfelirat, erről már egy előadást lehetne tartani. Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ez maga egy hitvallomás, a legelső keresztény hitvallomás, ez így hangzott, hogy Jézus Krisztus. Tudni, Jézus az egy név, Krisztus pedig egy rangjelző valami. Mert az a Krisztus az ugyanazt jelenti a Krisztus, mint a Mesiás héberül. Tehát ez a Jézus a Mesiás. Ez ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus. És azt mondja az Isten fia, most gondoljuk el, ezt Rómába íródik ez az evangélium. 65-be vagy 70, 65 és 70 között vagyok. Néró. Még itt tetszettek gondolni, hogy mi van? Hát ez egy óriási vita kijelentés, nem? Hát ki tartotta magát Isten fiának? Hát a császár, ugye? Most jön Márk, és azt mondja, Jézus Krisztus, ez a zsidók felé is egy tüske, ugye, hogy ez a Jézus nevű ember, a Krisztus, tehát a Mesiás, és nem a császár az Isten fia, hanem ez a Jézus Krisztus az Isten fia. Ez egy olyan cím, ami két fele üt, nem? Egy római felé is, és egy zsidó felé is. És evangéliumának a kezdete. És ez nem a könyv, hanem az ő örömüzenetének a kezdete. Hú, ez egy nagyon izgalmas cím, nem? Hogyha így belegondolunk, csak mi már megszoktuk, azért nem mondanak nekünk ezek semmit, vissza kell menni, mindig lopni magunkat abba a korba. Na most, rögtön hogy kezd ez az evangélium? Tessék csak megnézni. Amint megvan írva a profétáknál, és idézi rögtön Malakiás profétát, íme egy házi feladathoz egy segítés. Malakiásból lehet mesiási jövendőléseket gyűjteni, vagy csak Zakariásból? Lehet. Itt van egy mesiási jövendőlés, tessék megnézni. Rögtön így, és akkor Keresztelő Jánosról kezd beszélni. Rögtön azonnal a lényegre tér. Nem kezd beszélni Jézus gyermekségéről, születéséről, ez most nem érdekes. A dolgok közepébe, in media res, a dolgok közepébe vág, és rögtön úgy kezdi az egészet. És azt mondja, itt is ez egy nagyon lényeges, a 15. vers. Gondolják el, az első fejezet 15. versében, a 14. versében már eljut odáig, hogy János tömlözbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten országának evangéliumát. Tehát az egész keresztelő Jánosi történetet, Jézus megkeresztelését minden egy pár versen keresztül letudja, mert siet valahová. Siet a dolgok lényege felé. És itt mond egy nagyon lényeges dolgot. És azt mondja, mondván bétölt az idő. És elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az, hogy bétölt az idő, vagy betelt az idő? Ez egy nagyon érdekes dolog. A betelt idő az azt jelenti, emlékeznek, egyszer beszéltem a három időről, a héber időszemlélet hármasságáról. Egyszer jobb bonyolultul elmondtam. Most nem fogom elmondani még egyszerűen se,
De ez azt jelenti, hogy itt az alkalom. Most van az idő, most van az alkalom, most kell a szög fejére csapni. És ezért nagyon érdekes módon ez az evangélium, az azonnalok evangéliuma nem kezdi életrajzi elemekkel elmondani Jézus életét, mert most ez Márk prédikálása szempontjából, prédikációja szempontjából nem fontos. A lényegre koncentrál. És ez egy nagyon érdekes ilyen lényegre koncentráló evangélium. Ez egy nagyon különös ilyen evangélium. És rendkívül szimpatikus éppen ezért. Na most érdekes módon ezért nem időrendi sorrendben mondja el Jézus életének az eseményeit. Mert az idő most nem számít. Betölt az idő közepén vagyunk, eljött Jézus, itt az alkalom, most az alkalom szempontjából kell, és éppen ezért Jézus életét úgy mondja el, hogy azokat mondja el Jézus életéből, ami nagyon fontos. Azokat mondja el Jézus életéből, ami döntő. Itt az alkalom, most, ez az evangéliumról kell beszélni. És éppen ezért Márk az, amelyik úgy csoportosítja mondandóját, hogy ugye elkezdte Keresztelő János, ez csak úgy jelzésszerűen, el ne mélyedjenek. Keresztelő János egy jól ismert volt, még Rómában is jól ismerték, minden zsidó jól ismerte. Az első század egyik legnagyobb zsidó egyházi vagy zsidó vallási alapja volt. Csak jelzésszerűen van ott ez az egész. Most Jézusnak ebből a mondásából, amit itt felolvastam a 15. versből, hogy bétölt az idő, és elközelgett az Istennek országa, következik valami, hogy térjetek meg, ez a lényeg, térjetek meg, ez nem vallásos kifejezés volt akkor, a megtérni, a metanoia, az azt jelentette, hogy én megyek errefele, megtérni az azt jelenti, hogy hátraarc, és visszamegyek oda, hova köl. Tetszik ezt érteni? Ez volt a metanoia. Ez a hátraarc, 180 fokos fordulat. Ugye ez megint egy nagyon izgalmas, egy kicsit a kor fülével halljuk. Ez egy nagyon izgalmas valami, mert az egész zsidóság az első században él át egy nagy válságot. És ez a válság abba csúcsosodik aztán ki, hogy 70-ben elpusztul a templom, de a válságnak nem ez a lényege csak, hogy elpusztul ám a templom. A válságnak mélyebb a lényege. Tessék végig gondolni, kétharmada a zsidóságnak nem él Palesztina földjén. Nem él Palesztina földjén. Mi lesz vele egy zsidóság? Világvallás leszel? Vagy nem? A zsidóság az a világtörténelmnek az egyik legnagyobb találja. Azért a legnagyobb találja, mert valami olyasmit tud, amit meg kellene tanulni most, ha már Európa házban vagyunk, ezt hadd mondjam el. Amit meg kellene tanulni most nekünk. Ez a nemzeti identitás és a nemzetköziségnek az egysége. Nem lehet Európa ellenére magyarnak lenni, és nem lehet magyarnak lenni úgy, hogy én nem törődök Európával. Tetszik érteni? Most a zsidóságnak ez volt a hatalmas nagy találmánya. Tessék megnézni, hol vannak a jászok, a kunok, és ki tudja még hány nép, amelyik besenyők, akik úgy beolvadtak szépen. Nem? Úgy felszívta a magyarság. Hogy sajnos, ugye erről nem szoktunk beszélni, mindig az erdélyi magyarságról beszélünk, akik példamutatóan őrzik a nemzeti identitásukat, de tessék megnézni, hogy mi van az őrség másik oldalán lévő magyarokkal, akit az osztrák sógorok úgy benyeltek. Azokat úgy elnémetesítették, hogy tessék elmenni Felsőre, ami szint magyar város volt még itt egy pár évtizeddel ezelőtt. Tessék elmenni Felsőre, nemrég jártam ott. Két öreg néni kívül senki nem tud az egész Felsőrön egy kutya szót magyarul, annyit se, hogy jó napot kíván. Tessék végig gondolni. Vagy ugye a nyugatra tántorodott hazánk fiai, mondjuk az én családomban a sógorom, aki az egyik legnagyobb kanadai magyar kiadó vállalat, a Márai Örökségnek a letéteményese, aki Máraiékon nőtt fel az egész család. Szülők tökéletesen beszélnek magyarul, a gyerekeik törvese, csak azt tudják, hogy paprikás csirke, mert az jó. Azt tudják.
Na most nem nyelvi identitásról van a zsidóságnál szó, valami többről. És ez a nagy kérdés. Na most azt mondja, betölt az evangélium, térjetek meg, menjetek vissza ahhoz a hitbeli hagyományhoz, mert a zsidóságnak mindig ez a hitbeli hagyomány volt az identitás őrzője. Elia Wiesel, aki itt született Máramaros szigeten, írt egy könyvet, amihez írtam előszót. Az a címe, hogy Megmaradni. Nobel békedíjas. És ebben az előszóban azt mondja a Wiesel, hogy most van veszélybe először a történelemben a zsidóság, mert a vallás útjáról letért. És most már ezt mondja, hogy térjetek meg. És ezt úgy lehet csinálni, hogy higgyetek az evangéliumban. Az egész evangélium erről szól, mert tessék megnézni, hogy mi következik. Most már nagyobb vonalakban, mert itt ugye megüti az alaphangot, ez olyan Márk evangéliumában, ebben a nagyon koncentrált azonnal evangéliumban, hogy így mondjam, mint az alaphang. Utána tulajdonképpen a különböző hagyományanyagokból, ami rendelkezésre állt, három ilyen van, csak beidézi, összerakja az anyagot, és az összerakott anyaghoz egy kis összekötő szöveget fűz. Mi ez a három hagyományanyag, amiből felépül az evangélium? Egyrészt ugye a péteri hagyomány, egy szemtanú anyag. Van egy csomó rész, amit Péter nagyon sokszor elmondott, ez Jézus életének olyan eseményei, ahol Péter szemtanú volt, és ez Péter ige hirdetésében, aminek a letéteményese tovább folytatója volt Márk. Ez Péter ige hirdetésében nagyon-nagyon fontos volt. Ez a szemtanú anyag az egyik, amiből nagy szakaszokat idéz. Tudnám most itt sorolni ezeket. Én a kis Bibliámba azért is hoztam ide ezt a kis Bibliát, hogy bejegyeztem pontosan pirossal, hogy mi az, ami a péteri szemtanú anyag. Pontosan versre meg lehet mondani, ez a péteri szemtanú anyag. Utána van egy másik dolog, amit úgy hívunk, hogy katehetikai anyag, vagy pedig tanítási anyag. Ez meg olyan anyag volt, ami Jézus életéből azért volt fontos, mert gondoljuk végig, mikor Márk ezt leírja, akkor már egy világvallás a kereszténység. Rómában már ott van. Na most, aki keresztény akar lenni, Jézus életéből mi az, amit tudni kellett? Ezek a történetek szemmel láthatóan már szóbeliségben kikristályosodottak voltak. Ez az, amit mindenkinek elmondtak. Ez a katehetikai alapanyag. Ami Jézusra vonatkozott, ez a legfontosabb ismeret, amit Jézusról illik tudni. És van egy harmadik forrás is, vannak hosszabb elbeszélések. Olyan tanulságos történetek, amik rávilágítanak arra, hogy ki is volt ez a Jézus. Ezek is olyanok, mint prédikáció anyagok, úgy kell elgondolni, hogy amikor valaki kezdett ismerkedni a kereszténységgel, akkor Jézus életének ezeket a tipikus eseményeit elmondta. Például ilyen a legnagyobb a szenvedés történet, nem? Amit végig kell vezetni, ugye, mert ez egy nagyon morbid történet, hogy Jeruzsálem virágvasárnap hozsannát kiált, hogy jutunk el a feszíts megig. Akkor hogy lehet az, hogy Jeruzsálem bent a templomba tanít Jézus, elmond mindent, és mégis kell egy áruló, ez az áruló elárulja, keresztre feszítik, és annyira keményen szembefordulnak azzal a Jézussal, aki mindenkivel jót tesz, Jeruzsálem lakói, a feltámadás történet, mennybe menetel történet, mindez olyan elbeszélés, amit tudni kell, ami nélkül nem vagyunk keresztények, nekünk is tudni kell, ez a harmadik forrás. És lényegében Márk nem csinál mást, mint ezeket a forrásokat szépen egymás mellé rakja, nem időrendi sorrendbe, hanem ennek az azonnalnak a szellemében, hogy minél hamarabb célba érjen az evangélium, hogy az evangélium teljessége kibontakozódjon a hallgatók előtt, és ezeket kicsi kis összekötő szakaszokkal köti össze. Ezeket az összekötő szakaszokat, pár verset is mindig ki lehet elemezni. Így készül az evangélium. Most egy kicsit körmére néztünk Márknak, hogy is tette az evangéliumot, hogy rakta össze az evangéliumot. Persze, mint keresztény ember, én hiszem azt, hogy ezt nem magától tette, hanem Isten ihletéséből tette, de ez a technikája, ahogyan ezt megcsinálta ez az író, aki minden bizonnyal Márk. Na, egy kicsikét ismerkedjünk az evangéliummal. Elsősorban az evangélium kezdetét kellett leírni.
úgy kezdi ezután, hogy betölt az idő, mikor az előzményeket ilyen gyorsan a 15. versig elmondta, és eljut a témáig. A 16-tól 34. versig olyan történeteket találunk, ami azt mutatja, hogy Jézus teljhatalommal tevékenykedik. Ha megnézzük ezeket a történeteket, csak a címeket olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy mikor pedig Galilea tenger mellett járt, látta Simont, stb. Elhívja az első tanítványokat, és teljes teljhatalommal kezd intézkedni, mondani sok mindent. Egészen a 35. versig így van. Például a 30. vers, Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólít neki, néki felőle, odament, fölemelé annak kezét, megfogván a hideglelés, azonnal elhagyta, stb. Jézus gyógyít. Jézus úgy jelenik meg, mint egy teljhatalommal rendelkező úr. A csúcspont az a 35. verstől a 45. versig van, amikor az egész Galileára kiterjeszti Jézus a működését, körbejár különböző városokba mind, és hirdeti az evangéliumot. És nagyon érdekes, és ez a Jézus titoknak a lényege, elkezdődik egy belső feszültség. Azt gondolnánk, hogy ez a teljhatalommal rendelkező Jézus Krisztusra mindenki azt mondja, na igen, ezt vártuk, ez a Mesiás. De abban a pillanatban előjönnek azok az érdekek, amik mélyen húzódnak. És jönnek a vitatkozó farizeusok. És Jézus a második fejezetben a teljhatalmát igazolja a vitákban. A harmadik fejezet, hatodik versig ilyenek vannak. Ugye először jön a gutaütött meggyógyítása, hoznak hozzá egy gutaütöttet, és akkor Jézus látja azoknak a hitét, akik hozzák ezt a gutaütöttet, azt mondja, hogy megbocsájtottak a te bűneid, ebből nagy botránkozás lesz, hogy mi jogon mondja azt, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Akkor a másik ilyen vita történet az a Máté elhívása. Tessék gondolni, hogy jön, kiméne a tenger mellé, az sokaság követte őt, és amikor megy vissza Kapernaumba, maga városába, akkor egyszerre ugye ott ül Máté a vámnál, ebben mindenki megbotránkozik, hogy micsoda disznó dolog, hogy itt szedi a vámot most is, amikor ilyen dicső dologról van szó. És Jézus túlnéz a vámos asztalon, ellát Máté szívéig, elhívja Mátét, Máté elhívja a barátait, és minden előítéletet levet Jézus, és ez borzalmas rossz a farizeusok előtt. Aztán van a böjtről a vita. Aztán jön a kalásztépés szombatnapon vita, ami megint egy nagyon izgalmas téma. Ugye a farizeusok a szombatnak a héját akarják ünnepelni, Jézus pedig a szombatnak a tartalmát akarja megmutatni. A szombat tartalma az micsoda? Ugye a teremtés történetben ugye arról van szó, hogy a teremtés történet 7. napja, ez a szombat. Na most, mi volt ennek a funkciója? Hát azért a teremtés emlékünnepe, ahogyan a 4. parancsolat is ezt összefoglalja, hogy a 6 napi munka után szükség van egy TMK-ra, nem? A terv szerint megelőző karbantartása, nem? Ami nem egyszerűen fizikai pihenés, hanem az ember attól ember, hogy az ember az reflektáló lény. Tessék megnézni. Velünk nem történnek a dolgok, hanem bennünk is történnek a dolgok. Éppen ma reggel gondolkodtam azon, mikor 5-kor fölkeltem, hogy a nem felkelni nehéz, gondoltam magamban, amikor csörgőórát agyon csaptam. Nem felkelni nehéz, hanem elgondolni ezt a napot. Tehát végig kell gondolnom a napot, hogy én most mit csinálok a vonaton, volt 14 dolgozat, amit ki kellett javítani, hogy osztom be az időmet, odajövök, akkor van egy doktori, illetve egy habilitációs eljárás, amihez el kell mennem, hogy s mind, akkor volt 18 vizsgázom, azt le kellett vizsgázni, akkor pontosan odaérjek, hogy találkozunk a vonatnál, akkor időt kell, stb. Fejében az ember ezt még csinálja. Ezt egyetlen lény sem csinálja végig. Az ember egy reflektáló lény. És ez egy nagyon érdekes valami, nem így van? Nagyon érdekes valami. Mi, mint reflektáló lények, hogy is vagyunk, hogy is élünk. És akkor jön a szombat, ami arra jó, hogy ez a reflektáló lény
rendezze Istennel, emberrel és világgal a maga dolgát. Mit csinált ekkor? Ezért Jézus. Jézus a zombat ünneplést megreformálta. Miért? Azért, mert a reformáció az azt jelenti, ez a Hegedűs Lóránt püspök úrnak a példája, mondom, hogy ezt a feleségemtől kaptam, ezt a nyakkendőt, azt mondja, hogy ennek nagyon szép formája van ennek a nyakkendőnek. Tényleg én is szeretem, mert szép nyakkendő, nem? Hölgyek tudják. Férfiak meg úgyse törődnek vele. Na most én, ennek ugye van egy szép formája. Most én így összegyűröm, nem látja az asszony, mit csináltam? Deformáltam. És ha én így kisimítom, akkor mit csináltam? Reformáltam. Visszaalakítottam az eredeti formáját. Na most, Isten azért adta a szombatot, hogy az ember adjon időt magának az Istennel, a másik emberrel és a világgal való ilyenfajta kapcsolatra, nem? Az ember elengedi, és egy más vonatkozásban önmagát regisztráló lényé lesz az ember. Mit csinált ezért Jézus? Fogta a tanítványokat, és kivitte aratás előtt a mezőre. Értette ezt? A szombat az a teremtés ünnepe, nem? A aratás előtt, megint egy kicsit gondoljanak Palesztinába, mindig szép bolyhos felhők jönnek, aratás előtt van a késői eső közvetlenül, ennek következtében kinyílnak a virágok, biztos láttak már Izraelből virágokat, rendkívül gazdag a virágállománya Izraelnek. És ilyen lepréselt virágokat szoktak küldeni képes lapon, én sokat ilyet kaptam Izraelből. Virágok, színpompa, illat, az érő búza hullámzik. Gondoljanak egy gyönyörű tája. Fehér, bolyhos bárányfelhők húznak az égen. Ez a késő eső utáni táj. Isten szép szabad ege alatt. Milyen nagyszerű az Isten, aki ezt teremtette. És a tanítványok közössége kívül a városon összezárul. Ezt is lassan elfelejtjük, hogy milyen jó egy baráti társaság, ahol nem kell magamat megjátszani, és nem kell viselkedni, hanem adhatom magamat. Nem? Tanítványok közössége. És Jézussal az Isten dolgairól beszél. Tehát az Istennel való, egymással való, és a teremtett világgal való kapcsolat. Ez a szombatnak a tartalma, nem? És jön a farizeus, aki a szombat héját ismeri. És les. Mert a farizeus nem azt érdekli, hogy Isten mit tett, hanem az érdekli, hogy az ember mit tesz. Tetszik érteni? Tehát a farizeusi magatartás az egy alanycsere. Nem az Istenről van szó, hanem az ember cselekedetéről, jó vagy rossz cselekedetéről van szó. De nem erről szól az egész. Nekem nem az ember cselekedette a nagy kérdés, hanem az, hogy rálássak így felülről a világra újra és újra, mert így leszek pszichésen épp. Miskolcon van egy nagyon kedves ideggyógyász professzor úr, aki a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az alelnöke most már, de elnöke volt hosszú ideig. Egyszer beszélgettünk, és azt mondja, tudod fiam, írtó büszke vagyok, hogy én fiam vagyok, annyira idős, 90 valány éves az öreg úr. Tudod, fiam, a világ azért neurótikus, mert időzavarban van. Ennek a pszichés időzavarnak az a baja, hogy 6+1-es felépítésűek vagyunk. 6+1. A teremtés is így készült, nem? De én Márk evangéliumáról akarok beszélni, és egy kicsit elfogult vagyok, mert erről írtam most, jelent meg egy könyvem, hogy Megtalált kincsünk a nyugalomnap címen. Most egy kicsit erre jobban érzékeny vagyok, de ez a vita történeteknek a kulcsa, mert Jézus azt mondja, figyeljük meg, hogy hogy utasítja vissza, azt mondja ennek a farizeusnak, aki leste, ugye, hogy beleakaszkodik mindenbe. Letépték a kalászt! Ez aratás! Kimorzsolták a magot, mert ugye az ókori ember szerette összerágni a teljes búzát. Gyerekkoromban mi is csináltuk.
ez meg őrilés, meg cséplés, hú, ezeket nem szabad. Ugye figyeljük meg, az ember cselekvésére kerül a hangsúly. És Jézus mit mond? Mondta neki, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. A farizeus mindig ott lehet megismerni, a farizeus mindig teljesíteni akar, és nem vesz észre, hogy Isten mit ad. Mindig ő akar adni. Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért, annak okáért az embernek fia szombatnak is ura. Na, itt aztán betelik minden. És akkor utána következik, hogy szombatnapon még egy száraz kezűt is meggyógyít Jézus. Beáll a nagy feszültség. Utána ez a teljhatalmú Jézus Krisztus az övéivel záródik össze. A harmadik fejezet 7. versétől egész a 6. fejezet 22. verséig egy csomó olyan történetet találunk, ahol Jézus és az övéiről van szó. A hallgatóság hogy oszlik meg, Isten uralmának milyen a titka, megkérdezik, hogy ki ez az ember, Jézust megtagadják, akkor a tanítványokat kiküldi, és akkor még szorosabban összezáródik ez a kör, és Jézus és a tanítványok viszonyát mondja el, és elérkezik a 8. fejezetbe ez az evangélium a csúcshoz. És ez a 8. fejezet az egy nagy vallomás, ez a péteri vallástétel. Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És a visszaérkező tanítványok mindenfélét mondanak. Mondják, hogy te ez vagy, az vagy, amaz vagy. És Jézus rövidre zárja a kérdést, és azt mondja, és ti kinek mondtok engem? És akkor Péter az, aki kimondja, nem test és vér, jelentette meg ezt néked, mondja később Jézus, mert Péter kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, tehát te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Ugye ugyanazt, ami az evangélium elején van, amit a címiratban láttunk. És Jézus azt mondja, ez nem test és vér jelentette, te ezt nem magadtól tudod, ezt így, ez egy ilyen szólásszerű szófordulat volt, nem magadtól tudod, az Isten lelke jelentette ki néked. Itt a csúcs. Igen ám, de ezt most meg kell érteni, hogy Jézus a kereszt felé halad. És ahogy ehhez a csúcsponthoz eljutottak, felértek a csúcsra, most elindul a tanítványi közösség lefelé. És kezdi Jézus jelenteni a szenvedéseit háromszor. Az első szenvedés jelentés után Péter rögtön azt mondja, hogy nem történhetik meg ezt veled. Hát én most ugye nem test és vér jelentettik, én jobban tudom, hogy nem történhetik meg veled. Erre Jézus soha ilyen keményet embernek nem mondott, amit Péter kap. Azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. És utána következnek azok a történetek, útban Jeruzsálem felé, ezek úti történetek, úgy is szoktuk mondani, amiben Jézus Krisztus fel akarja készíteni a keresztre a tanítványokat. Meg kell érteni azt, hogy Jézus Krisztus a bárány, az Ószövetség báránya. Meg kell érteni a megváltás titkát, az evangélium lényegét, mert ugye erről szól ez a levél, és gyors lépésekben minden történetnek a végén ez van. És utána jön a nagy hét, a bevonulás, az esemény történetét, nem mondom el, Jézus Krisztus túllép a zsidóság határán. Mert ugye Márk, az kinek írja az evangéliumot? A rómaiaknak. Itt most már nem a zsidókról van szó csak. Az evangélium az a világ evangéliuma. Az egész világért kell. És ez Márk evangéliumának az igazi titka. Itt most befejezném, nem mondtam el az evangéliumot, ez ilyen szabó családos befejezés volt. Feljutottunk a csúcsra, csak jeleztem, hogy mi van, de remélem, hogy egy picit kíváncsiak lesznek, és elolvassák az evangéliumot. És jövök vissza az apostolok cselekedeteire, itt leszek én, már nem sok van hátra, még azt nem, 3 hét múlva jövök. Tehát van még most Lukács, János, és utána 3. héten apostolok cselekedetére én jövök. Köszönöm szépen!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első perceiben ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fognak elhangzani. Ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, ma a 37. Zsoltár alapján, amikor jó okod lenne bosszankodni címmel. Az elmélkedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

Van olyan nap, amikor nincsen okunk bosszankodni? Különleges szó ez. Vajon hogyan lehet ezt elkerülni? Mert megállni a mindennapok igazságtalanságaiban vagy kudarcaiban, amikor az ember szeretne jó vagy igaz vagy helyes lenni ebben az életben, helyes úton járni, és mégiscsak rosszat kap cserébe, és rossz éri őt az életben, szóval ez a Zsoltár arról szól, a 37. Zsoltár, ami Dávid Zsoltára, hogy mi van akkor, amikor lenne okom bosszankodni, amikor lenne okunk bosszankodni, és mégis ott van a 11. vers, ahogyan majd hallani fogjuk, és gondolkodunk róla, Jézus Krisztus által kiemelt vers, hiszen a boldog mondásokban Máté evangélium 5. fejezetében is ezt a verset idézi Jézus a 37. Zsoltárból, hogy boldogok a szelidek,

0: mert ők öröklik a földet. Szóval bosszankodunk, vagy szelidek vagyunk? De szelídnek lenni nem könnyű. De hogyan juthatunk el a bosszúságoktól a szelídségig? Hallgassuk meg a 37. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre, mert hirtelen levágják őket, mint a füvet, s elfonyadnak, mint a gyönge növény. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt. Ne bosszankodjál azon, hogy azoknak szerencsés az útjuk, akik álnok tanácsokat követnek. Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. A szelídek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal. Jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól ismeri az Úr a fedhetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben sem. Jól laknak az éhínség napjaiban. Az Úr megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem az, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Remélj az Úrban, őrizd meg az ő útját, akkor fölmagasztal téged, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kipusztítja a gonoszokat. Láttam egy erőszakos gonosz embert, szétterjeszkedett, mint egy dúslombú zöldellő fa. De eltűnt, és íme nem volt többé. Kerestem, de nem volt található. Ügyelj, hogy fedhetetlen légy, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége pusztulás. Az igazak megmaradása azonban az Úrtól van. Ő az erősségük a szükség idején. Megsegíti őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megtartja őket, mert hozzá menekültek.
0: Amikor hallgatjuk a 37. Zsoltár verseit, ez a 40 versből álló Zsoltár, Dávid Zsoltár, ami azzal kezdődik, hogy ne bosszankodj, és azzal végződik, hogy megtartja az Úr azokat, akik hozzá menekülnek. Olyan érdekes megfigyelni, hogy minden egyes Biblia vers, minden egyes isteni gondolat, a három nagy gondolatcsoport valamelyikébe sorolható be. Vagy egy óvást hallunk Isten részéről, vagy egy tanácsot, egy cselekvésre, egy döntésre, vagy pedig egy ígéretet, hogy minek van értelme, hogy mit ad az Isten, hogy miről szól a jövő Isten forgatókönyve szerint. Azt mondja az első versben rögtön, és ez a felütése a Zsoltárnak, ami aztán az első 11 versben többször el is hangzik, hogy ne bosszankodj az elvetemültek miatt. A 7. versben ugyanezt ismétli meg Dávid, ne bosszankodj azon, hogy azoknak szerencsés az útja, akik álnok tanácsokat követnek. Majd a 8. versben azt mondja, hogy ne bosszankodj, az csak rosszra vinne. Ez a Zsoltár a bosszúságról, a nyugtalanságról szól. Arról, hogy mit kezdjünk akkor, amikor heveskedünk, amikor harag van a szívünkben, mit kezdjünk akkor, amikor az elvetemültek miatt, az ő jó szerencséjük miatt az ember az igazságtalanságon érzelmileg felzaklatódik és nem találja a nyugalmát. A mindennapok Zsoltára a 37. Zsoltár is. A Zsoltáros a bosszúságra, a bosszankodásra, egyedül a szelídséget tudja felajánlani alternatívaként. És az egész Zsoltár erről szól, ne bosszankodj az elvetemültek miatt. Olvassuk az első óvást. mert, és próbálja elmagyarázni a zsoltáros, hogyha jobban megnézed, azt látod, hogy mint a fű elfonnyadnak, mint a gyenge növény. Ami az életben sokszor sikeresnek tűnik, erővel, hatalommal, vagy akár hamisság árán, valójában roppant gyenge és törékeny. Pontosan azért, mert nincsen benne igazság. Lehet valaki gyors, lehet valaki erős, de a jellem híján ezek a hatalmat adó, győzelmet adó képességek nem sokat jelentenek. A sebezhetősége megmarad az embernek, annak az embernek, aki a rossz úton szerez meg kincseket, eredményeket, sikert, karriert ér el. Ne bosszankodj tehát, óv minket Isten a zsoltárokban, és felhívja arra is a figyelmünket, hogy szűnjünk meg haragudni, hagyjunk fel a heveskedésünkkel, ne bosszankodjunk, mert nincsen semmi értelme. Az csak rosszra vinne. A bosszúsággal az ördög, az ellenség eléri azt, amit egyébként nem tudott elérni oly módon, hogy minket rosszba vigyen, de a rossz miatti felháborodásunkkal ugyanazt a lelki állapotot, ugyanazt a nyugtalanságot, ugyanazt a bizalom és szeretet vesztett, szelídség vesztett lelki állapotot tudja munkálni. Apró, kicsi, hétköznapi bosszankodásainkat ezért érdemes megtanulni elengedni. Azt mondjuk, hogyha bosszankodok, még nem bántottam senkit. Hogyha bosszankodok, akkor még nem kiabáltam. Ha bosszankodok, akkor nem gyűlölök senkit, nem veszem el senkiét. De mégis ez a zsoltáros azt mondja, hogy vegyük fel a harcot a bosszankodással. És rögtön tanácsot is ad. A harmadik versben ezt olvassuk. Bízzál az Úrban, és te csak cselekedd a jót, itt a földön úgy élj, hogy hűséges legyél. Bízzál az Úrban. A bosszankodás első számú és legerősebb orvossága az Istenre való hagyatkozás. Hogy azzal az igazságtalansággal és az együtt vele együtt járó érzelmi állapottal együtt Istenhez megyünk, és azt mondjuk, hogy ja Istenem, vedd el tőlem ezt, segíts meg. És tesszük ezt kitartóan, tesszük ezt addig, amíg a döntéseink meg nem erősítenek bennünket, és ki nem gyógyulunk a pillanatnyi vagy elhúzódó bosszankodásokból. Bízni az Úrban, de hát a bosszúság ott van a lelkemben. Azt mondja erre a zsoltáros a negyedik versben, hogy gyönyörködj az Úrban. Érdekesek ezek az ismétlések. Bízzál az Úrban, gyönyörködj az Úrban, hagyjad az Úrra az utadat. Olvassuk a harmadik, negyedik, ötödik versekben. Olyan szép, ahogy a zsoltáron keresztül Isten megtanít minket, hogy a rossztól való megszabadulás egyetlen eszköze a jóra való odafigyelés. Nem csak úgy hébe-hóba meghallgatni, foglalkozni vele, odafigyelgetni, hanem gyönyörködni, ráfüggeszteni a gondolatainkat, a tekintetünket, és foglalkozni vele egészen, ameddig át nem jár bennünket. És aki bízik, mert gyönyörködik, az rá tudja hagyni az Úrra azt az utat, amit ő bosszúsággal nem tudott elvenni jól, amit ő bosszankodva tudott csak látni, elhordozni maga körül az életét érintő nehézségekben. Azt mondja a hetedik vers, csendesedj le az Úr előtt. A bosszúságból való lecsendesedés az Isten jelenlétében, Isten jóságának, kegyelmének és igazságos ítéleteinek a szemlélése közben lehetséges. Amikor nézzük az evangéliumokban, ahogyan Jézus járt-kelt ezen a világon, és rengeteget bosszankodhatott volna, amennyivel érzékenyebb lelki alkata volt neki, aznak az isteni szeretetnek, jellemnek, az ő személyiségének köszönhetően, amit óvott, vigyázott a bosszúságoktól, az atyára támaszkodva, annyival inkább jobban bosszanthatta őt. És amikor egyszer felfakadt a tanítványokra, mert ilyen is volt, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el benneteket, ami kijött gondolatként, pillanatnyi érzésként, nem maradt meg eluralkodó cselekedeteiben, döntéseiben, tanítványaihoz való lelkületében való, hozzáállásában való belső motivációként. Ez a kérés, ez a kérdés, ez a nyugtalan megfogalmazása az emberi értetlenség miatti tehetetlenségnek, nem vált egy folyamatos bosszúsággá Jézusnál, mert azt olvassuk, szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem bosszankodni tehát azt jelenti, hogy bízni az Úrban. Bízni az Úrban azt jelenti, hogy gyönyörködni benne, és aki gyönyörködik benne, mert hisz az Isten szerető jellemében, mert látja az Isten tevékenységét az ember életében, a világtörténelemben, de legfőképpen a saját maga életében is tapasztalja azt, hogy hogyan oldódnak meg az Istenre bízott problémák, az egyre inkább meg tudja fogadni azt a tanácsot, hogy hagyjad az Úrra a te utadat. Csendesedj le az Úr előtt, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. A szelidek öröklik a földet, olvassuk a Zsoltár első szakaszának a végén, és elégedettek lesznek sorsukkal. A Zsoltáros az emberi logikára is támaszkodik, amikor Istentől ihletett gondolatokkal megpróbálja elmagyarázni, hogy a rosszra való bosszankodás mindenféleképpen értelmetlen, mert a fondorkodó gonosz, ugyan olvassuk egy hosszabb szakaszban, fegyvere végül saját szívébe hat. Az ember számára az is elgondolkodtató, hogy miért van értelme annak a rossznak, ami törvényszerűen felemészti az elkövetőjét. A 40 versből összesen 14 vers foglalkozik a gonoszok sorsával. Minden esetben arról beszél, hogy a rossz visszahat az emberre, hogy a rossz felemészti az embert, hogy a rossz lebontja az ember jellemét. Nem véletlen így folytatja a 16. versben a Zsoltáros, hát persze, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. Mert a gonoszok karja eltörik. Hiába van neki sok, ha nem bírja el. Mert ami kívül gazdaggá tesz, vagy bőségessé, vagy híressé, az le is töri a kart, megemészti a szívet, és elpusztítja az ember erkölcsi érzékét. De az igazakat támogatja az Úr. És itt egy valóságos ígéret özönnel találkozunk a Zsoltár második részében. Mert jól ismeri az Úr, olvassuk a 18. versben, a fedhetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, már megvérültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Persze, hogy nem látta Dávid, hiszen Isten olyan különleges törvényeket adott az ószövetségi népnek, és ad ma is, gondoljunk csak a 10 parancsolat, 10 egyszerű életszabályára, ami az embert megtartja, és az ószövetségi törvények, amennyiben Istenben bízva követték azokat az emberek, valóban képesek voltak arra, hogy a szegénységet, az igazságtalanságot, az egyenlőtlenségeket felszámolják. Nem létezhetett volna az a fajta gazdagság, ha folyamatosan megtartják a törvényeket, ami szélsőséges elosztási igazságtalanságokat teremt ember és ember között, társadalmi rétegek között, hiszen 7 esztendőnként mindenki hozzájutott újra elvesztett értékeihez, időről időre szabadságot nyertek a 7. vagy az 50. esztendőben, javakat, személyi szabadságukat, örökségüket kapták vissza. Nem volt tehát az Istennel járásnak alternatívája. A 34. vers tanácsa ebben a 2 rövid mondat részben ezt így fogalmazza meg. Remélj az Úrban, és őrizd meg az ő útját. Bízni benne, és ott maradni az ő útján. Megismerni őt, mert a bizalomnak ez az alapja, ha valakit ismerek. Az Isten kivívja a mi bizalmunkat, amikor a Bibliából az ő cselekvését, az ő megváltó munkáját tanulmányozzuk. Amikor felismerjük azt, hogy Isten szeretete az ember iránt egy el nem múló kötődés és ragaszkodás. És ezen az alapon tud az ember az ő útján maradni, megőrizni azt, hogy az Isten megtartsa, hogy az Isten olyan ígéreteket adjon neki, hogy a Zsoltár vége felé olvassuk, ügyelj, hogy fedhetetlen legyél, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. A Zsoltár a jövő betekintéssel végződik. Azt mondja, hogy megsegíti őket az Úr, az igazakat, és megszabadítja őket. Azt ígéri, hogy megszabadítja őket a gonosztól, és megtartja őket, mert hozzá menekültek. Virul a rossz, mint egy dús, lombú, zöldellő fa, olvastuk a 35. versben a Zsoltár végéhez közeledve, de Isten azt mondja, hogy íme nem volt többé, kerestem, de nem volt található, mert eltűnt. de a szelidek öröklik a földet. Hogyan is idéztük Jézust? Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Isten elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, és visszaadja az országot, újjáteremti a földet, egy új világban ad lehetőséget az embernek a gondtalan, reménnyel teli tökéletes boldogságra. A Biblia legnagyobb ígérete ez. Kívánom, hogy ez segítsen nekünk megállni apró cseprő hétköznapi bosszúságaink ellen. Úgy legyen.

Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Egészségügyi etikai sorozatunk következő adása a mentális állapottal, a mentális betegségekkel, az emberek mentális gondjaival foglalkozik. Szeretettel köszöntöm Tóth Sándor lelkészt, pszichológust, a Mentő Mentál Iroda munkatársát, és ebben a röpke fél órában veled fogunk beszélgetni. Az emberek nagy kérdése ezzel a gonddal, tehát a mentális gondokkal kapcsolatban az, hogy valóban növekszik-e a mentális betegek száma a mi korunkban. Lehet-e látni, tehát látványosan növekszik-e, vannak-e erre statisztikai adatok, vagy nincsen ebben egy kis túlzás, hogy inkább túlszaporodtunk, többen vagyunk emberek, sokkal inkább ismerjük egymást emberek, a gondokat, problémákat ugye a média közvetíti, és talán ez okozza azt az érzést, hogy sokkal több lett a mi korunkra a lelki beteg.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket. Egy összetett kérdés ez, hiszen nagyon egyszerű volna a válasz, hogyha meg tudnánk azt tenni, hogy a mai egészségügyi statisztikai adatokat összevetjük a több száz évvel ezelőtti egészségügyi statisztikai adatokkal, de nyilván ez így nem működik. Azért is összetett ez a kérdés, mert a különböző korszakokban, különböző történelmi korokban más és más fajta betegségek jelentkeztek, illetve más volt az elképzelés arról, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, még a fizikai betegségek terén is, de különösen a mentális betegségek területén. Sőt, azt látjuk, hogy napjainkban is különböző elképzelések, különböző megközelítési módok vannak arra vonatkozóan, hogy ki beteg, ki nem beteg, mikor mondjuk egy emberre azt, hogy beteg, vagy mikor azt, hogy egészséges. Egy tény az, hogy mentális betegek azok mindig voltak. Az ősi, akár ókori vagy középkori feljegyzésekből látjuk azt, hogy különböző embereket különböző olyan betegségekkel kezeltek, amelyeket ma is megismerünk, felismerünk, csak esetleg más elnevezést adunk arra a betegségre. Olvashatunk arról, hogy milyen kezelési módok voltak például Aszklépiosz szentélyében. Ezek a kezelési módok sok esetben felismerhetők, akár a mai terápiás módok között is, amikor mentális betegeket kezelnek, vagy kezelünk. A melankólia kifejezés egy nagyon ősi szó, ismerték régen is. Ma talán depressziónak szoktuk nevezni, de gyakorlatilag valami hasonlóról van szó. Tehát mindig léteztek lelki betegek. Az is igaz, hogy napjainkban sokkal többen bevállalják azt, hogy ők valamilyen mentális problémával küzdenek, hiszen nagyon hosszú ideig ez egy szégyen volt. Ugye ismerjük ezt a bolond kifejezést, ez gyakorlatilag nagyon sokszor a mentális betegre úgy azonnal rásütötték, és hát ez egy szégyelnivaló dolog volt. És nagyon sokan sajnos még ma is így vannak ezzel, hogy nem merik bevallani, nem merik elmondani senkinek, hogyha küzdenek valami belső lelki problémával. Természetesen azért vannak olyan adatok, amelyek mutatják azt, hogy mindezek mellett, a bizonytalanságok mellett nagyon jelentősen, nagyon erősen növekszik a mentális betegeknek a száma. Például nagyon jól tetten lehet ezt érni, amikor egy nagyon rövid időn belül ugrásszerűen megnő a betegségeknek a száma. Éppen a napokban hunyt el Kopp Mária, aki egy vezető kutatója volt a hungarosztadi felméréseknek Magyarországon. Ezeknek a felméréseknek, ezeknek a statisztikáknak az adatai egyértelműen jelzik, hogy például amikor Magyarország nyitott a világ felé, kitárult előttünk a világ, hirtelen megismertünk nagyon sok mindent a világról, akkor jelentősen megnőtt a lelki, mentális betegeknek a száma, aránya. Ez azért is van, mert ugye a mentális betegségeknek az egyik kiváltó oka az, hogy az embereknek különböző vágyai vannak, különböző dolgokat szeretnének megvalósítani az életükben. Arról, amit nem tudunk, amit nem ismerünk, azt nem akarjuk. Akkor, amikor látjuk, hogy mi van körülöttünk a világban, akkor nagyon sok mindent szeretnénk, de hát azért a korlátok ott vannak előttünk, és ez nagyon sok embernél jelenti azt, hogy elindul a megbetegedésnek az útján. Aztán, ha megnézzük azt, hogy a mai világnak milyen jellemzői vannak, hogy minden olyan bizonytalanná válik a mai világban, akkor ez az egyik legfontosabb tényezője annak, hogy egy lelki betegség kialakuljon, amikor az ember nem látja a biztos pontokat az életében. Minden olyan bizonytalanná válik, nem látja a jövőt, nem tud tervezni. Hiába tervez, mert holnap már nem úgy van, ahogy ő eltervezte a dolgokat. Aztán tudjuk azt, hogy az ember egy társas lény, és a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az embernek nincsenek társai. Az ember elveszíti a társakat, a családok felbomlanak. Egy tipikus példa az, amikor néhány éve, vagy talán egy évtizede panaszkodtak az emberek, hogy hazamegyünk, leülünk vacsorázni, de vacsora után mindenki leül a tévé elé, és nem beszélgetünk. Nincs meg a megfelelő kapcsolat. Ma ott tartunk, hogy mindenki fogja a kis tányérját, bevonul a szobába is, már a vacsorát se együtt fogyasszuk, meg a tévét se együtt nézzük, mert mindenkinek vagy külön tévé, meg külön számítógépe van, tehát már a családon belül nincsenek kapcsolatok. Barátságok, virtuális barátságok vannak, interneten barátkozunk, nem személyesen. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy azok az alapvető dolgok, amik hozzátartoznak az emberi élethez, azok hiányoznak, következésképpen kialakul egy olyan környezet az ember, tehát egy olyan környezetbe kerül az ember, ahol a lelki betegségek sokkal könnyebben, sokkal nagyobb arányban jönnek létre.
0: Igen, nagyon örülök neki, hogy megemlítetted a családi kapcsolatokat és a családi vonatkozását ezeknek a kérdéseknek, mert az lenne a következő kérdés, hogy növekszik ugye a mentális betegek számára, hogy egyértelműen kiderült, hogy ez nem csak azért, mert most már sokkal többet tudunk egymásról, és sokkal többet tudunk magáról a betegségről, hanem bizony ebbe belejátszanak az emberi kapcsolatok is. Egy nagyon fontos kérdés mered előttünk, hogy a mentális betegség az egy öröklött probléma, örökletes probléma, vagy menet közben alakul ki. Beszéltél arról, hogy vannak olyan tényezők, vannak olyan élethelyzetek, amelyek belejátszanak, amelyek erőteljesen rájátszanak, hogy kialakuljon egy nagyon komoly lelki probléma, de hogy mi az, amit egymásért tehetünk, még akkor is, hogyha esetleg örökletes tényezők közrejátszanak, vagy tényleg csak örökletes tényezők nem, de csak azok a dolgok, amelyek utána, születés után érik az embert.
1: A pszichológia történetében az egyik legnagyobb kérdés mindig az volt, hogy a mentális betegségek inkább az öröklődésnek köszönhetőek, vagy inkább a környezeti hatásoknak. Természetesen mindig megvoltak azok a szélsőséges álláspontok, hogy csak ez, vagy csak az. Például nagyon sokan vallották azt, hogy hiába is próbálkozunk mi bármit a környezet megváltoztatásával, hiába próbálkozunk mi bármit tenni különböző pszichológiai módszerekkel, mert ha valaki örökölt egy betegséget, akkor az úgyis megvan benne, akkor úgysem tudunk semmit tenni. Tehát a mentális betegségek azok öröklődnek. A másik véglete ennek a kérdésnek az, amikor azt vallották, vagy vallják emberek, hogy csak a környezet számít. Ugye a pszichológiában ismerős John B. Watsonnak a neve, aki azt mondta, hogy adjatok nekem néhány gyermeket, mindegy, hogy honnan veszitek őket, és mondjátok meg, az egyiket orvosnak neveljük, a másikat betörőnek, mondjátok meg, hogy minek, mert csak a környezeten múlik. Mindent a környezet határoz meg, és semmi jelentősége nincs az öröklésnek. Ma egy olyan álláspont az, ami a leginkább elfogadott, amelyet úgy nevezünk, hogy biopszichoszociális modellnek az a lényege, hogy minden betegség, de a mentális betegségek különösképpen úgy alakulnak ki, hogy különböző tényezők egymásra hatnak. Méghozzá biológiai tényezők, pszichológiai tényezők és szociális tényezők. Ha ezek együtt jelen vannak egy ember életében, akkor kialakul a betegség. Tehát nagyon sok olyan kutatási eredmény áll a rendelkezésünkre, amely azt mutatja, hogy tényleg sokat számít az öröklődés. Mert hogy ha valakinek a családjában voltak mentális betegek, akkor az sokkal nagyobb eséllyel betegszik meg ugyanolyan mentális betegségben, és a különböző betegségek esetében pontos statisztikai adatok vannak, hogy melyik betegség milyen arányban öröklődik, illetve szeretném kijavítani, hogy mindig a hajlam öröklődik. Igen. Tehát nem a betegség öröklődik, hanem a betegségre való hajlam öröklődik.
0: Ez mentálisan is így van, ugye, mert a szomatikus betegségeknél ugyanezt mondják a szakemberek.
1: Igen, ez a mentális betegségeknél is így van, mert hogy éppen a statisztikai adatok is mutatják azt, hogy például akár a családfakutatások, akár az ikervizsgálatok esetében azt látjuk, hogy sokkal nagyobb arányban, szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a mentális betegségek ott, ahol az ősöknél hasonló betegségek voltak. De miért nem mindenkinél? Miért nem mindenki örökli? Hát nyilván azért, mert azért a környezetnek is nagyon nagy szerepe van. És ha valaki mondjuk örökölt egy olyan hajlamot, hogy hajlamos egyfajta mentális betegségre, akkor nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben él. Mert hogyha sikerült abban a környezetben kialakítani magának olyan pszichológiai mechanizmusokat, olyan védekező mechanizmusokat, amelyben leküzdi ezeket a problémákat, akkor nem feltétlenül fog megbetegedni. Ha tele van az élete olyan nehézségekkel, amelyet a szociális környezete okoz, a szegénység, a munkanélküliség, a társak elveszítése, amikről részben már tettünk is említést, akkor ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a betegségek, amelyekre a hajlamot örökölte, azok kialakulnak az ő életében és megjelennek az ő életében. Tehát ezek egy ilyen nagyon összetett dolgok, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ezek így külön-külön úgy jelen vannak az ember életében, hanem egymásra hatóan határozzák meg azt, hogy kialakul-e egy betegség az embernél vagy sem.
0: Igen, erre akartam még rákérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy elegendő egy nagy stressz, egy ilyen óriás stressz, hogy kijöjjön egy mentális betegség, vagy több tényezőnek kell egymásra hatnia. Tehát több ilyen stressz hatás kell, hogy élje az ember, vagy többféle tényező kell, hogy jelen legyen az életében. Ugye, amit említetted itt a szociális problémákat, de nyilvánvaló ugye a mikorunkra ez első, tehát az első helyen van.
1: Igen, én azt hiszem, hogy erre van egy nagyon jó hasonlat, hogy ha veszünk egy ilyen gumit, amit a ruhába is szoktak használni, azt ha megnyújtjuk, akkor ha elengedjük, akkor visszaugrik ugyanarra méretre. De egyrészt, ha túl erősen nyújtom meg a gumit, akkor nem fog tudni visszaugrani ugyanarra a méretre, vagy ha nem olyan túl erősen, de nagyon sokszor nyújtogatom, akkor megint egy idő után veszít abból a képességéből, hogy visszaugorjon ugyanarra a méretre. És az ember ugyanígy van, hogyha egy nagyon nagy stressz hatás éri, akkor lehet, hogy nem tud helyreállni az a homeosztázis az emberben, az a lelki homeosztázis, ami visszaállítaná azt a lelki harmóniát az emberben. Vagy hogyha nem egy ilyen óriási nagy hatás éri az embert, hanem nagyon sok kicsi hatás, de azok folyamatosan jönnek, soha nem szűnnek meg a problémák, akkor ez is kibillenti az egyensúlyából, a lelki egyensúlyából az embert.
0: Azokkal kapcsolatban, amit eddig már hallottunk, az emberben óhatatlanul fölgyülemlik az a kérdés, hogy, vagy azok a kérdések, hogy de akkor hogyan tudnék egy környezetet változtatni? Tehát mi múlik rajtam, hogy környezetet tudjak változtatni? És itt egy olyan kérdést is fel kell tennem, ami nem mindenkinek okoz nagy örömet, hogy kimutatható-e valóban az, hogy erősebb idegzetűek azok, akik Istenben hisznek, és feltétlenül jó védőháló-e mondjuk egy gyülekezeti közösség. Azért mondom ezt, hogy nem biztos, hogy minden körül ennek a kérdésnek, mert én magam azt látom, és lehet, hogy nem mindenkinek ez a tapasztalata, és én mindenkitől elnézést kérek, aki azt mondja, hogy nem jól láttam meg, de el kell, hogy mondjam, hogy én úgy láttam meg, hogy sajnos a mentális betegek száma a gyülekezeti közösségekben is növekszik. Nem csökken, hanem növekszik is. Hát mit tudunk egymásért tenni? Tényleg tud-e a környezet valamit tenni? Ha már egy Isten hit, meg egy Isten hívő környezet van jelen, és nem halad a beteg egyről a kettőre, akkor hogy működnek ezek a dolgok?
1: Ez a pszichológiában az egyik utóbbi idők kedvenc témája, hogy vajon a vallásos hitnek milyen hatása van a lelki egészségre, a mentális egészségre. Rengeteg kisebb, nagyobb kutatást indítottak ebben a témában, és azt lehet megfigyelni, hogy a kutatásoknak a túlnyomó többsége arra a megállapításra jut, hogy a vallásos hit az pozitív hatással van a lelki egészségre. Van néhány olyan kutatás, aminek az eredménye az lett, hogy a vallásos hit az negatív módon befolyásolja a lelki egészséget, de majdnem minden ilyen kutatás esetében bizonyítható volt az, hogy olyan valaki csinálta a kutatást, akinek eredetileg is az volt a szándéka, hogy bebizonyítsa ezt, mert ő maga is valami csalódáson ment keresztül. Az egyik legjobb példa Sigmund Freud, akiről tudjuk, hogy nagyon rossz véleménnyel volt a vallásról, és ma, amikor kezünkbe veszünk egy Freud könyvet, mondjuk az előszóban már olvashatunk arról, hogy na, azt a gondolatát Freudnak, amit a vallásról írt, azt ma már nem osztja a pszichológia, de egyébként jó könyv, amit a kezünkben tartunk. Tehát, hogy ő is egy gyermekkori vallási csalódáson ment keresztül, és ez nagyban befolyásolta azt a véleményét, amit a vallásról kialakított. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azt mondják, hogy majdnem minden esetben pozitív hatással van, bizonyos esetekben nem, mégpedig akkor nem, amikor az ember egy ilyen vallási túlzásba, egy ilyen vallási fanatizmusba esik, mert sajnos nagyon gyakran ilyen is előfordul, és ez a fanatizmus, ez természetesen inkább egy ilyen negatív hatással van a lelki egészségre. De a kutatásoknak a túlnyomó többsége, a zöme, az bizonyítja azt, hogy azok, akik hisznek Istenben, azoknak sokkal stabilabb a lelki egyensúlyuk, sokkal egészségesebb. Éppen ezért vannak egyre többen azok, akik az előbb említett biopszichoszociális modellt kibővítik, és azt mondják, hogy beszéljünk inkább biopszichoszociális spirituális modellről, mert hogy a spiritualitás, a lelki dolgok, az Istennel kapcsolatos dolgok, azok ugyanúgy hozzá tartoznak a lelki egészséghez. És itt szeretném megemlíteni, ha már Freudot említettem, az ő nagy tanítványát, Jungot, aki azt mondta pszichiáterként, hogy Az életemben rengeteg embert meggyógyítottam, de igazán egészséges emberrel csak akkor találkoztam, amikor az az ember eljutott a hitre is. Tehát megerősödött az ő hit, vallásos hitében is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha azt keressük, hogy miért van ennek ellenére az, hogy a gyülekezeteinkben is azért növekszik a mentális betegeknek a száma, akkor erre azt a választ adhatjuk, hogy egyrészt ahogyan a társadalomban nő az aránya a lelki betegeknek a számába, hát ezek az emberek kerülnek, vagy vannak ott a gyülekezetekben, tehát nyilván ott is nagyobb arányban, tehát az időben, ahogy haladunk előre, nagyobb arányban lesznek a beteg emberek. De van egy másik oka is ennek, mégpedig az, hogy az egyháznak a feladata az, hogy megkeresse az elesetteket, a betegeket. Az egyház próbál segíteni a rászorulókon. Az egyik legrászorultabb réteg éppen azoknak az embereknek a köre, akik valamilyen testi vagy lelki betegséggel küzdenek, tehát a mentális betegek pedig keresik a megoldásokat. És hát ugye főleg a mentális betegeknél jellemző ez, hogy elmegyek az egyik orvoshoz, néhány nap alatt nem tudott meggyógyítani, megyek tovább, keresek, mindenféle csodában hiszek már, és így rátalálnak egymásra az egyház és a beteg. És nagyon sok esetben az egyház, a hit, az tud segíteni a betegen, de nagyon sok esetben az egyházon belül van szükség arra, hogy megfelelő szakemberek nyújtsanak olyan segítséget ezeknek az embereknek, amely majd a gyógyuláshoz fogja őket vezetni. De hát a hívő embernek a fiziológiája is ugyanúgy működik, vagy a pszichológiai mechanizmusai ugyanúgy működnek, mint bármelyik másik embernek, tehát nála is ugyanúgy felléphetnek ilyen lelki betegségek, amelyeknél természetesen őneki van egy előnye a gyógyulásnál, hiszen olyan eszközök állnak a segítségére, a rendelkezésére, amely más embernél nem. Tehát könnyebben indul el a gyógyulás útján.
0: Nagyon örülök ennek a válasznak, és van összesen néhány percünk, körülbelül 4 percünk. Maradjunk még ennél a kérdésnél, hogy bekerül a gyülekezeti közösségbe egy beteg, mondjuk egy depressziós. Most nincs időnk kifejteni a depressziót, de már elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatunkat, és ezzel a témával is fogunk még majd foglalkozni. De csak egy rövid választ kérnék rá, hogy mit tud tenni konkrétan, gyakorlatban a gyülekezet?
1: Hát nagyon sok mindent. Maga a gyülekezet is, illetve az egyházon belül azok az emberek, akikkel találkoznak ezek az emberek, hiszen nagyon sok olyan dolgot nyújt az egyház, amely pozitív hatással van a lelki betegségekre. Itt gondolunk az imádságra, gondolhatunk a Biblia olvasásra, azokra a lelki gyakorlatokra, amelyek az egyház életéhez hozzátartoznak, és megint ezt hangsúlyozom, hogyha ez megfelelő keretek között zajlik, akkor ez pozitív hatással van, akár gyógyulást eredményezhet. A másik a közösség. Ugye, említettem az elején, hogy az egyik legnagyobb probléma ma, hogy az embernek nincsenek társai, hogy az ember magányos. Még a családban élő ember is magányos. Ha a gyülekezet egy olyan közeget tud nyújtani, ahol egymásra találnak emberek, barátságok szövődnek, ahogy a Biblia mondja, egymás terhét hordozzátok, hogyha el tudom mondani valakinek a problémáimat, akkor ez egy nagyon nagy segítség.
0: Hát ez a gyakorlati oldal tényleg nagyon fontos, mert lényegében úgy gondolom, hogy ezért is vagyunk ezen a földön. Most még csak egy nagyon rövid válaszra van időnk, hogy nem okoz-e, hogy így mondjam, felfordulást mondjuk egy ilyen beteg a gyülekezetbe, amikor talán túlzott teherre van, van egy másfél percünk még erre tudunk válaszolni?
1: Néhány esetben igen. Tehát néhány esetben tényleg azt tapasztaljuk, hogy nehéz elhordozni, elviselni azt, hogy van egy ember, aki nem a mi megszokott viselkedés módunkat gyakorolja, hanem vannak esetleg olyan kirohanásai, olyan problémái, amit az emberek nehezen tudnak elviselni. Ilyenkor fontos az, hogy mindenki ismerje a saját kompetencia határát, mi az, amit ő tud segíteni, és mikor kell tovább küldeni megfelelő szakemberekhez ezeket az embereket.
0: Ez nagyon jó, ez a végszó, hogy ne gondoljuk azt, ugye, hogy ne gondolja senki, hogy mi mindenhatóak vagyunk, csak azért, mert bibliaolvasók vagyunk, vagy éppen Jézus Krisztust kívánjuk követni, hanem bizony ezek olyan betegségek, ahol kétségtelenül kell gyógyszert is szedni, tehát tudnunk kell hova irányítani ezeket a betegeket. De nagyon hálás vagyok ezekért a válaszokért, és szerintem a nézőink is nagyon örültek ezeknek a gondolatoknak, mert a gyakorlati életünket, a közösségi életünket is érintik, és nyilvánvaló, hogy az üdvözítő, amikor a Földön járt, akkor nem csak a bénákat gyógyította meg a vakokat, meg a süketeket, hanem odafordult a mentális betegek felé is, hiszen ők éppen úgy szenvednek, hanem jobban, mint a testi betegségben szenvedők. Én most elbúcsúzom kedves nézőinktől azzal az ígérettel, hogy folytatni fogjuk ezt a műsorunkat is, és a mentális problémákkal is továbbra is foglalkozni fogunk egy következő adásban. Minden jót kívánok önöknek, és hálás szívvel köszönöm a pszichológusunknak, hogy jelen volt ezen az alkalmon, és megadta a válaszokat.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzs.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Úgy, ahogy azt ígértem, az elmúlt időszakban minden csütörtökön az ifjúsági táborokról, eseményekről hallhatunk egy-egy beszámolót, egy-egy beszélgetést. Ma a Délerdi Egyházterületben történt ifjúsági kompanyon táborról egy néhány gondolatot szeretnénk bemutatni meghívott vendégeimmel, hiszen idén együtt voltunk, együtt szolgáltunk ebben a táborban. Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott a keresztutadásába. Köszöntöm Bíró Szilárd lelkipásztort, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm György Attila ifjúságvezetőt és zónavezetőt a Délerdi Egyházterületben, a Companion szolgálat keretében.
3: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket.
1: Hát együtt szolgáltunk ezen a nyáron. Több mint szerelem volt a tábori cím, téma, a gondolatsor, úgyhogy közösen fogjuk átbeszélni a gondolatokat, hogy mi is történt ebben a táborban. Hogy alakult az idei évre a szervezés a szervező csapat részéről, hiszen te Szilárd ugye nem csak mint lelkipásztor vettél részt a táborban, hanem a Délerdi Egyház területben az ifjúsági társigazgató vagy az ifjúsági osztályban, úgyhogy vezeted ezt a munkát. Hogyan született meg a gondolata ennek a tábornak?
2: Már egy évvel azelőtt beütemeztük a dátumot, mindig leszögezzük időben, és év közben a vezetőkkel vannak a találkozások. Fizikailag összeülünk és beszélgetünk, vagy online is szoktunk gyűléseket tartani, és így beszéljük meg a szükséges részleteket ahhoz, hogy a tábor a lehető legjobban legyen előkészítve a fiatalok számára.
1: Én köszönöm, hogy engem hívtatok meg, és választottatok ebbe a táborba, hogy közösen dolgozzunk.
2: Mi köszönjük, hogy jelen voltál és
1: szolgáltál. Tudjátok, és tudjuk, hogy azért a szívem ott van az ifjúsági munkában, és ahol lehet, mindig részt veszek. Megtisztelő volt számomra. De nézzük meg a szervezést, hogy hogyan is dolgoztatok. Attila, hogy látod az idei évben? Nehezebb volt, könnyebb volt megszervezni ezt a tábort, a területet, ahol táboroztunk, hogyan választottátok ki, milyen szempontok alapján, hogy történt mindez?
3: Hát itt ezen a táborhelyen még voltunk, úgyhogy nem volt annyira nehéz, mint hogyha teljesen új táborhelyre mentünk volna. Pár éve voltunk, de azt gondoltuk, hogy mivel az a generáció, amely akkor volt táborban, már kinőtte ezt a korosztályt, ezért úgy azt láttuk jónak, hogy elmehetünk ide erre a helyre. Ugyanis ezt a helyt azért szeretjük, mert bizonyos, azon kívül, hogy sátor, tábor, de bizonyos előnyei is vannak. Van egy nagy sátor, ahol lehet gyülekezni, és ugye a táborhelyt zuhanyzókkal is rendelkezik, ahol meleg víz is van, és ez sokat számít a fiataloknak és ugyanúgy a vezetőknek egyaránt.
1: Ebben az évben ugye több mindent terveztünk ebbe a táborba, és sikerült is, gondolom, hogy a fényképeken keresztül majd ez bemutatásra kerül. Gondolok itt a csúcspontjára a tábornak, ami egyfelől avatási ünnepség volt, ünnepély volt péntek este, másfelől pedig keresztségi istentisztelet alkalom. Nem első alkalommal történik ez a magyar táborokban, úgyhogy ennek nagyon örvendünk. És a több mint szerelem téma volt az, amit napról napra a fiatalokkal megtárgyaltunk, bemutattunk. Kérdeztétek, hogy mi legyen a témája ennek a tábornak. Igazából én már tudtam, hogy miről akarok beszélni, de nem tudtam, hogy hogyan fogalmazzuk meg. És emlékszem, hogy nem tudom, Szilárd, neked vagy Attila, neked küldtem el több cím lehetőséget, és ezt választottátok ki. Igazából látjuk azt, hogy nagyon fontos a lelki tanítás, az erkölcsi tanítás, a bibliai történetek mentén való tapasztalatok, tanítások, átadása a fiataloknak. De van egy téma, ami kimeríthetetlen, és a szerelem témája a tinédzser korban, ez mindig aktualitás. Onnan próbáltunk meg egy pár gondolatsort kiemelni, és talán amit kihangsúlyoznék, így a lényegét ennek az előadás sorozatnak, az lenne, hogy ha a szerelem magától is mondjuk úgy kirobban egy fiatal életében, az önmagában nem elég. Tudjuk mi is, tapasztaljuk mi is, hogy a szerelem, a szeretet végeredményben nem csak egy érzés, hanem egy döntés szükségessége, mert jönnek a hétköznapok, amikor elmúlnak a mézes hetek, szokták mondani a magyar mondás szerint, és akkor mit teszünk, amikor egymást megbántjuk, megsértjük, vagy kedvetlenek vagyunk, vagy rossz a hozzáállásunk azon napon egy dologhoz, akkor mi lesz a szerelemmel? Mert a szerelem nagyon könnyen el tud szállni. És ugye átbeszéltük azt, hogy a szerelem az egy tudatos döntés, amit eldöntünk és mérlegelünk, és átbeszéltük a hét folyamán azokat az elveket, amiknek az alapján választhatnak kell, választanak a fiatalok. Lehet, hogy amikor mi voltunk olyan korúak, kevesebb ilyen téma volt, vagy elmulasztottunk néhány olyan fontos információt, amihez nem jutottunk hozzá. És milyen jó, hogy ma ezeket el tudjuk mondani a fiataloknak, hogy minek az alapján válasszanak, döntsenek.

0: Ők azt imával kezdtük. És Szilárd, aki ugye a tábor és az egyházterületet képviselte, mindig ő vezetett imába, bátorította a vezetőket. Sajnos, hogy nem mindenről van fényképünk, de ezt megemlítem, mert ugye az első képünk, ami van, az a reggeli torna, de már mielőtt a tábor megébredett volna, mi mindig imával kezdjük, és átbeszéljük a napot.
1: Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, amit ki kell hangsúlyozzuk, mert ugye a kis őskerttáboron, mint az őskerttáborban, vagy kompanyon táborban, most már Szilárd, te mindegyik táborban valamilyen formában szervezőként jelen vagy, és vezeted ezeket az eseményeket. De szülők kell, hogy tudják azt, és a fiatalok azért ezt tudják a táborban, hogy minden nap egy külön imaórával indul, amikor még a gyerekek vagy a fiatalok alszanak, akkor ez megtörténik. Miért látjuk ezt fontosnak, hogy ez így történjen táboronként?
2: Mi, mint vezetők, szervezünk. Háttérmunkát nem mindig látják a fiatalok. Ugyanakkor mi szervezők, mögöttünk is van még egy háttérmunka, fogalmazhatok így, ami különösen fontos. És ez az, hogy az Istenség hozzátegye az ő részét, az ő segítségét. És mi minden reggel meghívjuk az Isten segítségét az adott napra, kérjük az ő vezetését, kérjük az értelmet, bölcsességet, hogy mi, mint vezetők, a lehető legjobban vezessük a tábort, hogyha valami gond adódik, a lehető legoptimálisabb módon kezeljük és oldjuk meg, ha valami kialakult a fiatalok között, és ehhez Isten segítségére és Isten bölcsességére van szükségünk. Ezért olyan fontos ez a reggeli néhány perc, néhány igei gondolat és egy imádkozási kör, amit szoktunk használni és alkalmazni.
0: Hát a táborban a reggeli tornát mindig a fiatalok vagy a vezetők közül vezették le. Az idén abban az előjogban volt részünk, hogy volt egy fiatal, aki az idegen légióban szolgál, és több alkalommal is ő vezette le a tornát. Kicsit hasonlított ahhoz, amilyen tornát tartanak ők, és ezt nagyon élvezték a fiatalok. A következett a reggeli torna után pedig az áhítat. Az áhítat alatt is a lelkészek szolgáltak általában, vagy a fiatalok közül bíztunk meg személyeket, akik néhány gondolat erejéig a fiatalokat a Bibliára, Jóistenre, figyelmét a Jóistenre vezették. Azután pedig következett a reggeli, ugye, ahol azt is imával kezdtük, és a jól megérdemelt étkezés következett a fiataloknak. A reggeli után pedig összegyűltünk, és énekeltünk a szemináriumok előtt. Több éneket is énekeltünk. Általában a fiatalok szeretik az éneklést, ezért nem csak egy éneket, hanem lehet, hogy még 10-et is elénekeltünk addig, amíg éreztük, hogy tart a kedv, és utána következett a...
1: Az éneklésnél, ha még maradunk egy pár percig, megint Szilárd, hozzád fordulok te, mert szakember vagy ezen a területen, és a televíziónézők ezt látják és hallják sok esetben. De miért tartjuk fontosnak azt, hogy minden táborban az ének és a zene az ott legyen az áhítatok alkalmával, az Isten tisztelet alkalmával, vagy a tábor tűznél?
2: Ez egy olyan eszköz, amely segít az embert még jobban ráhangolni Isten igéjének a meghallgatására. Ugyanakkor nagyon jó hatása van minden szempontból. Tehát ha fel vagy dúlva, megnyugtat. Az a tény, hogy énekelsz, energia szabadul fel belőled, aktívvá válsz az adott istentiszteleti részben, vagy ahogy szoktuk nevezni, hogy a jellemnevelők alkalmával, vagy a szemináriumok alkalmával mindig énekléssel kezdjük. És így egy passzív hallgatóból egy aktív résztvevő lesz. Énekel lelkesen. És érdekességképpen jegyezném meg, hogy a tábor elején olyan nehezen kezdett ez az éneklés menni, meg úgy, mintha egy

0: egy szekérnek nem kereke lett volna, hanem egy négyszögletű valami lett volna feltéve a kereke helyett, és úgy az idő telt, úgy a sarkai lassan lekoptak, és olyan szépen az egész társaság összehangolódott, és jól tudtunk énekelni. És ami különösen szép, hogy a szombati programra össze tudtunk szedni egy tábori kórust, ami meglepően jól szólt.
1: Nagyon jó volt a kórus szolgálata, tényleg. Én látom ezt a gyülekezeteinkben is, hogy néha egy kicsit az éneklés úgy lendületet veszített, nem csak a tempóra gondolok, hanem a lelkesedésre. Mi szerintetek az oka ennek? Mert néha a táborokban is az ifjúság, a fiatalok ugyanezzel a lendülettel érkeznek. Jó lehet a tábor ideje alatt ez változik, és összerázódik a csapat. Mi a véleményetek, hogy miért megy nehezebben az éneklés? Mi az, ami elromlik idővel?
0: Konkrétan a táborokkal kapcsolatosan az a meglátásom, hogy amíg a fiatalok nem nagyon ismerik egymást, úgy hidegek egymáshoz, az éneklésben is ez látszik. Hát nem merek hangosan énekelni, nehogy valaki ezt meg amazt mondja. És ahogy a kapcsolatok kezdnek szépen kialakulni közöttük, az éneklés minősége is, és az odaadás az adott éneklésben növekszik. A gyülekezettel kapcsolatosan hasonló a helyzet, hogy a kapcsolatok nagyban befolyásolják. Tehát az adott kórustagok közötti kapcsolatok, vagy a gyülekezetben a kapcsolatok is befolyásolják azt, hogy mennyire énekel az illető gyülekezet. Van egy olyan tényezője is, hogy szeretek-e énekelni, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol énekesebb a csapat, máshol pedig nem annyira. És ez is nagyban hordozza, hogy mennyire szeretnek énekelni, vagy mennyire tudnak énekelni, vagy mennyire volt jelen egy adott gyülekezetben az éneklés. Mert beszélhetünk olyan gyülekezetről, amelyiknek 20-30 éve van kórusa, és olyan gyülekezetről, amelyiknek 110 éve van kórusa. És látható az, hogy unokák, dédunokák, mindenki a sok éneklés, meg az énekek hallatán csak úgymond a kicsi ujjából kirázza az éneklést. Másik pedig komolyan kell tanulja, fejleszte magát ezen a területen. Hát ez is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire szeretünk énekelni. Még talán van egy másik vetülete is, amikor már túl sokat van egy adott helyzetben igényelve a kórus, vagy a kórusban a szolgálat, az is megtörténhet, hogy elfáradnak. És az egyik fiatal, amiközben beszélgettem, azt mondta a tábor után, hogy örvendek annak, hogy egyik nap, amikor azt mondtuk, hogy nincs kedvünk énekelni, akkor nem kínosztatok minket énekekkel, hanem nem volt kedvünk, és nem énekeltünk. Tehát nem kellett énekeltünk egy-kettőt, nem hetet-nyolcat, mint az előtt. Tehát az adott lelki állapottól is függ az, hogy az ember mennyit énekel, hogy énekel, és milyen típusú éneket, hogy vidámabban, szomorúban, gyorsabban, lassabban énekli azt el.
1: Említetted a szemináriumi alkalmakat, Attila. Hogy láttad, hogy tapasztaltad, hogy sikerültek a fiatalokkal való szemináriumokat megszervezni? Lehet fényképet is hoztál ezzel kapcsolatosan?
2: Hát én úgy láttam, hogy mivel ez a téma nagyon aktuális volt, a fiatalok nagyon szerették ezt a témát, és nagyon beleélték magukat ebbe a témába, és úgy láttam, hogy érdekeltek voltak, ugye, mert pont az arról volt szó, amit őket érdekli.
0: Különösen ki szeretném hangsúlyozni azt, és értékelni azt, hogy az ők nyelvükön adtad át az üzenetet. Tehát ez fontos volt. Nem úgy fentről, messziről beszéltél a dolgokról, hogy na ez így van, vagy az úgy van, hanem tényleg leereszkedtél a fiatalok szintjére, az ők szintükön, az ők nyelvezetükön, az ők nehézségeikbe, vagy az ők kihívásaikba egy az egybe úgy felhúztad a cipőjüket, és el tudtad mondani nekik, hogy nézzétek, ha ez van, akkor ezt tegyétek, ha ez van, akkor ezt ne tegyétek, és tényleg be tudtad mutatni szépen, és mondhatom úgy, hogy tabuk nélkül, mert sokszor ez a gond a mai társadalomban, hogy jaj, erről nem beszélünk, ez tabu téma, ez ilyen, ez olyan, és szükség van arra, hogy ezen a területen, a szerelem témájában, és ugye mindazzal kapcsolatosan, ami a szerelemhez társul, legyen nekik egy egyenes képük, egy tiszta képük. És értékelem azt, hogy ezt elmondtad az ők nyelvükön. Figyelmeztetve minden egyes veszélyre, ami ezzel kapcsolatosan jöhet az életbe.
1: Köszönöm szépen.
2: Én amit értékeltem, és amit láttam, hogy a fiatalok is értékelik, és ami szerintem úgy kerek volt, és teljes volt a kép, az, hogy nagyon sok példát adtál a te életedből és a mindennapokból. Ugye, mert nem csak a pozitívat mutattad be, hanem a negatívat is, hogyha például ezt teszed, akkor így jársz. Tehát, hogy mi a következménye, hogyha nem úgy járunk el, ahogy a Biblia írja, vagy ahogy a Jóisten elvárja tőlünk. És ezt nagyon szerették a fiatalok, és gondolom, hogy ezt így jobban meg tudták érteni azt, amit szerettél átadni neki.
1: Egy néhány gondolat akkor, hogy miről is volt szó, hogy a televízió nézők is bejöjjenek ebbe a hangulatba. Hát pontosan az egyik olyan dolog, ami nagyon nehéz egy fiatalnak, kivárni a megfelelő életkort a barátságra. Mert ha a hormonok szerint kell dönteni, akkor egy 12-13-14 éves már azt mondja, hogy ő készen áll nem csak a barátkozásra, hanem annál még sokkal többre is. És ugye levezettük és elbeszéltük azt, hogy egy meggondolatlan lépés, barátkozás, és végül pedig egy párkapcsolat vagy házasság kialakítása nem megfelelő elveken vagy döntéseken fájdalmat hozhat, és olyan sérüléseket hoz egy fiatal életébe, amit egy életen át hordoznia kell bizonyos értelemben, mert gyógyuljunk ki ezekből, de egy bántás, egy cserben hagyás, esetleg egy olyan szituáció, amiben két fiatal egymásnak odaadja magát, és az, ami a házasságban történhet meg, ők azt gyakorolják a házasság előtt, ez olyan sérüléseket hoz magával, amit nem lehet kiszámítani, hogy mindenkinek az életében milyen következményekkel jár. Úgyhogy várni a megfelelő életkorral, nem mondtunk itt egy bizonyos életkort, hanem inkább arra utaltunk, hogy az érzelmi intelligenciája egy személynek milyen szinten van. Értéket sem adtunk itt, hanem a tudatos gondolkodás és döntést hoztuk a mércévé, ami a legtöbb esetben nem működik, és legtöbb esetben nem az szerint dönt az ember, de mégis, ha van erről szó, és hogyha ezt átbeszéljük, hát ha segít valamennyire. És itt szeretném az érzelmi intelligenciánál megemlíteni azt a két részt, ami nagyon sokban befolyásolja azt, nem csak a párválasztásban, vagy a házasságban, a mindennapokban a döntésünket is, hogy hogyan gondolkodunk egymásról. Az érzelem és az érzés összehangolását és összekapcsolódását. Ugye, mert amikor az érzelemről beszélünk, akkor egy pillanatnyi szituációról, amiért nem felelünk. Vagyis nem tudunk felelősséget vállalni, hogy mit érezzünk arról. Az angol azt mondja emotion, amikor az érzelemről van szó, hogyha valaki rám kiabál, akkor én sértve érzem magamat, bántva érzem magamat. Nyilván, hogy az az érzés, amit akkor érzek, az az érzelem, ami bennem megfogalmazódik, az a bántásnak az érzelme. Ha valaki megdicsér, akkor az örömöt érzem, és akkor ezek akaratlanul is megfogalmazódnak bennünk. De mi történik azután, miután az öröm megfogalmazódik bennem, vagy a bántás megfogalmazódik bennem? És ezt az angol feelingnek, vagy az érzésnek fordítja, amivel maradsz hosszú távon. Tehát lehet, hogy egyik vagy másik engem megbánt, de beletekintek abba a szituációba, és azt mondom, hogy véletlenül történt, és én azért a bántásért nem fogok haragudni a másikra. Na itt innen kezdődik az érzelmi intelligencia, amikor el tudom bírálni a dolgokat, és nem csak egy pillanatnyi szituáció következtében hozok meg egy döntést, hogy ránézek arra a lányra, vagy arra a fiúra, jól néz ki, tetszik, és akkor ővel akarom leélni az életemet, mert egy szerelmes így gondolkodik, hanem kiértékelem az én életemet, a másiknak az életét, milyen elveket követ, hogyan beszél, hogyan tiszteli vagy nem tiszteli a szüleit, embertársait, törekvő az életbe, hogyan gondolkodik a munkáról, a pénzszerzésről, a befektetésről, az időről, és természetesen sokat beszéltünk arról, hogy hogyan gondolkodik a Jóistenről, hogy mennyire fontos számára a Jóisten, a vallásos élet, és a hűség ezen a téren. Úgyhogy, és ezeknek a dolgoknak a mentén sok mindent elmondtunk, ugye hangsúlyoztuk azt, hogy a szülői tanács mennyire fontos, a fiatalok, és mi is a magunk idejében lehet, hogy Nem fogadunk meg minden szülői tanácsot, de ettől függetlenül jó meghallani, jó mérlegelni, és jó majd a döntés alkalmával figyelembe venni. És azt is elmondtuk, hogy ha nem egy testvér, ha nem egy szülő, akkor egy jó lelki tanácsadó, aki lehet egy lelkész, lehet egy tanár, lehet egy mindenképpen egy olyan személy, aki korosabb, aki már azokon a tapasztalatokon átment, annak a tanácsát figyelembe venni. Úgyhogy ezekről beszélgettünk, de beszélgettünk arról is, hogy mennyire fontos, hogy megőrizze két fiatal a tisztaságát a házasság előtt, és hogy az udvarlás folyamatában pedig, ami már a barátkozás után egy következő szint, akkor már az eljegyzés ideje alatt, akkor már beszélgetni a házasság kérdéseiről, és azokról a dolgokról, amelyek nagyon fontosak a házasságban. De ugye elbeszélgettünk azokról az intim kérdésekről is, amelyek, ha megtörténnek is az online felületen, hogy milyen veszélyekkel járnak azok, hogyha valaki olyan képet küld magáról, vagy olyan üzenetet küld magáról egy WhatsApp üzenetben, vagy netalántán más felületen, amelyet az idők során megbánhat, és amelyel visszaélnek, és nagyon sok ilyen eset van, amiről tudjuk, hogy fiatalok szenvednek, és még öngyilkosság is történt emiatt, hogy egy olyan fénykép, amit meggondolatlanul elküldött magáról egy személy, végül az nyilvánosságra került, szégyen hozott rá, és emiatt csődbe ment az élete. Hát ezekről a dolgokról beszélgettünk, és még nagyon sok minden másról. Úgyhogy tényleg szép gondolatok és izgalmas alkalmak voltak ezek. Milyen fényképet hoztál még, Attila?
2: Még mielőtt tovább mennénk, én azt szeretném kiemelni, hogy a tábor ideális ezekre a szemináriumokra, mivel ugye az egyházban nem mindig van alkalom ilyen témákról beszélni, de itt a fiatalok egy héten keresztül ott voltak, minden nap szemináriumok voltak, és kérdéseket tudtak feltenni, meg tudtak jobban nyílni, és hogyha esetleg később is eszükbe jutott egy kérdés, vagy valami, akkor meg tudtak keresni a lelkészt, el tudtak beszélgetni, problémáikat el tudták mondani, tehát nagyon ideális a táborok az ilyen szemináriumokra, és ajánlom a fiataloknak, hogy máskor is vegyenek részt, és minél több fiatal jöjjön el, mert nagyon sok mindent tudnak tanulni.
1: Itt azért megragadnám a gondolatot, mert ugye éveken át dolgoztunk együtt, és mint szervező voltam része a csapatnak, de nem mint lelkésze a tábornak, és csak lelki pásztorként. Különbség van a kettő között, mert ugye Szilárd is, mikor megjelent, hát ő a fegyelmet, a szervezést, a pontosságot hozza magával, sokszor a megszólítást, mert egy szervező lelkész a táborban ezekre oda kell figyeljen, mit szabad, mit nem szabad. És a fiatalban olyankor megfogalmazódik egy kérdés, vajon jöhetek-e én az én gondommal ahhoz a lelkészhez, aki a szervező lelkész? Persze, hogyha régebbről ismerik a fiatalok a lelkészt, akkor nincsenek ilyen akadályok. Én is abban a minőségben, szervező minőségben általában mindig a meghívott lelkésznek a szolgálatára bíztam a fiatalokat. Most lehetőségem volt együtt imádkozni a fiatalokkal, amikor megkerestek, elbeszélgettünk, elmondták gondjaikat, problémáikat, nem mindenki, de elég sokan, és megmondom őszintén, hogy ez volt az, ami engem nagyon lelkesített, hogy ilyen értelemben hasznosnak találtam magamat, hogy szóba tudtam állni velük, és ha bár az előadások alkalmával elmondtunk dolgokat, konkrét esetekben, amikor ők jöttek problémáikkal, még jobban tudtuk hasznosítani az elhangzottakat.
2: Szeminárium végén megint énekeltünk, és utána jött, következett az ebéd, és az ebéd után mindig szokott lenni egy kis szabadidő, amikor a fiatalok meg tudnak pihenni, vagy tudnak beszélgetni, ezt rájuk bízzuk, és délután fele pedig elkezdődnek a csoportos tevékenységek, a játékok, amikor szervezett játékok vannak, csoportokra vannak osztva már elejétől a fiatalok, akik táborban részt vesznek, és bizonyos feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, bizonyos játékok vannak, és ezeken mind részt vesznek. A játékok után pedig következik a vacsora, és a vacsora után pedig következik az esteli program. Az esteli program az általában vannak ott is játékok, vannak beszámolók, a nap folyamán készítenek ők fényképeket vagy videókat, amiket érdekesnek találtak a nap folyamán, azokat bemutatják, és azokat mi szoktuk díjazni, és szoktak lenni bizonyos versenyek, akkor történik a Kahoot verseny, amit nagyon szeretnek a fiatalok. Ugye az aznapi szemináriumból felteszünk kérdéseket, és akik helyesen válaszolnak, azok az első 5-6 személy mindig megdíjazzuk. És azután pedig következik az esteli programról egy kép, és utána pedig következik a tábortűzi program. A tábortűzi programnál ugyancsak a fiatalok csoportonként szoktak szervezni játékokat, és a napot pedig egy áhítattal szoktuk zárni énekléssel, és utána pedig következik a takarodó, a lefekvés.
0: A tábori, tehát egy napi programot mondott el Attila az imént, viszont minden egyes napnak megvan a saját jellegzetessége. Általában ami állandó, az a három étkezés és a szeminárium, meg az esteli program. Ami változni szokott, az az, hogy van egy kirándulás beékelve, vagy van egy kalandpark, az idén elmentünk egy kalandparkba, ahol a fiatalok kipróbálhatták erejüket és képességeiket különböző nehézségű pályákon. Ezen kívül volt egy kirándulás, az idén bementünk a transzfogarasra, és ott is megmásztunk egy szép hegycsúcsot, ahonnan beláthattuk az egész környéket.
1: Autóbusszal utaztunk, igaz? Itt látjuk a fényképen.
0: Igen,
1: milyen volt a hangulat
0: az autóbuszon? A fiatalokat.
2: Hát a hangulat az nagyon jó volt, mert együtt voltunk az egészen, és nagyon érdekes volt, mert ugyan itt is énekeltünk, és a fiatalok szerették, és nagyon jól hangzott, nagyon fiatalos énekeket énekeltünk, és jobban is eltelt az az idő, amíg feljutottunk. Utána pedig következett a túrázás, itt van a táborozóinkról egy kép, mielőtt elindultunk volna a csúcsra. Ami érdekes, hogy mindenki feljött, körülbelül egy olyan órás volt a túra, vagy másfél...
0: Körülbelül másfél órás.
2: Másfél órás túra volt, elég meredek volt a túra, de bevállalták a fiatalok, és mindenki feljött, és nagy volt az öröm, mikor mindenki felért. Itt vannak néhány kép. És fiatalok hoztak drónt is, és arról is készítette képet, tehát csodálatos volt a kilátása fentről. Ugye, tehát a fogarasi havasokban voltunk, és a transzfogarasra mentünk fel akkor túrázni. És ez mikor már leértünk, akkor néhány fiatal készített csoportképet, vagy a csoportjuk, akik leértek, azok készítettek egy képet. Ez volt a szerdai napról. Akkor aztán következett a csütörtöki nap. Itt hagyom Szilárdot, hogy mesélj el, hogy Dávid milyen próbát készített a fiataloknak.
0: A fiatalok kaptak egy-egy térképet, és a térképen be voltak jelölve bizonyos pontok, és minden egyes pontnál találtak egy táblát, a táblán volt egy eszköz, amivel megcsiptették a lapot annál a számnál, amit megtaláltak, és akkor az egy külön jelet nyomott a lapra, és így a végén le lehetett ellenőrizni, hogy tényleg minden egyes csapat minden egyes pontot, amit véghez kellett vigyen, megcsinálta. Az érdekes az volt, hogy erre a programszámra körülbelül 2 órát hagytunk, hogy majd a fiatalok nyugodtan elballagnak és megnézik, és meglepő az volt, hogy ők nagy lelkesedéssel, nagy erőbedobással nem végig sétálták a trasszét, hanem végig szaladták és voltak csapatok, akik mindössze néhány perc alatt teljesítették az egész kihívást. Úgyhogy Dávid, aki készítette ezt a feladatot, ezt a kihívást, még ő is meglepődött, hogy azért még a mai fiatalok között is vannak olyan személyek, akik fizikailag oda tudják tenni magukat, és tényleg nagyszerű eredményeket értek el.
1: Itt már más tevékenységet láthatunk, talán.
0: Igen, a csütörtök esti tevékenység érdekessége az volt, hogy körülbelül szürkületkor, néhány perccel naplemente előtt, a fiatalok azt a feladatot kapták, hogy ma éjszaka kint alszunk, minden csapat kapott egy ponyvát, amely alá behúzódhatott, fát kellett gyűjtsön magának, hogy egy tüzet tápláljon egész reggelig, és egy kevés kötővel, meg egy baltával ezt az egészet fel kellett építsék úgy, hogy a szél, meg a hideg ne legyen egy gond az éjszaka folyamán. Ugye nagyon szeles volt esténként az a táborhelyiség, ezért komoly építményeket kellett előállítsanak ahhoz, hogy reggelig kitartson, ugyanakkor a tűz mellett megmelegedhessenek, és a reggeli harmat pedig ne az ők ruhájukon, hálózsákjaikon landoljon, hanem a ponyván, és ők szárazon megúszták az éjszakát.
1: De sikerült, én úgy emlékszem.
0: Sikerült.
2: Igen.
0: Sikerült, és hosszú beszélgetések folytak le egész éjszaka folyamán. Hajnali 4 óra körül csendesedett el a csapat. Addig mindenhol lehetett hallani beszélgetéseket a tűz körül.
1: Itt egy néhány fényképet, ha még visszaviszed, Attila, kérlek, a közös játékokról, ami készült.
0: Ez egy pénteki tevékenység volt, a péntek délutáni tevékenység. Ízes játékokat játszottak a fiatalok.
2: Igen. És akkor itt szép lassan már közeledik a péntek este, ami ugye egészen más, mint az addigi alkalmak.
0: Avatás is volt. Voltak fiatalok és vezetők, akik kompányonál lettek avatva. Megkapták a kompányon nyakkendőt, ahogy a képeken is láthatjuk. És emlékezetes volt a péntek esti.
1: Ez már szombat délelőtt? A szombat délelőtti program lenne, igaz?
0: Hát a tábor csúcspontja, mondhatjuk azt, hogy a szombat délelőtti alkalom volt, amikor keresztségi Isten tiszteletünk volt. És nagyon-nagyon öröm, hogy ifjúsági táborban ifjak adják át életüket, és tényleg keresztség is lehet. Volt egy nagyon szép patak kialakítva.
1: Ferenc Orgel József lelkipásztor volt az, aki az alámerítést elvégezte.
0: Pontosan. Az ifjak készültek készültek szolgálattal, hogy amit már említettem, ma lett egy tábori kórus, és együtt énekeltünk.
1: Ugyanakkor, ha visszaviszed, Kardos Antal lelkipásztor is egy alámerítést elvégzett, 2 keresztség volt. Mit látunk itt ezeken a képeken?
2: Hát a szombat délutáni program, amikor a csoportok készültek programokkal, minden csoport készült szombat délutánai programmal, és azt bemutatta a többieknek. Lényege az volt, hogy legyen tanulsága annak, amit bemutatnak, legyen egy üzenete a fiatalok részére, és ezt nagyon kreatívan és nagyon ügyesen megoldották a fiatalok. Hát a képek nagyrészt ennyi, a képek. Ami nagyon érdekes volt az idén, ami tetszett a fiatalok részéről, jött egy ötlet, hogy minden nap készítettek egy kis híradót, és minden nap beszámoltak arról, ami a táborban történt. És ezt láttuk, hogy nagyon sokan követik, és a szülők is mennyire lájkolták ezeket a híradókat, és figyelték, és már várták, hogyha véletlenül nem sikerült időbe kiposztolni, akkor már üzengettek, hogy na, mi a helyzet, ma mi történt, hol van a híradó. És ha lehetséges, akkor egy ilyen híradót is bemutatnánk.
3: Üdvözlöm kedves nézőinket szombati kiadásunkban! Ez nem csak a szombati nap miatt volt különleges, hanem azért is, mert két ember úgy döntött, Jézusnak adja át az életét. Ezért itt a táborban, a szeminárium helyett keresztségi alkalomnak lehettünk tanúi.

0: gyönyörködünk a keresztben, Jézus Krisztus szeretetében, hogy van valaki, aki szeret bennünket.
1: Kedves Dávid, a te hited vallomás alapján megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: A délután folyamán megismerhettük, milyen volt a hét a táborozók szemszögéből. Ők kis csoportokban mutattak be egy-egy napot külön, énekek és előadások formájában. Köszönjük kedves nézőink figyelmét és azt, hogy végigkísérték táborunk híradóját.

0: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyekkel bemutattuk a tábornak az eseményeit. Egy kérdés marad hátra. Lesz a tábori találkozó mikor és hol?
1: A tábori találkozó októberben lesz, október utolsó szombatján, és az esemény nyárát szeredában lesz megtartva, tehát pontosabban október 31-én nyárát szeredában 10 órától lesz.
0: 10 órától. Köszönöm, hogy együtt dolgoztunk, és köszönöm, hogy találkozunk akkor is majd. Isten áldjon benneteket és munkátokat. Amen.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Mai adásunkban a Délerdi Egyház terület ifjúsági kompanyon tábor bemutatóját hallgathatták meg, tekinthették meg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, hogy értékelik ezeket a személyeket, akik a fiatalokért dolgoznak. Kérem, támogassák őket, hiszen a jövő a fiatalokban van. Őket nevelnünk kell, felelősséget kell vállalnunk értük. Isten áldja meg a szülőket, a tanítókat, az ő népét, és az ifjúsági tevékenységeket. A viszontlátásra!

hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép, hogy most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk derültek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Miri Medlinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Deritának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. A distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte elkormik az évek vagy az évtizedek során. Négy aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testi lelki jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunkat, abból a nézőszögből, ahogyan a mi fizikai állapotunkat szemléljük. Azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan rájuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a négy pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyanok leszünk, mint a háromlábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, az kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszelünk magunkat, és állandóan szorongunk, az se egy kiegyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösség, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy van, mi van vele, mi történt vele, ha nem számíthatunk senki, akkor is olyan vagyunk, mint a három hátuszik. Bizony így van ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide helyre a helyre a gyülekezetre. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végeznünk, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit elűzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor háromszorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előtt vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán tudsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket.

másolni. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek így. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust. Örömmel elment velük, hogy velük vacsorázzon, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemel. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szeretni, ami kevésbé jó neki. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatot. Nézzük csak meg, hogy hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az attól, nem? És az ember mit csinál az abban? Odaadta a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem húzát. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték, ne legyen benne, ne legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricában? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Isten itt a csicsókát. Többszörös tápérték van benne, mint a krumplira. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az ezékieli kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a koffein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak ilyeneket. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávé itt? Hát még emlékszem, hogy reggel itt a legyek, mielőtt elmentem 10 óra tájban is, ebéd után is, még aztán már nem is számolom. De olyan ideges, de erős, ellen, ugye? Izgatottá válik, kivörösödik az arc, gyakori viselést eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángás. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegrángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli, és a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol a legérzékenyebb szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendben.

0: tudás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenéznie. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára. Az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott, a szerotonin, ahogy már említettem, hogy idegingerelő átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsony a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a muskonossághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani, triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokat. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetünk. Amikor magunk nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ezek bizony stresszhez vezető lépések. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át, de egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen egy fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vidám, tréfálkozó ember volt, nagyon szerettem őt, szelíd ember volt. De van, aki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, ötten beszélget, biztos rólam beszélt. Nem borzasztó ígéret. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet és hibáimat. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáját jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy de a jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserűt édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj az ilyen ember, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszik körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberből a depressziót. Ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki és a mi közösségi életünkben. Három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élünk az életünket, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, amit csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb profétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerepége jogoskában. Sokszor kellett az életét mentse. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepett lelkük megelégített, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, a emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az ellazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, a rákos pácienségnél, a szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, te segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgokat. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk csillagmértékévé tennénk, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Istenfélő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boldog helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a 100. zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, menjünk eléje vigasságban, kijelenjen az életünk.
1: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Ugye elmondtam én már azt egyszer, valamikor, amikor az Új Szövetség elején, illetve az Ószövetség elején beszéltem, hogy a Biblia a szóban készült. Ezt mindig el szeretem mondani a következőt. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ahogy most írunk egy könyvet, úgy írtak régen is könyvet. Tehát leül az ember a laptopjához, legalábbis én így szoktam csinálni, előveszi a vázlatait, mert még régi módi, mert már az újabbaknak vázlatuk sincsen, csak beírja a laptopba szépen a könyvnek a tartalmát. És akkor ugye erre szerzői jog van, és ehhez nem nyúl hozzá senki, hogyha meg akarja valaki stilizálni, akkor engedélyt kell kérni, és így tovább. Az ókorban természetesen nem így volt. Nem csak a bibliai korban volt ez így, hanem mindenütt. A Biblia a szóban készült. Azért készült szóban, nem azért, mert nem tudtak olvasni az emberek. Nagyon érdekes, hogy a Biblia azon a területen készült, ahol először tudtak nagy tömegben olvasni az emberek. Tudnélik, a betűírást az eddig ismereteink szerint a Sinai félszigeten lévő kis népek találták fel először. A hangjelölésű betűírást, ami nagyon egyszerűvé teszi az egészet. Ugye 24 betű van a héber nyelvben, csak a másalhangzókat írták, és ez egy nagyon nagyszerű találmány volt. Jézus idejében minden valamire való ember tudott írni, olvasni, az asszonyok is különben. Nagyon sok emlékünk van rá. Akkor miért szóba készült? Azért, mert nem volt nyomda. Tessék elgondolni, hogy egy kézirat, az milyen drága volt. A másolás sem volt azért kutya, a másolás az meg úgy ment, hogy mondjuk tessék elképzelni, hogy rabszolgáknak tetszenek lenni, én is egy rabszolga vagyok, és van egy urunk, aki fizeti ezt, tehát ez a tulaj, ez az úr, én, mint főrabszolga ideálok, és kezdem diktálni a szöveget, és önök előtt ott van egy darab papírusz, és tetszenek a diktálás után írni. Méghozzá úgy kellett régen írni, hogy egy sorba 14 betű volt, és egy hasábba 32 sor. Ezért volt Gutenbergnek, van, aki tudja, ezt 32 soros bibliája, ezt a kézirat követ. Na most mi volt ennek a lényege? Nem volt szóköz a görögben. Azért nem volt szóköz, mert könnyű volt ellenőrizni, hogy nem tetszettek-e lazázni egy kicsikét, ahogy ezt szoktuk mondani Pesten, mert akkor egyszerűen csak oda kellett tenni az eredeti kéziratot, és ugyanolyan betűknek kellett sorba lenni függőlegesen. Tetszik érteni? Így lehetett ellenőrizni, hogy pontosan tetszettek-e másolni. Ez volt a kézirat. Na de, a Biblia az szóban élt, mert Jézus, amikor itt hagyta a tanítványokat, akkor nem azt a parancsot adta, hogy írjatok evangéliumot rólam, hanem azt a parancsot adta, hogy prédikáljatok. És az az érdekes, hogy hosszú idő óta, 19. század eleje óta, de már a 18. század végén ez a kérdés előkerült, azt kezdték vizsgálni az emberek, hogy milyen műfajú is ez az evangélium, mert nem Jézus életrajz. Ugye az ókorból ismerünk nagyszerű életrajzokat, Plutarchosznak a párhuzamos életrajzét például. De az evangéliumok nem felelnek meg az életrajzi műfajnak. Ez nem a hitelesség kérdése, hanem egyszerűen ez egy műfaji kérdés. De milyen műfaj ez, hogy evangélium? Ez a szó, hogy evangélium, Angyás László kollégám beszélt az elmúlt héten erről, tudom, hogy beszélt róla. Az evangélium szó az nem jó hírt jelentett, ennél többet. A jó hírért adott ajándékot, valami kézzelfogható. Vagy azt jelentette, Priénében találtak egy feliratot Észak-Afrikába, hogy az isteni világuralkodó születése, tehát Augustus születéséről úgy beszéltek, mint evangélionról. Valami olyan örömhírről, ami kézzelfogható, benne van ez a kézzelfoghatóság. És ezért mondta el Hangyás László, hogy nem négy evangélium van, hanem van egy evangélium négy lejegyzésben. Ezért van a görögben úgy, hogy katamattájon, katamárkon, a Márk evangéliuma. A kata az azt jelenti, hogy szerint. Tehát Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerinti evangélium. Tetszik érteni? Na most, éppen ezért ez az evangélium egy prédikált műfaj volt. Úgy határozhatnánk meg műfajilag, hogy az evangélium az ige hirdetés szerű irat. Most az ige hirdetésnek mi az értelme, mi a lényege?
Az, hogy van Istennek egy kinyilatkoztatása, és ezt alkalmazom. Alkalmazom a gyakorlatban, a gyakorlati életre. Azért van az, hogy nem lehet megírni a keresztény prédikációt mondjuk minden textusról, hogyha most reformátusról mondom, minden textusról, vagy római katolikusról is így van, minden textusról írnák egy nagyszerű prédikációt, ezt bemagoltatnám az összes pappal, és akkor oda jön a óegyházi perikópa szerinti prédikálásba a sor, hogy ezen a vasárnapon ez az alapige, ez a textus, akkor ezt felmondaná valaki, ez nem lenne prédikáció, mert a prédikációban két nagyon fontos centrum van.

tanúk kezdtek szépen minden élő kutyán elmenni. És éppen ezért először valószínűleg a szenvedés történetet, azután Jézusnak az alapvető történeteit, és Jézus Krisztus mondásait, beszédeit jegyezték fel, és ezek forrásiratként megvoltak. Ezek a forrásiratok elvesztek, mert nem volt már rájuk később szükség, amikor megszülettek az evangéliumok. Ezeket csak elméleti következtetéssel, mi irodalomtörténészek tudjuk kikövetkeztetni, hogy voltak, de minden bizonnyal voltak ilyenek, mindenki, aki picikét ebben foglalkozik, ezzel számol. És ezek között az első ilyen megszületett evangélium Márk volt. És erről az evangéliumról szeretnék én egy rövid kis képet adni, bele is fogunk lapozni, sajnos ezt nem tudjuk úgy végigolvasni, mint egy kis proféta könyvét, mert egy picikét hosszabb. Én nagyon szívesen beszélnék róla hosszabban is, de annyi mindent el lehetne mondani, hogy ez az evangéliumnal való foglalkozás az bizonyára beletellene mondjuk egy hétbe. Akkor is keveset mondok, mert egy rendes kommentár, ami megszokott jelenni, ez a 6-700 oldal Márk evangéliumáról. Mert nagyon izgalmas irat azért. Rengeteg mondani valunk van róla. Ezért most egy kicsikét így madártávlatból szeretném, hogyha megismernénk, hogy aztán a szépségeibe otthon el lehet mélyülni. Ezért a vázlatban rengeteg mindent elmondtam, hogy ki ez a Márk, stb. Ebből csak egy pár mondatot elevenítek fel, annyit, amennyire szükség van a mondani valomból, a többit megtalálják a jegyzetbe. Hát akkor kezdjük az elején. Ki volt ez a Márk? A Márk egy nagyon divatos név volt. A Bibliában a Márk név az 8-szor fordul elő, és 3 összefüggésben, de valószínű, hogy ez a 3 összefüggésben lévő emberke ugyanaz az ember. Elsősorban előfordul úgy ez a Márk, mint Pálnak az egyik kísérője. Aztán előfordul úgy, hogy Márk János, kettős néven, és aztán előfordul Pál életében és Péter életében később is ez a Márk, minden bizonnyal ez a Márk ugyanaz. Legalábbis ezt tartják az óegyházi hagyomány, tehát a második századtól kezdve, ahol van egy Papiász nevezető ember, aki 130 táján írja meg a könyvét, ez Jánosnak a tanítványa volt, jól ismerte Jánost ezért, és János is valószínűleg jól ismerte Márkot, és ezért hitelesnek fogadhatjuk el, de egyetlen egyház atya se kételkedik ebben. Tehát ez egy közismert valami volt az első századokban. Ki volt ez a Márk vajon? Mindenképpen jeruzsálemi volt, méghozzá egy jobbmódú jeruzsálemi családból származhatott, és mint jobbmódú jeruzsálemi családból származó valaki, Jézusnak közvetlen szemtanúja is lehetett, bár nem volt tanítvány. Barnabásnak, aki Pálnak az első társa volt a misszióton, volt az unokaöccse, és az a nevezetesség történt vele, hogy Pergében, amikor az első misszióúton elértek, ugye Ciprusból átmentek Pergébe, a mai Törökország, tehát Kis-Ázsia területére, ott ismeretlen okból hazament és megunta a apostolságot, amitért meglehetősen neheztelt rá Pál. Barnabás viszont bízott benne, és ezért Pál is Barnabás a második misszióútra már külön ment el. Barnabás maga mellé vette az unokaöcsköst, Márkot, és Ciprusba mentek, Pálék pedig Kis-Ázsiába, és Pálnak egy új társa volt, Szilás volt a társa, és ebben mentek. Ez egy nevezetes epizód az életéből. De a Biblia magyarázók valószínűsítik azt, hogy Márkék házában volt az utolsó vacsora. És Márkék házában volt az a felház, ahol a Szentlélek kitöltetett, és az apostolok cselekedetében Lukács, aki mindennek utána járt, hogy az evangéliumának az elején ma jövő héten biztos fog erről beszélni, akiben, azt hiszem Simon Zsolt jön, fog beszélni biztos róla. Ő mindennek utána járt, és tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet első Herodes Agrippa alatt, amikor ugye üldözni kezdték a kereszténységet, Pétert bezárták, és Pétert az angyal kiszabadítja a börtönből, majd ezt a nagyon szép történetet is fogják közösen tanulni, akkor Márkék házában, Márk Jánosék házában gyülekezett a gyülekezet. És mivel Barnabás unokaöccse volt, és tudjuk, hogy Barnabás papi családi papi rokonságban volt, nagyon régi hagyománya

hogy Márk is papi családból származott, tehát elég sok ismerete volt a zsidóság életéről és munkásságáról, sőt, van egy harmadik század elejéről, vagy második század legvégéről származó írat, amelyik azt írja a Márkról, hogy ő tulajdonképpen kolobodaktülosz volt. A kolobodaktülosz az azt jelenti, hogy levágott ujjú, rövid ujjú. Most ez egy nagyon érdekes dolog, nem bírom ki, hogy el nem mondjam, hogy miért izgalmas ez. Tudnilik, azt csinálták azok a papi családból valók, akik nem akartak papok lenni. Tudnilik, Jézus idejében már meg az első században automatikusan jöttek a papi családok sorba szolgálatra. Egy szolgálat az nagyon megterhelő volt, meg gazdaságilag nem is volt jó üzlet a papnak lenni. Azt csinálták, hogy mivel van egy mózesi törvény, biztos tetszettek vele találkozni, hogy csonka ember nem lehet pap, a kisujjukat levágatták, vagyis kolobodaktüloszok lettek, hogy ne kelljen papi szolgálatot teljesíteni. Valószínűleg ilyen kolobodaktülosz volt Márk is. Na, az érdekesség az, hogy a Pállal való affér után Márk kibékült Pállal, hogy ilyen egyszerűen mondja, mert a későbbi leveleiben Pálnak már ott van mellette, és azt lehet mondani, hogy hűséges szolgája lett, tehát Pál nem személy szerint haragudott Márkra, hanem csak azt nem tudta megérteni, hogy fiatal ember miért ilyen állhatatlan. Na, de hát aki pedagógus tudja azt, hogy na pont, tessék kitörteni, meg a mai fiatalok, ugye mi tudjuk. Elég az hozzá, hogy a másik nagyon fontos adat az az, Péter levelében is szerepel Márk, sőt, a legrégi második századi hagyomány anyag, ami ránk maradt, azt mondja el, hogy Péternek a személy titkára volt ez a Márk. Eusébiusz, az első egyháztörténetíró, ugye ez Nagy Konstantin idejében él, a harmadik század legvégén, negyedik század elején, úgy tudja, hogy Alexandriának, tehát Észak-Egyiptomnak a püspöke volt. A püspök alatt ne a mai püspököt tessék érteni, hanem a püspök az egy nagyvárosi gyülekezetnek a vezetője, tartományi központnak a vezetője volt. Ő volt az első püspöke Alexandriának, ez nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Minden esetre én ezt azért említem, mert ugye ma, ha Márkról van szó, akkor mindenkinek eszébe jut Velence és a San Marco, ugye Szent Márk tér és a Szent Márk székesegyház. A 8. században a velenceiek jó drága pénzért megvásárolták Márknak az erekjéjét. Ugye ez Márké, ez a holttest, vagy nem, azt nem tudom, de az biztos, mert én is sokszor láttam, hogy a De Oróban az egy aranyból készült csodálatos erekét tartó, ami a San Marcónak, tehát a Szent Márk székesegyháznak a központi részében van. Gondolják el, 2,5 tonna arany van benne. És van benne valami, mit tudom én, hány tucat olyan drága kő, amiből egy példány van az egész világon. Szóval ez egy csodálatos műremek, iparművészeti műremek, ez a 10. században készült, a San Marco és a 10. században készült csodálatos mozaikjai, aki egyszer járt benne, azt nem fogja elfelejteni soha. Na, szóval állítólag itt van Márknak a sírja, és hát most már csak annyit, hogy az attribútuma, vagyis a felismerési jele, az a szárnyas oroszlán, ebből lett a szárnyas oroszlán minden velencei biztosítónak és minden velencei érdekeltség banknak és Velence városának is a szárnyas oroszlán lett a jele, de a szárnyas oroszlánról viszont nagyon kevesen tudják, hogy ez a Jelenések könyvére megy vissza, de ezt nem beszélem el a Hangyás László elől, mert ő a Jelenések könyvéről majd ő fog beszélni, úgy tudom. No, hát akkor menjünk vissza Márk evangéliumához. Milyen is ez az irat? Ez az irat nagyon sok érdekességet mutat. Szóval bőség zavarában vagyok, mert egy kicsit a stílusáról is kellene beszélni. Ez a Márk egy nagyon érdekes ember. Egy kicsit érezni azt, hogy Márknak nem anyanyelve a görög, kicsit lehet érezni a semitizmusokat benne, tehát, hogy aráma az anyanyelve. Egy kicsit lehet érezni azt, hogy az Ószövetség köti a gondolkodási módját. Mégsem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon rossz stílusú irat lenne. Bár azok, akik a klasszikus görögre esküsznek,
azok azt mindig rászoktak mondani, hogy milyen barbarizmusok, semitizmusok vannak ebben a könyvben, csak ehhez azt kellene tudni, hogy a Jézus korabeli, vagy az első századi görög nyelv, az úgy viszonyult a klasszikus görögköz, mint mondjuk Jókai Mórnak a nyelve viszonylik a 21. századi irodalom nyelvéhez. Hát azóta rengeteg mindent fejlődik a nyelv, ugye? A nyelv az egy fejlődő valami. Persze mi öregek azt mondjuk, hogy inkább primitivizálódik, de akkor is mozog valamerre. Na most az a nyelv, amin az új szövetség irodott, az a koiné dialektosz, amit lehet nagyon magas rendűen művelni, többek között majd Lukácsról fogja elmondani, biztos a Simon Zsolt el fogja mondani, Lukács nagyon magas stílusban íródott, Lukács ugye a hellenista görög városok polgárainak a nagyon művelt rétegeit szólítja meg ebben a könyvvel, de Márk valami más igényt jelez. Márk az evangéliumát több mint valószínű, majdnem biztosra vehető, hogy Rómába írta. Méghozzá ezt az evangéliumot körülbelül olyan 65 és 70 között írhatta, 70 előtt, tehát Jeruzsálem pusztulás előtt minden valószínűség szerint, és 65 után minden valószínűség szerint, tehát akkor, amikor valószínűleg Péter már mártír halált halt, és nagyon érdekes ennek az evangéliumnak az a része, hogy Pétertől nagyon függ. Nagyon érdekes, hogy a második századból származó szemtanú Pappiász is azt mondja, hogy Péter titkára volt. Ez a Péterrel való kapcsolata, ez a második, harmadik századi Bibliáról, már az Új Szövetségről beszélő egyházatják, akik szakemberek voltak ebben, ezt állandóan állítják, és nem véletlenül. Csakhogy azt várhatnánk, és ezt a 18. századból sokszor felvetették, hogy hát ha Pétertől származik, akkor itt Pétert kell ebben az evangéliumban agyba főbe magasztalni. De ez nem így van. Péter gyengeségeiről épp olyan erősen beszél, mint Máté vagy Lukács, tehát nem lakkoz, ezt úgy mondanák, nem szépít, hanem egy nagyon reális képet ad Péterről is, de ezt onnan tudjuk, hogy vannak az evangéliumban olyan szakaszok, ahol érezzük azt, hogy ezt egy szemtanú elmondása alapján írhatta le valaki. És ez a szemtanú minden bizonnyal nem Márk. Bár Márknak van egy önarckép ebbe az evangéliumban. Ez olyan aranyos, hogy ezt meg kell, hogy mutassam. Az evangélium vége felé van méghozzá. Márknak ez az önarcképe, ott van, amikor Jézus elfogadási története van, és ez az elfogadási történet az tartalmaz egy olyan elemet, ami nincsen meg a többi evangéliumban. És ez az elfogadási történetnek ez a szakasza a következő. Jézus ugye kint van a Gecsemáné kertben, és akkor az utolsó vacsora után, ugye ez valószínűleg ugye ez Márkék házában van, ahogy ezt említettem, és akkor nagyon részletesen szépen le van írva az az elfogadási történet, és az 51. vers Márk evangéliumának 14. fejezetében az 51-52. vers a következőképpen hangzik. Figyeljék, milyen érdekes. Egy ifjú pedig követi őt, már amikor elfogják Jézust, akinek testét csak egy gyolcsink takarta, és megfogták őt az ifjak, de ő ott hagyta az ingét, mesztelenül elszaladt tőlük. Na most ez, hogy ingebe követni Jézust, ez azt jelenti, hogy alsó ruha, ugye a héber embernek Jézus korában a ruházata az a következőképpen nézett ki, akkor a hölgyek viselték a nadrágot, a férfiak pedig a következő volt a férfi ruhatár. Volt egy ágyékkötő, ez mindenki, mind férfi, mind nő volt, ez úgy kell elképzelni, mint egy nagyon puha sálszerű anyagot, amit így a lábuk között átvetettek, derekukon megkötöttek, ez volt a ágyékkötő, ez nem számított ruhadarabnak. Volt egy alsó ruha, amit úgy kell elképzelni, mint egy hosszú póló, ami térdig ér, egy ilyen kinyúlt pólót tessék elgondolni, és ezen volt a felső ruha, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy téglalap alakú anyagból volt, amit így átvetettek magukon, és egy fibulával, egy tűvel megkötöttek, valamint felövezték magukat, hogyha útra mentek a lógó részét ennek a ruhának begyűrték az övbe, hogy ne gátolja a mozgást, ez volt egy felöltözés. Na most ez az ifjú valószínűleg kilógott, és ugye alsó ruha történet történt,
30-35 évvel később. De ez a kis epizód csak azért maradt fenn, mert ugye valószínűleg Márk lehetett ez a emberke, és az írás magyarázók azt mondják, hogy ez az ifjú tulajdonképpen Márknak az önarcképe, ez olyan, mint a régi festők is, nem is írták alá a freskójukra a nevüket, egy önarcképet hagytak, ugye Michelangelo-ra tessék gondolni az utolsó ítéletben, a Tamás evangélistának a bőrére festette rá a maga arcképét, hogy megmaradjon az utókornak, ez éppen ilyen arckép. Na, ez csak szögletes zárójelben mondtam, de ez egy olyan aranyos kis történet, hogy muszáj volt elmesélni. Menjünk vissza tehát az evangéliumhoz. Az evangéliumnak van egy stilisztikai sajátossága még. És még erről szeretnék beszélni. A kulcsszava ennek az evangéliumnak az, hogy azonnal. És ez nagyon sok fejtörést okozott nekem most, hogy két napja ezen töröm a fejem, körülbelül nem, nincs egész két napja, hogy tudom, hogy jövök ide, és Márk evangéliumáról kell beszélni. Én bár írtam rólam egy Pecsuk Ottó nevezetű bibliatanács főtitkárának a szervezésében, megjelent egy bibliaismereti kézikönyv, abban Máté, Márk és Lukács evangéliumának én írtam a tartalmi dolgát, akkor foglalkoztam vele, de valahogy Márk úgy hozzám távolabb van, sokkal jobban szeretem Lukácsot, amit sokszor magyaráztam végig versről versre, Mátéról meg sok tanulmányt írtam, nagyon érdekesnek tartom. Márk kiesett. Most a Jóisten megengedte, hogy Márkra egy kicsit rácsodálkozzak, legalábbis két nap óta ezt csinálom, és nem fogok belőle kiábrándulni. Ez az azonnal egy nagyon érdekes dolog. Nyitsuk ki az evangéliumot, és kezdjük ezt megnézni, hogy miért is lehet ennek az evangéliumnak ez a kulcsszava, hogy azonnal. Úgy kezdődik ez az evangélium, hogy van egy címfelirat. A címfelirat úgy szól, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Hát ez egy hitvallomás, ez nem is címfelirat, erről már egy előadást lehetne tartani. Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ez maga egy hitvallomás, a legelső keresztény hitvallomás, ez így hangzott, hogy Jézus Krisztus. Tudni, Jézus az egy név, Krisztus pedig egy rangjelző valami. Mert az a Krisztus az ugyanazt jelenti a Krisztus, mint a Mesiás héberül. Tehát ez a Jézus a Mesiás. Ez ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus. És azt mondja az Isten fia, most gondoljuk el, ezt Rómába íródik ez az evangélium. 65-be vagy 70, 65 és 70 között vagyunk. Néró. Még itt tetszett gondolni, hogy mi van? Hát ez egy óriási vita kijelentés, nem? Hát ki tartotta magát Isten fiának? Hát a császár, ugye? Most jön Márk is azt mondja, Jézus Krisztus, ez a zsidók felé is egy tüske, ugye, hogy ez a Jézus nevű ember, a Krisztus, tehát a Mesiás, és nem a császár az Isten fia, hanem ez a Jézus Krisztus az Isten fia. Ez egy olyan cím, ami két fele üt, nem? Egy római felé is, és egy zsidó felé is. És evangéliumának a kezdete. És ez nem a könyv, hanem az örömüzenetének a kezdete. Hú, ez egy nagyon izgalmas cím, nem? Hogyha így belegondolunk, csak mi már megszoktuk, azért nem mondanak nekünk ezek semmit, vissza kell menni, mindig lopni magunkat abba a korba. Na most, rögtön hogy kezd ez az evangélium? Tessék csak megnézni. Amint megvan írva a profétáknál, és idézi rögtön Malakiás profétát, íme egy házi feladathoz egy segítés. Malakiásból lehet mesiási jövendőléseket gyűjteni, vagy csak Zakariásból? Lehet. Itt van egy mesiási jövendőlés, tessék megnézni. Rögtön így, és akkor Keresztelő Jánosról kezd beszélni. Rögtön azonnal a lényegre tér. Nem kezd beszélni Jézus gyermekségéről, születéséről, ez most nem érdekes. A dolgok közepébe, in media res, a dolgok közepébe vág, és rögtön úgy kezdi az egészet. És azt mondja, itt is ez egy nagyon lényeges, a 15. vers,
Gondolják el, az első fejezet 15. versében, a 14. versében már eljut odáig, hogy János tömlözbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten országának evangéliumát. Tehát az egész keresztelő Jánosi történetet, Jézus megkeresztelését minden egy pár versen keresztül letudja, mert siet valahová. Siet a dolgok lényege felé. És itt mond egy nagyon lényeges dolgot. És azt mondja, mondván bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az, hogy bétölt az idő, vagy betelt az idő? Ez egy nagyon érdekes dolog. A betelt idő az azt jelenti, emlékeznek, egyszer beszéltem a három időről, a héber időszemlélet hármasságáról. Egyszer jó bonyolultul elmondtam. Most nem fogom elmondani még egyszerűen se, de ez azt jelenti, hogy itt az alkalom. Most van az idő, most van az alkalom, most kell a szög fejére csapni. És ezért nagyon érdekes módon ez az evangélium, az azonnalok evangéliuma nem kezdi életrajzi elemekkel elmondani Jézus életét, mert most ez Márk prédikálása szempontjából, prédikációja szempontjából nem fontos. A lényegre koncentrál. És ez egy nagyon érdekes ilyen lényegre koncentráló evangélium. Ez egy nagyon különös ilyen evangélium. És rendkívül szimpatikus éppen ezért. Na most érdekes módon ezért nem időrendi sorrendben mondja el Jézus életének az eseményeit. Mert az idő most nem számít. Betölt az idő közepén vagyunk, eljött Jézus, itt az alkalom, most az alkalom szempontjából kell, és éppen ezért Jézus életét úgy mondja el, hogy azokat mondja el Jézus életéből, ami nagyon fontos. Azokat mondja el Jézus életéből, ami döntő. Itt az alkalom, most, ez az evangéliumról kell beszélni. És éppen ezért Márk az, amelyik úgy csoportosítja mondandóját, hogy ugye elkezdte keresztelő János, ez csak úgy jelzésszerűen el nem éjjegyen. Keresztelő János egy jól ismert volt, még Rómában is jól ismerték, minden zsidó jól ismerte. Az első század egyik legnagyobb zsidó egyházi vagy zsidó vallási alakja volt. Csak jelzésszerűen van ott ez az egész. Most Jézusnak ebből a mondásából, ahol, amit itt felolvastam a 15. versből, hogy bétölt az idő, és elközelgett az Istennek országa, következik valami, hogy térjetek meg, ez a lényeg, térjetek meg, ez nem vallásos kifejezés volt akkor, a megtérni, a metanoia, az azt jelentett, hogy én megyek errefele, megtérni az azt jelenti, hogy hátraarc, és visszamegyek oda, hova köl. Tetszik ezt érteni? Ez volt a metanoia. Ez a hátraarc, 180 fokos fordulat. Ugye, ez megint egy nagyon izgalmas, egy kicsit a kor fülével halljuk. Ez egy nagyon izgalmas valami, mert az egész zsidóság az első században él át egy nagy válságot. És ez a válság abba csúcsosodik aztán ki, hogy 70-ben elpusztul a templom, de a válságnak nem ez a lényege csak, hogy elpusztul ám a templom. A válságnak mélyebb a lényege. Tessék végig gondolni, kétharmada a zsidóságnak nem él Palesztina földjén. Nem él Palesztina földje. Mi lesz vele zsidóság? Világvallás leszel? Vagy nem? A zsidóság az a világtörténelmnek az egyik legnagyobb talánya. Azért a legnagyobb talánya, mert valami olyasmit tud, amit meg kellene tanulni most, ha már Európa házban vagyunk, ezt hadd mondjam el. Amit meg kellene tanulni most nekünk. Ez a nemzeti identitás és a nemzetköziségnek az egysége. Hogy nem lehet Európa ellenére magyarnak lenni, és nem lehet magyarnak lenni úgy, hogy én nem törődök Európával. Tetszik érteni? Most a zsidóságnak ez volt a hatalmas nagy találmánya. Tessék megnézni, hol vannak a jászok, a kunok, és ki tudja még hány nép, amelyik besenyők, akik úgy beolvadtak szépen. Nem? Úgy felszívta a magyarság. A sajnos... Ugye erről nem szoktunk beszélni, mindig az erdélyi magyarságról beszélünk, akik példamutatóan őrzik a nemzeti identitásukat, de tessék megnézni,
hogy mi van az őrség másik oldalán lévő magyarokkal, akit az osztrák sógorok úgy benyeltek. Azokat úgy elnémetesítették, hogy tessék elmenni Felsőre, ami szintmagyar város volt még itt egy pár évtizeddel ezelőtt, tessék elmenni Felsőre, nemrég jártam ott, két öreg néni kívül senki nem tud az egész Felsőrön egy kutya szót magyarul, annyit se, hogy jó napot kíván. Tessék végig gondolni. Vagy ugye a nyugatra tántorodott hazánk fiai, mondjuk az én családomban a sógorom, aki az egyik legnagyobb kanadai magyar kiadó vállalat, a Márai Örökségnek a letéteményese, aki Máraiékon nőtt fel az egész család. Szülők tökéletesen beszélnek magyarul, a gyerekeik törvese, csak azt tudják, hogy paprikás csirke, mert az jó. Ezt tudják. Na most, nem nyelvi identitásról van a zsidóságnál szó, valami többről. És ez a nagy kérdés. Na most azt mondja, betölt az evangélium, térjetek meg, menjetek vissza ahhoz a hitbeli hagyományhoz, mert a zsidóságnak mindig ez a hitbeli hagyomány volt az identitás őrzője. Elia Wiesel, aki született Máramaros szigeten, írt egy könyvet, amihez írtam előszót. Az a címe, hogy Megmaradni. Nobel békedíjas. És ebben az előszóban azt mondja a Wiesel, hogy most van veszélybe először a történelemben a zsidóság, mert a vallás útjáról letért. És most már kezd mondja, hogy térjetek meg. És ezt úgy lehet csinálni, hogy higgyetek az evangéliumban. Az egész evangélium erről szól, mert tessék megnézni, hogy mi következik. Most már nagyobb vonalakban, mert itt ugye megüti az alaphangot, ez olyan Márk evangéliumában, ebben a nagyon koncentrált azonnal evangéliumban, hogy így mondjam, mint az alaphang. Utána tulajdonképpen a különböző hagyományanyagokból, ami rendelkezésre állt, három ilyen van, csak beidézi, összerakja az anyagot, és az összerakott anyaghoz egy kis összekötő szöveget fűz. Mi ez a három hagyományanyag, amiből felépül az evangélium? Egyrészt ugye a péteri hagyomány, egy szemtanú anyag. Van egy csomó rész, amit Péter nagyon sokszor elmondott, ez Jézus életének olyan eseményei, ahol Péter szemtanú volt, és ez Péter ige hirdetésében, aminek a letéteményese tovább folytatója volt Márk. Ez Péter ige hirdetésében nagyon-nagyon fontos volt. Ez a szemtanú anyag az egyik, amiből nagy szakaszokat idéz. Tudnám most itt sorolni ezeket. Én a kis Bibliámba azért is hoztam ide ezt a kis Bibliát, hogy bejegyeztem pontosan pirossal, hogy mi az, ami a péteri szemtanú anyag. Pontosan versre meg lehet mondani, ez a péteri szemtanú anyag. Utána van egy másik dolog, amit úgy hívunk, hogy katehetikai anyag, vagy pedig tanítási anyag. Ez meg olyan anyag volt, ami Jézus életéből azért volt fontos, mert gondoljuk végig, mikor Márk ezt leírja, akkor már egy világvallás a kereszténység. Rómában már ott van. Na most, aki keresztény akar lenni, Jézus életéből mi az, amit tudni kellett? Ezek a történetek szemmel láthatóan már szóbeliségben kikristályosodottak voltak. Ez az, amit mindenkinek elmondtak. Ez a katehetikai alapanyag. Ami Jézusra vonatkozott, ez a legfontosabb ismeret, amit Jézusról illik tudni. És van egy harmadik forrás is, vannak hosszabb elbeszélések. Olyan tanulságos történetek, amik rávilágítanak arra, hogy ki is volt ez a Jézus. Ezek is olyanok, mint prédikáció anyagok. Úgy kell elgondolni, hogy amikor valaki kezdett ismerkedni a kereszténységgel, akkor Jézus életének ezeket a tipikus eseményeit elmondta. Például ilyen a legnagyobb a szenvedés történet, nem? Amit végig kell vezetni, ugye, mert ez egy nagyon morbid történet, hogy Jeruzsálem virágvasárnap hozsannát kiált, hogy jutunk el a feszíts megig. Akkor hogy lehet az, hogy Jeruzsálem bent a templomba tanít Jézus, elmond mindent, és mégis kell egy áruló, ez az áruló elárulja, keresztre feszítik, és annyira keményen szembefordulnak azzal a Jézussal, aki mindenkivel jót tesz, Jeruzsálem lakói, a feltámadás történet, mennybe menetel történet, mindez olyan elbeszélés, amit tudni kell, ami nélkül nem vagyunk keresztények, nekünk is tudni kell, ez a harmadik forrás.
És lényegében Márk nem csinál mást, mint ezeket a forrásokat szépen egymás mellé rakja, nem időrendi sorrendbe, hanem ennek az azonnalnak a szellemében, hogy minél hamarabb célba érjen az evangélium, hogy az evangélium teljessége kibontakozódjon a hallgatók előtt, és ezeket kicsi kis összekötő szakaszokkal köti össze. Ezeket az összekötő szakaszokat, pár verset is mindig ki lehet elemezni. Így készül az evangélium. Most egy kicsit körmére néztünk Márknak, hogy is tette az evangéliumot, hogy rakta össze az evangéliumot. Persze, mint keresztény ember, én hiszem azt, hogy ezt nem magától tette, hanem Isten ihletéséből tette, de ez a technikája, ahogyan ezt megcsinálta ez az író, aki minden bizonnyal Márk. Na, egy kicsikét ismerkedjünk az evangéliummal. Elsősorban az evangélium kezdetét kellett leírni. Úgy kezdi ezután, hogy betölt az idő, mikor az előzményeket ilyen gyorsan a 15. versig elmondta, és eljut a témáig. A 16-tól 34. versig olyan történeteket találunk, ami azt mutatja, hogy Jézus teljhatalommal tevékenykedik. Ha megnézzük ezeket a történeteket, csak a címeket olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy mikor pedig Galilea tenger mellett járt, látta Simont, stb. Elhívja az első tanítványokat, és teljes teljhatalommal kezd intézkedni, mondani sok mindent. Egészen a 35. versig így van. Például a 30. vers, Simon napa pedig hideg lelésben fekszik vala, és azonnal szólít neki, néki felőle, oda ment, fölemeli annak kezét, megfogván a hideg lelés, azonnal elhagyta, stb. Jézus gyógyít. Jézus úgy jelenik meg, mint egy teljhatalommal rendelkező úr. A csúcspont az a 35. verstől a 45. versig van, amikor az egész Galileára kiterjeszti Jézus a működését, körbejár különböző városokba mind, és hirdeti az evangéliumot. És nagyon érdekes, és ez a Jézus titoknak a lényege, elkezdődik egy belső feszültség. Azt gondolnánk, hogy ez a teljhatalommal rendelkező Jézus Krisztusra mindenki azt mondja, na igen, ezt vártuk, ez a Mesiás. De abban a pillanatban előjönnek azok az érdekek, amik mélyen húzódnak. És jönnek a vitatkozó farizeusok. És Jézus a második fejezetben a teljhatalmát igazolja a vitákban. A harmadik fejezet, 6. versig ilyenek vannak. Ugye először jön a gutaütött meggyógyítása. Hoznak hozzá egy gutaütöttet, és akkor Jézus látja azoknak a hitét, akik hozzák ezt a gutaütöttet. Azt mondja, hogy megbocsájtottak a te bűneid, ebből nagy botránkozás lesz, hogy mi jogon mondja azt, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Akkor a másik ilyen vita történet az a Máté elhívása. Tessék gondolni, hogy jön, kiméne a tenger mellé, az sokaság követte őt, és amikor megy vissza Kapernaumba, maga városába, akkor egyszerre ugye ott ül Máté a vámnál, ebben mindenki megbotránkozik, hogy micsoda disznó dolog, hogy itt szedi a vámot most is, amikor ilyen dicső dologról van szó. És Jézus túlnéz a vámos asztalon, ellát Máté szívéig, elhívja Mátét, Máté elhívja a barátait, és minden előítéletet levet Jézus, és ez borzalmas rossz a farizeusok előtt. Aztán van a böjtről a vita. Aztán jön a kalásztépés szombatnapon vita, ami megint egy nagyon izgalmas téma. Ugye a farizeusok a szombatnak a héját akarják ünnepelni, Jézus pedig a szombatnak a tartalmát akarja megmutatni. A szombat tartalma az micsoda? Ugye a teremtés történetben ugye arról van szó, hogy a teremtés történet 7. napja, ez a szombat. Na most, mi volt ennek a funkciója? Hát azért a teremtés emlékünnepe, ahogyan a 4. parancsolat is ezt összefoglalja, hogy a 6 napi munka után szükség van egy TMK-ra, nem? A tervszerű megelőző karbantartása, nem? Ami nem egyszerűen fizikai pihenés, hanem az ember attól ember, hogy az ember az reflektáló lény. Tessék megnézni. Velünk nem történnek a dolgok, hanem bennünk is történnek a dolgok. Éppen ma reggel gondolkodtam azon, mikor 5-kor fölkeltem, hogy nem felkelni nehéz, gondoltam magamban, amikor csörgő órát agyon csaptam.
nem felkelni nehéz, hanem elgondolni ezt a napot. Tehát végig kell gondolnom a napot, hogy én most mit csinálok a vonaton, volt 14 dolgozat, amit ki kell javítani, hogy osztom be az időmet, oda jövök, akkor van egy doktori, illetve egy habilitációs eljárás, amihez el kell mennem, hogy mint, akkor volt 18 vizsgázom, azt le kellett vizsgázni, akkor pontosan odaérjek, hogy találkozunk a vonatnál, akkor időt kell, stb. Fejébe az ember ezt végig csinálja, ezt egyetlen lény sem csinálja végig. Az ember egy reflektáló lény. És ez egy nagyon érdekes valami, nem így van? Nagyon érdekes valami. Mi, mint reflektáló lények, hogy is vagyunk, hogy is élünk. És akkor jön a szombat, ami arra jó, hogy ez a reflektáló lény rendezze Istennel, emberrel és világgal a maga dolgát. Mit csinált ekkor? Ezért Jézus. Jézus a szombat ünneplést megreformálta. Miért? Azért, mert a reformáció az azt jelenti, a Hegedűs Lóránt püspök úrnak a példája, mondom, hogy ezt a feleségemtől kaptam, ezt a nyakkendőt, azt mondja, hogy ennek nagyon szép formája van ennek a nyakkendőnek. Tényleg én is szerettem, mert szép nyakkendő, nem? Hölgyek tudják. Férfiak meg úgyse törődnek vele. Na most én, ennek ugye van egy szép formája. Most én így összegyűröm, nem látja az asszony, mit csináltam? Deformáltam. És ha én így kisimítom, akkor mit csináltam? Reformáltam, visszaalakítottam az eredeti formáját. Na most, Isten azért adta a szombatot, hogy az ember adjon időt magának az Istennel, a másik emberrel és a világgal való ilyenfajta kapcsolatra, nem? Az ember elengedi, és egy más vonatkozásban önmagát regisztráló lényé lesz az ember. Mit csinált ezért Jézus? Fogta a tanítványokat, és kivitte aratás előtt a mezőre. Értette ezt? Mert szombat az a teremtés ünnepe, nem? A aratás előtt megint egy kicsit gondoljanak Palesztinába, mindig szép bolyhos felhők jönnek, aratás előtt van a késői eső közvetlenül, ennek következtében kinyílnak a virágok, biztos láttak már Izraelből virágokat, rendkívül gazdag a virágállománya Izraelnek. És ilyen lepréselt virágokat szoktak küldeni képes lapon, én sokat ilyet kaptam Izraelbe. Virágok, színpompa, illat, az érő búza hullámzik. Gondoljanak egy gyönyörű tája. Fehér, bolyhos bárányfelhők húznak az égen. Ez a késő eső utáni táj. Isten szép szabad ege alatt. Milyen nagyszerű az Isten, aki ezt teremtette. És a tanítványok közössége kívül a városon összezárul. Ezt is lassan elfelejtjük, hogy milyen jó egy baráti társaság, ahol nem kell magamat megjátszani, és nem kell viselkedni, hanem adhatom magamat. Nem? Tanítványok közössége. És Jézussal az Isten dolgairól beszél. Tehát az Istennel való, egymással való, és a teremtett világgal való kapcsolat. Ez a szombatnak a tartalma. És jön a farizeus, aki a szombat héját ismeri, és les. Mert a farizeus nem azt érdekli, nem azt érdekli, hogy Isten mit tett, hanem az érdekli, hogy az ember mit tesz. Tetszik érteni? Tehát a farizeusi magatartás az egy alanycsere. Nem az Istenről van szó, hanem az ember cselekedetéről, jó vagy rossz cselekedetéről van szó. De nem erről szól az egész. Nekem nem az ember cselekedete a nagy kérdés, hanem az, hogy rálássak így felülről a világra újra és újra, mert így leszek pszichésen épp. Miskolcon van egy nagyon kedves ideggyógyász professzor úr, aki a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az alelnöke most már, de elnöke volt hosszú ideig. Egyszer beszélgettünk, és azt mondja, tudod, fiam, írtó büszke vagyok, hogy én fiam vagyok, annyira idős, 90-valány éves az öreg úr, tudod, fiam, a világ azért neurótikus, mert időzavarban van.
ennek a pszichés időzavarnak az a baja, hogy 6 plusz 1-es felépítésűek vagyunk. 6 plusz 1. A teremtés is így készült, nem? Na, de én Márk evangéliumáról akarok beszélni, és egy kicsit elfogult vagyok, mert erről írtam most, jelent meg egy könyvem, hogy Megtalált kincsünk a nyugalomnak címen. Most egy kicsit erre jobban érzékeny vagyok, de ez a vita történeteknek a kulcsa, mert Jézus azt mondja, figyeljük meg, hogy hogy utasítja vissza, azt mondja ennek a farizeusnak, aki leste, ugye, hogy beleakaszkodik mindenbe. Letépték a kalászt! Ez aratás! Kimorzsolták a magot, mert ugye az ókori ember szerette összerágni a teljes búzát. Gyerekkoromban mi is csináltuk. Ez meg őrilés, meg cséplés, hú, ezeket nem szabad. Ugye figyeljük meg, az ember cselekvésére kerül a hangsúly. És akkor Jézus mit mond? Mondta neki, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. A farizeus mindig ott lehet megismerni, a farizeus mindig teljesíteni akar, és nem vesz észre, hogy Isten mit ad. Mindig ő akar adni. Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért, annak okáért az embernek, fia szombatnak is ura. Na, itt aztán betelik minden. És akkor utána következik, hogy szombatnapon még egy száraz kezűt is meggyógyít Jézus. Beáll a nagy feszültség. Utána ez a teljhatalmú Jézus Krisztus az övéivel záródik össze. A harmadik fejezet 7. versétől egész a 6. fejezet 22. verséig egy csomó olyan történetet találunk, ahol Jézus és az övéiről van szó. A hallgatóság hogy oszlik meg, Isten uralmának milyen a titka, megkérdezik, hogy ki ez az ember, Jézust megtagadják, akkor a tanítványokat kiküldi, és akkor még szorosabban összezáródik ez a kör, és Jézus és a tanítványok viszonyát mondja el, és elérkezik a 8. fejezetbe ez az evangélium a csúcshoz. És ez a 8. fejezet az egy nagy vallomás, ez a péteri vallástétel. Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És a visszaérkező tanítványok mindenfélét mondanak, mondják, hogy te ez vagy, az vagy, amaz vagy. És Jézus rövidre zárja a kérdést, és azt mondja, és ti kinek mondtok engem? És akkor Péter az, aki kimondja, nem test és vér, jelentette meg ezt néked, mondja később Jézus, mert Péter kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, tehát te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Ugye ugyanazt, ami az evangélium elején van, amit a címiratban láttunk. És Jézus azt mondja, ez nem test és vér jelentette, te ezt nem magadtól tudod, ez egy ilyen szólásszerű szófordulat volt, nem magadtól tudod, az Isten lelke jelentette ki néked. Itt a csúcs. Igen ám, de ezt most meg kell érteni, hogy Jézus a kereszt felé halad. És ahogy ehhez a csúcsponthoz eljutottak, felértek a csúcsra, most elindul a tanítványi közösség lefelé. És kezdi Jézus jelenteni a szenvedéseit háromszor. Az első szenvedés jelentés után Péter rögtön azt mondja, hogy nem történhetik meg ezt veled. Hát én most ugye nem test és vér jelentettik, én jobban tudom, hogy nem történhetik meg veled. Erre Jézus soha ilyen keményet embernek nem mondott, amit Péter kap. Azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. És utána következnek azok a történetek, útban Jeruzsálem felé, ezek úti történetek, úgy is szoktuk mondani, amiben Jézus Krisztus fel akarja készíteni a keresztre a tanítványokat. Meg kell érteni azt, hogy Jézus Krisztus a bárány, az Ószövetség báránya. Meg kell érteni a megváltás titkát, az evangélium lényegét, mert ugye erről szól ez a levél, és gyors lépésekben minden történetnek a végén ez van. És utána jön a nagy hét, a bevonulás, az esemény történetét, nem mondom el, Jézus Krisztus túllép a zsidóság határán. Mert ugye Márk, az kinek írja az evangéliumot? A rómaiaknak. Itt most már nem a zsidókról van szó csak. Az evangélium az a világ evangéliuma. Az egész világért kell.
És ez Márk evangéliumának az igazi titka. És itt most befejezném, nem mondtam el az evangéliumot, ez ilyen szabó családos befejezés volt. Feljutottunk a csúcsra, csak jeleztem, hogy mi van, de remélem, hogy egy picit kíváncsiak lesznek, és elolvassák az evangéliumot. És jövök vissza az apostolok cselekedeteire, itt leszek én, már nem sok van hátra, még azt hiszem, 3 hét múlva jövök. Tehát van még most Lukács, János, és utána 3. héten apostolok cselekedetére én jövök. Köszönöm szépen!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, második vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első részében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid emlékedést hallgathatunk meg a 38. Zsoltár alapján, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy Maradj talpon. Az elmélkedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Ha azt mondom, hogy a 38. Zsoltár címe azt lehetne, hogy Maradj talpon, akkor talán sokaknak egy népszerű televíziós játék jut az eszébe, ami valóban arról szólt, hogy hogyan adhatunk jó válaszokat, és így maradhatunk talpon. De vajon talpon maradhat az is, aki rossz választ ad? A 38. Zsoltár szerint igen. Maradj talpon akkor is, ha valamire rossz választ adtál. Ha hibáztál, ha rossz döntést hoztál. Van élet a hibák után is, tehát maradj talpon. Hallgassuk meg a 38. Zsoltárt.
1: Uram, ne fenyíts meg haragodban, felindulásodban ne ostorozz meg, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett a kezed. Nincs épp hely a testemen haragod miatt, nincs békesség a csontjaimban vétkeim miatt, mert bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellenkadtam, meggörnyedtem nagyon. Minden nap úgy járok, mint aki gyászol, mert derekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Erőtlen és nagyon összetört vagyok, és szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, és szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak az engem ért csapás miatt, rokonaim pedig messze távolodnak. Tört vetettek, akik életemre törnek, és akik bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre, és családságot koholnak minden nap. De én, mint a süket, meg sem hallom. Olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja föl száját. Olyanná lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram Istenem. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt. De ellenségeim élnek és erősödnek,

harag idejéről, akkor, amikor az Isten ítéletet had, és az emberrel megeteti, amit az ember főzött, az emberre visszahárítja, amit az ember döntött és összehozott magának az életében. Uram, ne fenyíts engem haragodban, felindulásodban ne ostoroz, nyilaid belém hatoltak. Harag, ostor, nyíl. Ugye megrendítő ez a kép, ahogyan ez az ember a saját rossz döntése, rossz válasza miatt szenved. Úgy érzi, hogy Isten mindent visszahárít rá, de kegyelemért könyörög. Nem tudom, igazán gondolkodtunk-e már azon, hogy jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, annak következménye van a lelkünkben. Jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, akkor mondjam, hogy jó esetben, vagy ez nem olyan jó eset, a lelki ismeretünk nem hagy minket békén. Tegyük fel máshogy a kérdést. Ha egy ember rosszat tesz velünk, és semmilyen erkölcsi problémája nincsen ezzel, jó az? Nem pusztán arról van szó, hogy az igazság érzetünk ilyenkor hangosan sípol, hanem arról van szó, hogy annak az embernek vajon a lelki ismerete hogyan működik? Vajon miféle belső iránytűje van, vagy iránytű nélküliségben szenved? Márpedig, ha nincsen jó és rossz között a választáshoz neki segítség, akkor a boldogságra, a békére nincsen esély az ember számára. Tehát az önmagában, hogy az ember szinte úgy érzi egy-egy rossz döntése után, mintha nyilak akadnának belé, vagy mintha ostor csattogásként hallaná a fülében azt, hogy mit csináltál, hogy gondolod, mi volt ez. Pontosan ezt mondja az 5. versben a Zsoltáros, hogy bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. Tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy az Isten tesz velem rosszat, hanem hogy nélküle így a rosszban rettenetesen szenvedek, de az ő tudtával történik mindez. Hogyan maradhat talpon az ember ilyen esetben? Mi a remény? Mi a lehetőség? Egy rossz válasz után mit mondhat az ember, hogy ne nyíljon meg alatta a föld? Ez a Zsoltár egy nagyon elgondolkodtató Zsoltár. A 7 bűnbánati Zsoltár közé soroljuk, amelyek a 6., a 32., ez a jelen 38. Zsoltár, vagy a híresebb ezek közül az 51. Zsoltár, de a 102-es, a 130-es és a 143-as Zsoltár is ide tartozik. A 38-as Zsoltár azonban jelen Zsoltárunk egy sajátos gondolatmenettel folytatódik. Leírja azt, hogy mit él meg az ember egész lelkében, egész komplex személyiségében, mit él meg az az ember, aki rossz választ adott és nehezen tud talpon maradni. Nagyon érdekes a következő szakasz a 6. verstől a 9. versig, ahol arról beszél, hogy a lelki rossz döntéseinknek fizikai következményei, szinte fogható, működési, biológiai következményei vannak. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellankadtam és meggörnyedtem, így járok minden nap, mint aki gyászol. Derekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Érdekes, amikor elolvassuk ezeket a verseket, arra gondolhatunk, amit manapság olyan gyakran hallunk, hogy a pszichoszomatikus, a lélek hatása a testre, szóval ez a fajta törvényszerűség mennyire erős, és valóban az ember lelki béke híján fizikai tüneteket produkál. Meg kell tehát találni sürgősen a gyógyulás helyét, mert egyébként, ahogy a 6. vers beszél, azt mondja, a sebek, sérülések, ezek láthatóak, már szagolhatóak is, aztán azt mondja, meggörnyedtem, a tartásom, a gyengeség, az izomzat meggyengül, derekam megtelik fájdalommal, a fájdalomérzet, ami minden mozdulatot, minden döntést, minden gondolatot kísér az ember lelkében. Különleges ez a Zsoltár, hiszen 3000 évvel ezelőtt az emberi lélek, az ember személyiségének összetett fizikai, lelki, szellemi, szociális működését mutatja be, elromlott formájában, ahogyan az ember kapaszkodik, mert rossz döntést hozott. Folytatódik is a felsorolás a 10. versben, amikor azt mondja, hogy szívem dobog erősen, erőm elhagyott, mert hogyan érinti a bűn a szociális kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat? Szeretteim és barátaim félreállnak az engemért csapás miatt. A rokonaim pedig eltávolodnak tőlem messze.
Mások pedig, akik tört vetettek, életemre törnek, és bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre,

és csalárdságot koholnak minden nap. Mintha azt élne meg a Zsoltáros, hogy rossz döntéseim következtében barát és ellenség összefog. Kiderül, hogy szeretteim, barátaim és rokonaim is, hát így már nem biztos, hogy kellek nekik, és ez mérhetetlen nyomorúságot okoz az embernek. Olyan emberek fordulnak el tőlünk, ha hibázunk, akiket legjobb barátainknak gondoltunk, de nem véletlen mondja a példabeszédek könyve 17. fejezetében, a 17-es vers, hogy minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejében. Tehát a hibáink nyomán lehet, hogy egy kicsit a barátság, az összetartozás gondolatát is újra tapasztaljuk. Mit jelent az, hogy minél hibásabb vagyok, minél inkább valaki közelemben élve észreveszi a jellemgyengeségeimet, a rossz döntéseimet, annál inkább azt mondja, hogy szeretlek, kitartok melletted, nem ijedek meg tőled, nem ítélkezem feletted. Erre csak olyan ember képes, igaz barát csak az lehet, aki maga is ugyanezt a harcot harcolja, aki őszinte magával, az nem ijed meg attól, amikor a másikban őszintén meglátja a rosszat. Majd folytatódik, és nagyon érdekes a folytatás a 14. verstől, mert azt mondja, hogy én, mint a süket, meg se hallom, és mint a néma, ki sem nyitom a számat, pedig rosszat mondanak rólam, de én olyan lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Itt mozdul meg valami a megoldás irányában. Nem kezd magyarázkodni, szájában nincs ellenvetés. Nem hoz fel mentségeket. Egyenesen így folytatja, hogy mert benned reménykedem, Uram, te felelsz majd meg nekik, Uram Istenem. Ha egy ember talpon akar maradni, akár a legkomolyabb vagy legsúlyosabb rossz döntései után is egyet tehet, Istenhez megy kegyelemért. Istenhez menni kegyelemért azt jelenti, hogy nincs mentség, amit magam mentségére felhozhatnék, amivel magyarázhatnám azt, amit tettem. Amíg van magyarázat, addig felesleges a kegyelem. Amíg van mentség, addig a bűn nem bűn. De ez az ember, Dávid, aki által Isten nem kis szabadításokat hozott és csodákat hajtott végre, Isten nélküli pillanataiban nem kis hibákat halmozott fel, és emberi életutakat döntött össze, pusztított el. Hogy ezek aztán a nyakába szakadtak, és mint az ostor csattogás ott volt a fülében, hogy mit csináltál, ebben biztosak lehetünk, mint ahogy a magunk életében is már tapasztalhattuk ezt. De Dávid azt mondja, hogy nem követem le azt a hibát, hogy magyarázkodjak. Miután a fizikai létezésemre kiadt a bűn, miután a szociális, emberi kapcsolataimat tönkretette a bűn, most nem követem el a legnagyobb hibát, hogy az én szellemi létezésemmel, az értelmem működésével a bűn igazolásába fogjak. Az agyam egyetlen egy dologra képes most menni és kérni az Istent. Benned reménykedem, te felelj meg nekik. Mit felel Isten a vádolóknak, amikor egy bűnös segítségül hívja? Mit felel, hogyan áll ki amellett az ember mellett, aki hibát követett el, mindegy, hogy mekkora hibát, hibát követett el, de talpon akar maradni. Nem fogja kimenteni, nem fogja azt mondani, hogy a rossz jó volt. Azt fogja mondani, hogy de belátta, nem elbújdosott, nem megmagyarázta, nem mentegetőzik, nem másokra mutogat, belátta és hozzám jött. És ezen a ponton én életbe léptetem a B-tervet. Az én fiam meghalt érte a kereszten, bűnösként halt meg, hogy a bűnös igazként állhasson itt. És aki hisz én bennem, és szembefordul a hibájával, az átment a halálból az életre. Gondoljunk Jézus Krisztus tékozló fiú példázatára. Ahogyan az atya kiáll mellette, megvédi őt. Ahogyan felöltözteti, ahogyan körülölelő szeretettel veszi körül a hazatérő fiút. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt, mondja a Zsoltáros. Eközben ellenségeim élnek és erősödnek, és megsokosodtak hazug gyűlölőim, akik a jóért rosszal fizetnek és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem. Érdekes a folytatás. Próbálok változni, de nem hisznek nekem az emberek.
de ez nem akadályoz meg engem abban, hogy benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik. Ne hagyj el, Uram, fejeződik be a Zsoltár, Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, szabadítom. Maradj talpon. Bármilyen rossz választ adtál is egy életkérdésre, bármilyen rossz döntést is hoztál önmagad vagy mások ellen, ha a száj nem magyarázza meg a bűnt, nem mosdatja a szerecsenyt, ha a száj, ha a gondolkodás, az emberi agy, értelem, szellem nem mutogat másokra, hanem azt mondja, benned reménykedem, Uram, te megfelelsz nekik. Bevallom bűnömet, bánkodom vétkeim miatt, ne hagyj el engem, Istenem, ne távolodj el tőlem. Isten megőriz, Isten talpra állít, Isten megóv, Isten kiment, mindezt igazságosan, szeretettel, kegyelemmel, jósággal. Van remény, hogy talpon maradjunk. Van remény, hogy a rossz döntés után ne nyíljon meg a föld. Van remény, mert az Isten meg akarja menteni a bűnösöket, és ha megsokasodik a bűn, a kegyelem annál inkább bővölködik. Gyógyítson minket Isten lelkileg, fizikailag, emberi kapcsolatainkban, az ő szeretetével, és mindig legyen ott a fülünkben, maradj talpon, mert szeretlek, mert elkaplak, mert megfoglak, felsegítelek, mert megbocsátottam neked Jézus Krisztus által.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Az ember egészségéhez nem csak a fizikai, a testi dolgok tartoznak, hanem a lelki egészségünk is. Egy korábban megkezdett beszélgetésünk folytatásaképpen arról faggatom beszélgető társamat, Tóth Sándor lelkészt, aki pszichológus is, és szeretettel köszöntöm ezen az alkalmon itt a stúdióban, hogy a vallásos hit, egy pár szó már elhangzott erről, van, akiknél rajongásba csap, és ez az egészséges emberekre nézve sem veszélytelen, viszont a legutóbbi felmérések szerint inkább segít a mentálisan sérült embereknek, mint hogy ártana. Természetesen megvannak a maga veszélyei, a lehetőség, hogy valami káros dolog történik, de inkább segít. Én most azt szeretném kérdezni, hogy egy kis vallásos közösség, vagy egy nagyobb vallásos közösség, egy csoport, egy gyülekezet, mit tud tenni a mentálisan sérült emberekért, és önmagában a vallásos hitnél, a vallás gyakorlásánál mi az, ami ajánlható az embernek, hogy egészséges lelkiségben maradjon?
1: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok olyan dolog van, ami hozzájárulhat a vallás és a hit oldaláról ahhoz, hogy az ember egészségesebb legyen, akár testileg, akár lelkileg. Talán első helyen lehet említeni azt, hogy általában a vallásos közösségek azok egy egészségesebb életmódra ösztönzik az embert. Védik, óvják a különböző káros szenvedélyektől, azoktól a káros dolgoktól, amelyek nagyon sok esetben tönkreteszik az embernek mind a testi, mind a lelki egészségét. Ha a gyülekezetben folyik egyfajta felvilágosító munka, akár a gyülekezet tagjai irányába, akár kifelé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, amivel hozzá lehet járulni az emberek testi-lelki egészségéhez. De ha tovább megyünk, akkor sok olyan konkrét tevékenység van egy gyülekezet életében, amely hozzájárulhat ehhez az egészséghez. Gondolok itt például az imádságra, ami egy alapvető dolog a gyülekezetben, vagy még inkább az ember, amikor saját maga otthon imádkozik, egy komoly, mély imádság, meg lehet állapítani azt, hogy hasonló fiziológiai reakciók játszódnak le egy ember szervezetében imádság közben, mint amikor relaxációs terápiában vesz részt az ember. Tehát csökken a vérnyomás, csökken a pulzusszám, az ember nyugodtá válik. És hogyha most a teológiai oldaltól eltekintünk, hogy erre milyen választ ad Isten, már önmagában ez is egy lelki és testi egészséget nyújtó valami, vagy tényező ez az imádság. De az imádság során én megfogalmazom a problémáimat. Hát ez az egyik legfontosabb dolog a pszichológiai oldalról, hogy az ember tudja megfogalmazni a problémát, tudja kimondani. Ez már egyfajta feldolgozást is jelent, hogyha meg tudom fogalmazni, el tudom mondani valakinek. Az, hogy én tudom azt, hogy valaki most meghallgat engem, meghallgat, nem vagyok egyedül a problémámmal, ez megint egy nyugalmat sugárzó, nyugalmat árasztó tényező a lelki egészség érdekében. Aztán ha arra gondolunk, hogy a Biblia olvasás hozzá tartozik a keresztény ember életéhez. A Biblia maga mondja azt, hogy történetek vannak benne, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. Megírattak olyan dolgok, amelyeket el kellene kerülnünk, hiszen láttuk már a történet végén, hogy nem jóra vezet. Látunk pozitív példákat, amelyet viszont követnünk érdemes. Aztán a gyülekezet egy közösség. A mai embernek nagyon sok lelki problémáját a magány okozza, hogy egyedül van, hogy nincs kivel megosztani a problémáit, nehézségeit. Pál apostol olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint az emberi test, tagokból áll, és az egyik sír, vele együtt sírnak a többiek, vagy valakinek jó kedve van, vidám, vele együtt örülnek a többiek. Ez egy nagyon nagy, nagyon fontos tényező, amely hozzájárulhat a lelki egészséghez. Aztán a Biblia nagyon sok olyan mondatot tartalmaz, amely mutatja azt, hogy milyen fontos követni azokat a jó tanácsokat, mert hozzájárulhat a lelki egészségünkhöz. Például az optimizmus, az, hogy nem csak a rosszat vesszük észre, nem csak szomorkodni tudunk, hanem tudunk örülni bizonyos dolgoknak. Olyan szépen fogalmaz a Szentírás, amikor azt mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ha valaki tud örülni, az öröm, tudjuk, hogy olyan kémiai anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyek hozzájárulnak nem csak a lelki, de a testi egészséghez is. Míg a szomorú lélek hát megszárasztja a csontokat. Aki kész arra, hogy segítsen, odafigyeljen a másik emberen, oda másik emberre. Azt mondja a Biblia, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Egy jótékony lelki hatással van az emberre az, hogyha kész a másik emberért tenni, kész észrevenni a másik ember problémáját, és ad neki, nyújt neki valamit, nem feltétlenül anyagi dolgokat. De hogyha azokra a dolgokra gondolunk, amelyet maga a Biblia is tanácsol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy a testünkre is oda kell figyelni. A testmozgás, az egészséges táplálkozás, ez hozzá tartozik a fizikai egészséghez, de ha valakinek egészséges a szervezete, az lelkileg is egészségesebb. A sporttal foglalkozó pszichológusok nagyon sok kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy akinek edzett a teste, annak az lelkileg is edzettebb. Tehát ha testmozgást végzünk, jó levegőn vagyunk, és a Biblia ezt tanácsolja, hogy a testünkre figyeljünk oda.
0: Azt mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. Tehát van egy közösség, és jó volt ezt hallgatni, hogy egy befogadó közösség, annak a gyakorlata, a hit gyakorlata, élet gyakorlata, de nagyon jó hatással lehet az emberekre. Tehát a mi világunk tele van, ugye ezt nem kell sokat hangsúlyozni, hogy egyre növekszik, növekvő számban tele van mentálisan sérült emberekkel. A kérdésem az lenne, hogy mindig felismeri a kis közösség, képes arra, hogy felismerje, hogy itt valóban egy olyan esetről van szó, amit a kedvesség, a jóság, a befogadókészség gyógyítani tud. De azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amit a felismerésben is. Egyrészt, másrészt pedig hol van az a határ, amikor a gyülekezet azt tudja felismerni, tehát a közösség azt tudja felismerni, hogy ez itt már nem annyira a mentális betegség, de mondjuk maradjunk az első kérdésnél, hogy mit tud tenni, hol van a határa még, amit tenni tud egy kis közösség?
1: Nyilván, mint emberi közösség, ahol a Biblia alapelvei fontosak és meghatározóak, ott a közösség maga gyakorolja a szeretetet, amit meg fog érezni minden tagja ennek a közösségnek. Ez már önmagában is egy gyógyító tényező tud lenni. Persze mondtuk, vagy hallottuk az előbb a kérdés során is azt, hogy ez nem mindig hoz megoldást, van, amikor tovább kell menni. Én azt hiszem, hogy amikor a jó szó nem segít, amikor a tanácsok nem segítenek, amikor az ember minden honnan a környezetéből kapja a visszajelzést, hogy változtatni kellene, de ő mégsem teszi ezt meg. Akár meggyőződéséből, mert ő neki mások a meggyőződései, akár azért, mert nem képes változtatni. Akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez a szakemberhez fordulás azért is nagyon fontos, mert ugye a szomatikus orvoslásnak a területén is egyre többet hangoztatjuk a megelőzést, a prevenciót. Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, hanem hamarabb. Ez a lelki egészség, vagy a lelki betegségek kapcsán is igaz, hogy minél hamarabb, ha csak úgy felmerül bármi, keressünk meg szakembert, aki meg tudja állapítani azt, hogy mekkora nagy a baj, kell-e valami nagyobb segítség, vagy egyszerűen csak kisebb dolgokon kell esetleg változtatni. Azt meg maga a közösség kell, hogy eldöntse, hogy ő mit tud tolerálni, meg mit nem. Azt nagyon nehéz így megállapítani egy emberről, hogy ő most ezt direkt csinálja, tudna változtatni, ha akarna, vagy pedig a betegségéből kifolyólag ő nem tud változtatni a magatartásán. Azért is nehéz ez a kérdés, mert hát lelki zavar az is, hogyha valakinek egy olyan személyiség zavara van, amikor abszolút nincs betegségtudata, ő meg van győződve az, hogy mindenkit tönkretesz a környezetében, de ez ő neki természetes, tehát ő nem veszi észre, vagy nem látja azt, hogy ő neki ezen kellene változtatni. Ezért célszerű szakemberhez fordulni, vagy kérni, hogy forduljon szakemberhez az, akiről úgy gondoljuk, hogy esetleg lehet az életében, vagy felmerülhet valamilyen lelki probléma, lelki zavar, mert akkor ki tudják szűrni ezeket.
0: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy rendben van, vannak is közösségeink, vannak is gyülekezeteink, és mindezeket jó, ha tudjuk. De mit tesz még például a hetednapi adventista egyház? Mit tesz még ezekért a mentális betegekért? Van-e valami lehetősége, valami kimondott célkitűzése, vagy olyan helyzet, olyan intézmény, ahová maga is hát szívesen várja a betegeket, mentálisan sérült embereket?
1: Igen, több ilyen terület is van, amit tesz az egyházunk. Az egyik terület az, hogy igyekszünk a lelkészeinket képezni, hogy minél jobban felismerjék azt, hogy mikor van egy olyan helyzet, amit a gyülekezet maga tud kezelni, mikor van egy olyan helyzet, amikor akár a lelkész, aki mondjuk tovább képezte magát ezen a területén, tud segíteni, és mikor kell még a lelkésznek is tovább küldenie. Tehát, hogy ismerjék a lelkészek a kompetencia határaikat. Nagyon sok lelkészünk elment és mentálhigiénész szakemberként folytatott tanulmányokat. Ezáltal sokkal könnyebben tudja felismerni ezeket a problémákat, sokkal több segítséget tud nyújtani. És hogyha már az intézményes kereteket is megemlítettük, akkor van az egyháznak egy mentő mentáliroda nevű intézménye, ahol szívesen fogadjuk azokat akár az egyháztagjai közül, akár kívülről érkező embereket, akik az élet bármely területén valamilyen lelki segítségre szorulnak. Vannak olyan emberek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak, járnak az orvoshoz, szedik a gyógyszerüket, nyilván ez egy, nem tudom, fél évente egyszer találkoznak talán az orvosukkal, közte viszont nincs, aki velük foglalkozzon. Ők közül többen bejárnak hozzánk, mi próbálunk nekik segítséget nyújtani, segítő beszélgetéseket folytatni. Vannak, akik elakadtak valahol az életútjukon, és tanácsadásra van szükségük, nekik is segítséget nyújtunk, illetve vannak családterapeutáink, akik a családi gondokkal küzdőknek nyújtanak segítséget.
0: Nyilván ugye ezek mind olyan források, tehát a nem rendezett családi élet, de ha körültekintünk a mi világunkban, akkor rengeteg szorongásra alkalmat adó helyzet van egy-egy ember életében, gazdasági problémák, a fenyegetettség. Nyilván előbb vagy utóbb kialakul a szorongó emberben a fenyegetettségnek az érzése is, és ebben a tekintetben egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, hogy a gyerekek, fiatalok egyre tömegesebben és egyre fiatalabb korban fordulnak a szexualitás felé. Van ennek valami olyan magyarázata, tehát egy szakember oldaláról. Van ennek valami magyarázata? Nincs ebben valamilyen menekülő út, elgondolás fiataloknál?
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen dolog is közrejátszik. Ugye, mint minden jelenségnek soha nem egyetlen kiváltó oka van, hanem nagyon összetett ez a probléma is. Ugye, a múltkor beszéltem arról, hogy ma az a legelfogadottabb nézet, hogy mindent ilyen összetett dologként kezelünk. Mindennek van biológiai, pszichológiai, szociológiai oldala. Ennél a kérdésnél is megfigyelhetjük azt, hogy a biológiai érés az sokkal korábbra tevődött. Sokkal korábban érnek nemileg a gyermekek, míg a pszichológiai érés az sokkal inkább kitolódik, sokkal későbbre tevődik. Nagyon sokszor 25-26 évesen még nem tudja az ember, hogy mi akar lenni, akar-e családot alapítani, tehát abszolút nincs meg az összhang a biológiai és pszichológiai érés között, és hát nyilván egy ilyen űrben hát keresik a lehetőségeket. Ehhez hozzájárulnak azok a szociológiai dolgok, hogy a média, amely egyébként egy nagyon pozitív dolog, hát hiszen most ez az adás is a médián keresztül megy, de a médián keresztül nagyon sok olyan dolgot is látnak nagyon fiatalon, ami sokkal idősebbeknek van kitalálva, és ez nyilván felkelti az érdeklődésüket, és felkelti azt a vágyat, hogy ők kipróbálják. Az, hogy a társadalomnak a toleranciája megváltozott ez iránt. Tehát ma ezt nem kell szégyelni, nem kell elbújni, nem kell titkolni sem már, hanem, mert az jó, hogy nem szégyelni kell, meg elbújni, de hogy ezt szabadon lehet csinálni, mert elfogadott. Ez a tolerancia, ez a fajta tolerancia hozzájárul ahhoz, hogy hát akkor miért ne? Vagy az a nézet, ahogyan ma a fiataloknak van egy ilyen sztereotípiája, hogy buli, szórakozás, az nem képzelhető el alkohol és szex nélkül, mert az a kettő összefügg. És ha már vannak ilyen tudatmódosító szerek, akár alkohol, de hát ugye egyre jobban terjed hazánkban is másfajta drogoknak a használata is. Ezek teljes mértékben megváltoztatják az embernek, a gyereknek is a logikus gondolkodási képességét, és nem látja a veszélyeit ennek. De hát, amiről volt is szó, nagyon fontos az, hogy nyilván van egy lelki szükséglete ezeknek a gyerekeknek. A család, mint egy teljes család, egyre ritkább. Ugye a teljes családban van egy apa, anya és van testvér. Ha bármelyik hiányzik, akkor az már egy csonka család. És akkor már van egy hiány érzete a fejlődés során ennek a gyermeknek. De ha még egy teljes család is van, ma azt látjuk, hogy a családok úgy működnek, hogy mindenki a családon belül is magányos. Úgy éli a kis saját maga életét, és nincs egy családi közösség. Ezért az embernek, a gyermeknek van egy kielégítetlen szükséglete, hogy az a szeretet szükséglet, hogy valaki megért, hogy valakihez kötődöm, valakihez nagyon szoros viszonyom fűződik. Nézzük meg, hogy mennyire hiányzik a mai családból az ölelés, az, hogy meghallgatnak, hogy közösen beszélgetünk, hogy érdekli a szüleimet az, hogy mi történik velem, hogy van idejük a gyermekkel foglalkozni. A barátságok is már ilyen virtuális barátságok. Csetelünk. Ez a barátság. Emiatt kialakul egy önértékelési zavar a gyermekekben. Kicsinek érzi magát. A fiúk, tehát nyilván, hogyha valakinek van egy önértékelési zavar, azt azonnal próbálja kompenzálni. Hát a fiúknál van a skalpvadászat, hány lányt tudok megszerezni, a lányoknál pedig van egy ilyen büszkeség, hogy kellettem a pasinak, ahogy szokták mondani. Tehát ezzel kell kompenzálni ezt az önértékelési zavart. És ez mind-mind annak a szeretetnek a hiánya, ami hiányzik a mai családokból ebben a rohanó világban.
0: Tükröződik ez, amikor például a mentőmentál irodában, mert tudok róla, hogy Tóth Sándor is ugye egy napot ott tölt, egy héten, tükröződik ez, amikor bejönnek, segítséget kérnek emberek. Érződik ez, tükröződik ez, tehát utána lehet ennek járni?
1: Mindenképpen, tehát nagyon sok olyan problémával jönnek, ami azt mutatja, hogy valahol emberek elakadtak a személyiségfejlődésükbe, nem volt meg az a biztonságos háttér a családjukban, amire szükségük lett volna. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül kegyetlen, rossz szüleik voltak, csak egyszerűen élték a maguk életét, és valamit nem kapott meg a gyermek. Egyszerűen nem azokat a dolgokat, amik ma általánosságban hiányoznak a gyermekek életéből.
0: Vajon ebben az állapotban, tehát a fiatalok, kamaszok életében, mert ahogy hallottam, ugye a kamaszkor, meg tapasztaljuk is, hogy a kamaszkor bizony a 20 éves korra bőven kitolódott. Most egy ilyen túlkoros kamasz, aki hát biológiailag már lehet, hogy 10 éve, vagy még több is érett, de lelkileg nem érett egy kapcsolatra. Viszont tele van ezzel az ürességgel, és keresi. Mit tud mondani neki egy Istenben hívő, Istenben bízó ember? És hogy fogadják ezek a fiatalok? Tehát van-e fogadóállomás, mert jó, hogy kiküldjük, vagy kiküldhetjük ezeket a hát hullámokat, hogy hátha sikerül, de van-e ilyenre vétel?
1: Hát mindenképpen, hiszen éppen emiatt az üresség miatt ebben a hiány állapotban jellemző ezekre a fiatalokra, hogy keresnek nagyon az életben, és jó esetben tényleg nem ezeket a káros, mind testileg, mind lelkileg nagyon káros, mondjuk drogokat találják meg, hanem valami olyan közösséget, ahol építő jellegű segítséget találnak. Ők keresik ezt, nyitottak ezekre, és egy keresztény gyülekezet az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ott megfelelő társakat találnak, megfelelő fiataloknak való programot találnak ebben a gyülekezetben, amely kielégíti őket, és nem fognak olyan után menni, amikről az előbb is beszéltünk. Ha megtapasztalják azt a szeretetet, amit éppen keresnek, megtapasztalják az elfogadást, ami nagyon nehéz egyébként, mert ők más világban élnek, más értékeket képviselnek, tehát azok az idősebb generációhoz tartozó emberek a gyülekezetben, akik más világban nőttek fel, más értékek vannak a fejükben, azok sokszor nehezen tolerálják, de hogyha ezt megtalálják a gyülekezetben, akkor az egy nagyon fontos dolog a lelki egészségük szempontjából is ezeknek a fiataloknak.
0: Még egy gyors kérdésre van időnk. Hallottam, olvastam több helyütt, és egyre több helyütt, hogy a világunk túl pszichologizált. Igaz ez, vagy inkább még több jó lelkű, mentális problémával foglalkozó szakemberre van szüksége a mai embernek?
1: Hát sokkal több szakemberre lenne szükség, vagy inkább úgy mondom, hogy sokkal több olyan emberre, akit a fiatalság, ha már róluk beszéltünk, meg általában a mentális gondokkal küzdő ember el tud érni. Mert ma valahogy nincs meg nálunk itt Magyarországon annak a rendszere, hogy elérhető áron, megfelelő minőségű ilyen pszichológiai szolgáltatásban részesüljenek a rászorulók. Nagyon sokan nem tudják megfizetni a jó szakembereket, és hát nagyon sokan vannak olyanok is, akik elkezdtek így hobbi szinten pszichológiával foglalkozni, és ez nagyon sok pozitívummal is járhat, de amikor ők akarnak beteg emberen segíteni, nem biztos, hogy fog menni, ez kevés az a tudás. Tehát, hogy van egyfajta veszélye is nyilván annak, hogyha valaki nem ismeri ezeket a kompetencia határokat, hogy ő az adott tudásával mit kezdhet, és mit nem kezdhet, mikor kell tovább küldeni az embert.
0: Hát a beszélgetésünkből úgy látom, hogy óriási feladata van egy gyülekezetnek az emberek lelkével való gondos foglalatosságban. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az ember az Istent megtalált, és benne hívő, benne bízó ember, ez közvetlenül Istentől veszi át. De talán úgy fogalhatnám össze, hogy nagyon fontos, hogy lássa a határait, és tudja azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Tóth Sándor pszichológusnak, szeretettel búcsúzom, és kívánok mindenkinek jó testi és lelki egészséget.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagaszt.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

0: Isten hozottal és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy a mai alkalommal is velünk tartanak, amikor egy újabb beszélgetést tekinthetnek meg, hallgathatnak meg egy ifjúsági eseményről, amely Valenciában történt. Ifjúsági kongresszusról van szó, 2026-ban, idén nyáron. Az ifjúság egy része az Európai Uniókból ellátogatott és részt vett, együtt voltak, erről fogunk meghallgatni egy rövidebb beszámolót. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. A Dél-Erdély Egyházterület ifjúsági társigazgatói vagytok, szolgáltok és táborokban és különböző eseményekben az élvonalban vagytok és szolgálatot teljesítettek. Köszöntelek Bíró Szilárd lelkipásztor és Szép Szilvia orsolya. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük a lehetőséget, én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is.
0: Most már nem tudom azt mondani, hogy sokadik alkalommal, de azért többször eljöttetek a stúdióba, hogy szokjátok ezt a folyamatos meghívást, hogy el kell mondani az eseményeknek a történéseit. Belerázódtatok, hogy gondoljátok, ezt tudjuk így vinni tovább?
2: Igyekszünk eleget tenni a meghívásoknak. Mindig egy kihívás, de jó felidézni azt, amiben részt vettünk, és megosztani a nézőkkel is, hogy talán kedvet kapjanak a fiatalok.
0: Neked külön köszönet azért, hogy minden egyes alkalomra hoztál fényképeket, gondoskodtál erről. Nagy segítség volt a beszélgető társaidnak is. Hát nekünk meg annál is inkább, hogy láthatjuk képekben, úgy nagyjából ízelítőt kaphatunk, hogy mi is történik. Valenciában került sor a idén az ifjúsági kongresszusra, hetednapot ünneplő adventista egyházban. Hogy sikerült, hogy ti menjetek el, vártátok ezt az alkalmat, vagy inkább tartózkodtatok ettől az eseménytől, mert azért valljuk be, hogyha minden szép esemény, ami külföldön történik, azért erőfeszítésbe kerül, fárasztó.
1: Nem voltam még ehhez hasonló kongresszuson, ifjúsági kongresszuson. Mindenképp vártam, kíváncsi voltam, hogy mi lesz ott. Mivel sokat dolgozunk szervezésben, ezért folyamatosan arra próbáltam figyelni, hogy mit csinálnak jól, hogyan csinálják ezt, és ezért is kíváncsi voltam. Ugyanakkor az érdekelt, hogy lássuk, mennyien leszünk, meg hogy kik lesznek, milyen típusú beszélők lesznek, mennyire fogják tudni megragadni a fiatalok figyelmét. Tehát mindenképp izgalmas volt, és vártuk ezt az alkalmat.
0: Hogy sikerült beilleszteni a programotokba, mert tudom, hogy zsúfolt volt a nyár.
2: Én személy szerint egy évre előre megcsinálom magamnak a programot, úgyhogy ez már előre be volt írva, hiszen ez egy olyan alkalom, amit csak 4 évente szerveznek meg, és első alkalommal vettem részt, úgyhogy kíváncsian vártam, hogy miről is szól ez pontosan, és az volt az egyik cél, hogy elmenjünk, és akár ötleteket szerezzünk onnan, amiket majd itthon különböző eseményeken tudunk kamatoztatni.
0: A Román Unióból többen is részt vettetek, gondolom, volt egy kisebb csapat, akik érkeztetek és képviseltétek országunkat.
1: Volt egy kisebb szervezőcsapat, ugyanakkor a fiatalok közül is Romániából egy olyan 70-80 személy vett részt.
0: Az igen, tehát akkor az ifjúság is csatlakozott, és részt vett magyar fiatalok voltak, esetleg Magyarországról kevesebben.
2: Igen, voltunk Erdélyből is páran magyarok, kevesebben, viszont Magyarországról körülbelül egy olyan 200 fiatal vett részt ezen a kongresszuson.
0: Milyen benyomással maradtatok? Ahhoz képest, tehát mi volt az elvárás? Valamilyen elvárás volt-e, és az elváráshoz képest milyen élménnyel, benyomással maradtatok?
1: Reméltem és bíztam abban, hogy jó minőségű lesz a szervezés, és nem is csalódtam. Valóban egy kongresszus, amelyen 3500 fiatal vesz részt, az nagyon sok fejtöléssel jár, és azt láthattuk, hogy tényleg a szervezőknek sikerült ezt nagyon jó minőségben megvalósítani. Sőt, szombatra begyűltek még többen, körülbelül 4000-en voltunk. A terület, ahol meg volt szervezve, ugye Valencia egy tengerparti város, és van neki egy hatalmas épülete, egy komplexumja, ahol rengeteg ember befér, és tényleg nagy tér, megfelelő felszereléssel, berendezéssel, légkondicionálva, ugye a spanyolországi melegben ez különösen fontos volt, és úgy érzem, hogy tényleg az elvárásaimat, vagy az elvárásaimon felül volt, ami a szervezést illeti, ami a programokat illeti, ami a beszélőket, és a fiatalok hozzáállása is sokkal pozitívabb volt, mint ahogy én azt remélni mertem volna.
2: Igen, tudva az, hogy különböző kultúrákból jövünk, ezért nem igazán tudtam elképzelni, hogy pontosan mire számíthatok, viszont reméltem azt, hogy lelkileg fogunk feltöltődni és maradni, és az esti dicsőítések alkalmával nagyon jó előadásokat hallgathattunk, amik szerintem nem csak engem ragadtak meg, hanem minden fiatalt elnézve a reakcióikat. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos pontja volt a kongresszusnak.
0: Sokszínű lehetett nem csak a program, hanem a

0: hogy most aztán az afrikaiak csak ilyen afrikai ruhában, tehát teljesen a modern öltözetben voltak.
1: Nyilvánvaló, hogy a hetednapot ünneplő adventista egyház volt a főszervező, de mégis a helyszínileg hogyan tudták megoldani a szervezést? Ti is besegítettetek, vagy voltak olyan országrészek, ahonnan az érkezők be voltak vonva a szervezésbe, vagy inkább a helybéliek, és milyen szinten került sor a szervezés az egyházra gondolok, egyház keretében?
2: Igazából a két divíziónak az ifjúsági ügyosztályai voltak országszinten, úgyhogy tőlünk is az Unióból volt képviselet, akik a szervező magja voltak igazából, azon kívül pedig több száz önkéntes volt, akik segítettek. Mi inkább úgy voltunk, mint résztvevők, viszont volt olyan nap is, amikor erről majd még fogunk beszélni, amikor a nemzetek bemutatói volt, akkor mi is aktívan részt vettünk a mi országunkat képviselve.
0: Ugyanakkor úgy Orsi, mint én is, és a többi vezető, vagy ifjúságvezető, aki az országból ment, kis csoportos tevékenységeknek voltunk a vezetői. Tehát minden egyes nap volt egy kis csoportos tevékenység, amikor összegyűltünk, egy adott témát megbeszéltünk, imádkoztunk, egymással megismerkedtünk, mert ugye a csapatokat ők osztották be. Ki kellett választani, hogy milyen nyelvet beszélsz, és akkor olyan nyelvű fiatalokat kaptál. És egy számmal vártad őket a bejáratnál, a legelső nap, és köréd gyűlt 10-12 személy, és velük dolgoztál minden egyes nap. És ilyen szempontból minden nap kellett egy csapatot, egy csoportot vezessünk.
1: Véletlen az, hogy egyforma pólóban érkeztetek, mi az üzenete ennek?
2: Ez a kezdő csomagban volt, amikor megérkeztünk, akkor minden résztvevő kapott egy ilyen pólót. Ezen igazából rá van írva az elejére a motto is, ami azt jelenti magyarra lefordítva, hogy többre vagyunk teremtve. Ez is volt az egész hétnek, ennek az öt napnak a témája. Ezen kívül, hogyha már beszélünk erről a csomagról, akkor kaptunk egy-egy füzetet, amiben nem csak bele volt téve a heti program, hogy mikor mi történik, volt egy térkép is, hiszen elég nagy területről volt szó, ahol részt kellett venni. Minden előadás témája bele volt írva, minden fontos információ, hagytak külön helyet jegyzetelni is, úgyhogy egy elég komplex kis füzeteskét kaptunk, ami tudta segíteni az ott létünket.
1: Értékelni való az, hogy papírformába, nyomtatott formába kaptátok ezt az anyagot. Lehet, hogyha a zónába szerveznénk, azt mondjuk, hogy digitálisan is, hát telefonon is megosztható az információ, csak hogy biztos úgy is elérhető volt.
0: Igen, online is megvolt.
1: Online is megvolt, értem. Valószínű, hogy szervezés szempontjából biztosabb volt így annyi emberhez eljutatni az infókat. Hogy nézett ki egy napi program, vagy ugye heti program nagy vonalakba? Nem tudom, fényképeket is hoztatok, de lehet, hogy attól különálló ez a része a beszélgetésnek, ha meg tudnátok említeni, vagy...
0: Tehát a program reggel korán kezdődött, volt imaóra, tehát a reggeli korai imaóra, ez opcionális volt, és aki szeretett volna részt venni, nyugodtan mehetett. A meglepő az volt, hogy elég szép számban voltak jelen. Ezt követte a reggeli után a közös napkezdés, istendicsőítés volt, amikor sokat énekeltünk, és meghallgattunk egy igehirdetést. Az igehirdetés után közvetlenül a kiscsoportos tevékenységek kezdődtek. A kiscsoportos tevékenységben, úgy, amit már említettem, megbeszéltük az A7-6-ban elhangzott téma alapján a tanulságokat, gyakorlati tanácsokat, stb. Együtt imádkoztunk, majd következtek a programok, amely vagy szeminárium volt, vagy más napokon városnézés, kirándulás, vagy sporttevékenység, vagy különböző, például ami nagyon fontos volt, és az egyik napnak a fő mondani, vagy bemutató része volt az, hogy minden egyes ország bemutatta azt, amitől ő különleges, így kapcsolatok jöhettek létre, megismerted az adott országban lévő személyeket, vagy adott ország jellegzetességeit, stb. Majd következett a vacsora, vacsora után pedig egy napzáró istendicsőítő alkalom, amely sokszor

0: másfél-két órás is volt, sok énekkel, egy nagyon jó ige hirdetéssel, amit tehát az egyik fő előadó az Damien Chandler volt, amerikai lelkipásztor, nagyon-nagyon jól meg tudta fogni a fiatalok figyelmét, úgy, ahogy az kell, adott enni az értelemnek is, úgymond táplálékot adott az értelemnek, és adott táplálékot a lelkünknek is, és adott az érzelmeinknek is. Tehát, hogy minden területen a hallgató, úgy érzem, hogy ki volt elégítve.
1: Nem volt azért egyszerű 3-4 ezer személyt lekötni, és átadni egy üzenetet, azért ez egy kihívás. Tudom, hogy fényképeket is hoztatok, esetleg ha néhány szóban bemutatnátok a fényképek alapján, hogy miről is szólt az ifjúsági kongresszus.
2: Igen, próbáltam egy kicsit napokra venni, hogy nem maradjon ki semmi belőle. Ugye az első nap azzal kezdődött, hogy mindenki beregisztrált, megkapta mindenki a névre szóló kis kártyáját, ami nekem különösen azért tetszett, mert nagyon kis apró részletek is voltak rajta, például rá volt nyomtatva az is, hogy milyen nyelveken beszélsz, úgyhogy nagyon könnyű volt, hogyha valakivel szembe mentél, tudtad, hogy milyen nyelven szólj hozzá. Ezen kívül ugyancsak ezeken a kártyákon, ez nagyon fontos volt, mindig nálunk kellett legyen, mert csak így tudtunk bemenni. A hátára rá volt téve a program, úgyhogy egész nap igazából bármikor, hogyha szükségünk volt, láttuk, hogy most mi következik. Egy fotó itt az önkéntesekről, és akkor, ami nagyon érdekes, ugye, hogy ennyi fiatal hol aludt. Hát voltak nagy termek, amiben sátrakat húztak fel, és oda voltak elszállásolva ezek a fiatalok. Volt egy rész a lányoknak, volt egy rész a fiúknak, és hát igaz, hogy kint meleg volt, de ilyen körülmények között volt légkondi. Ahhoz képest, a körülményekhez képest egy elég kényelmes megoldás volt.
1: A kérdés az, hogy a sátrakat a fiatalok vitték, vagy ott volt előkészítve helyileg, helyszínűleg?
2: Ez ott volt helyszínileg megoldva, ott megkapta mindenki a sátrat. A pozitív dolog, hogy aki szerette volna, annyira megszerette, akkor haza is vihette akár, de ez már ott volt, nem kellett ezt vinni, hiszen volt, aki repülővel érkezett, ezért elég sok csomagja lett volna.
1: Ez jó szervezés volt szerintem. Egy kicsit olyan fiatalos, egy kicsit olyan közösségi volt az egész. Nagyon jó ötlet. De hát hatalmas lehetett az a terem is, ahol ezek a sátrak fel voltak húzva. Láttam a fényképen az előbb, hogy azért egymás után sorakoztak, volt ott szükség helyre.
0: Pontosan.
2: Ez első este volt a kezdés. Itt a divízióknak az elnökei is beszéltek, mondtak egy-egy köszöntőt, meg itt van a beszélünk, Damien. Voltak olyan különös pillanatok is, amikor bemutattak minden országot, akkor minden ország felment a zászlajával, hát nagyon sokan voltunk, mert annak ellenére ez egy európai kongresszus, világszerte van érdeklődése, úgyhogy, ahogy Szilárd is mondta, igazából minden kontinensről érkeztek fiatalok. És akkor a következő nap, a reggeli dicsőítés után, miután volt egy előadás, ez reggelente inkább egy ilyen kicsit jobban belevetített a történelembe is minket a beszélő, és akkor utána az ő témája alapján elő voltak készítve egy anyag a kis csoportoknak, ahol találkoztunk egy nagy teremben, mindenki megkereste a számát, ahova tartozik, ez is szintén rá volt írva a kis kártyánkra, úgyhogy tudtuk, hogy mit kell keressünk. És akkor ez nem csak arra volt egy nagyon jó alkalom, hogy átbeszéljük, kicsit elmélyítsük azt, amit tanultunk, hanem itt meg tudtál ismerni új embereket, ismét egy nagyon jó alkalom a szocializálódásra. A kis csoportok után, szerdán voltak a különböző szemináriumok, rengeteg téma volt, ami közül lehetett választani. Például volt olyan téma, hogy mit tudjak tenni, amikor krízisben van a hitem, voltak párkapcsolati témák, igazából az élet minden területén mindenki meg tudta találni azt, ami neki az életében most a legfontosabb, amire szüksége van.
1: Az előadók azok a két divízióból voltak meghívott személyek.
0: Többé-kevésbé. Voltak az amerikai kontinensről is beszélők. Tehát
1: ezeknek több... a szemináriumoknak mindegyiknek külön, úgymond szoba, helyszín volt biztosítva, helység.
0: Igen. Tehát meglepő az, hogy milyen hatalmas komplexum van ott. Tehát 4 emeleten volt található az előadótermeknek az elhelyezése, és mind a 4 emeleten volt 8 előadóterem, de az tehát legalább 200 férőhelyes mindenik. Mm-hmm. És minden szobának megvolt a száma, és azt szerint a fiatal online kiválaszthatta, hogy melyikre szeretne menni, bejelölte, hogy ott fogok részt venni, és akkor a térképen megkereste, hogy hová kell menjen, és ott meghallgathatta az előadó mondani valóját.
2: Igen, ezt a fotót igazából azért tettem be, hogy a tévénézők is lássák, hogy tudják elképzelni, hogy milyen lehetett ez az épület.
1: Ez a csarnok rész központi rész, ahol volt a közös találkozás, úgy képzeljük, igaz?
2: Igen, igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az alsó részen voltak különböző standok mindenféle adventista intézménytől, akiknél tudtál érdeklődni, nagyon érdekes információkat osztottak meg, vagy bármilyen kis apró tevékenység. És akkor a következő szinten volt az ebédlő, meg a kis csoportoknak egy biztosított hely, a másik emeleten volt a nagy terem, ahol összegyűltünk reggel és este a közös dicsőítésre, úgyhogy mindennek megvolt egy nagyon jól kihelyezett helye, és igen, ahogy Szilárd is mondta, óriási volt ez a komplexum.
0: Ezt úgy kell elképzeljük, mintha egy nagy bevásárlóközpontba lettünk volna, tehát mint egy nagy mól, csak nem üzletek vannak a két oldalán, hanem óriási termek, amelyek legalább 3-szor akkorák, vagy 5-szor akkorák, mint nálunk az üzletek.
2: Igen, közben voltak társasjátékok kihelyezve, ott is ugyanúgy tudtál ismerkedni, folyamatosan voltak sporttevékenységek is. Azok számára, akik feliratkoztak, részt vehettek egy nagy kórusban is, ezért nekik meg volt minden nap egy időpont, amikor kóruspróbájuk volt. Közben délutánonként volt egy olyan opció, hogyha szerettél volna, akkor elvittek Valencia óvárosába, a központba, és ott 3 órát nézelődhettél, látogattattad a helyet, utána pedig megvolt a találkozási pont, és visszahoztak téged. Ugyanúgy volt egy ilyen opció, el lehetett menni a tengerpartra is, és akkor ezután mindenki vacsorára már visszaért, mikor volt az esti program. Következő nap is ugyanúgy dicsőítéssel kezdődött meg a kis csoportok, és akkor ezután volt a nemzetek bemutatója, most így nevezném. Tehát minden ország kapott egy standot, ahol kitehette valami jellegzetes ételét, amit meg lehetett kóstolni, vagy bármi, ami kapcsolódik az országhoz, és egy olyan érdekesség, ami a fiataloknak tetszene. A fiatalok közben kaptak egy-egy térképet, és ha meglátogatták a standokat, és teljesítettek különböző kihívásokat, akkor kaptak egy-egy matricát mindegyik országtól, és hogyha megszerezted az egészet, akkor volt egy pont, hogy az első 750 fiatal pörgetheti, és kapnak valami jutalmat, hogyha ezeket teljesítik. Ez tényleg egy nagyon jó alkalom volt, amikor akárhova elmentél, tudtál új emberekkel beszélgetni, kicsit jobban megismerted a kultúrájukat, és ez egy ilyen nagyon kötetlen volt. Én személy szerint tudtam, hogy körülbelül mi lesz ez, miről szól, viszont el se tudtam volna képzelni, vagy nem is álmodtam volna róla, hogy tényleg ekkora érdeklődés, ilyen lelkesedés van, hogy akárhova mentél a standokhoz, a fiatalok ott voltak, részt vettek aktívan. Tehát mindenki ezen a részen volt. Volt egy kis üzlet is a területen belül, ezen a komplexumban, ami a Made for More Shop volt, ez volt a neve. Itt lehetett különböző frissítőket vásárolni, vagy pólókat, bármilyen kis apróságot, aki szereti a csecsebecséket, vagy hát nem kacatokat, de mindenféle ilyen összegyűjtögetni, akkor itt volt alkalma vásárolni. Közben minden nap volt egy sarok, ahol tudtak karaokézni, énekelni a fiatalok. Voltak könyvesbolt részek, ahol könyveket lehetett vásárolni. Volt egy nap, amikor az egyik író dedikálta is a fiataloknak a könyveket. Közben párhuzamosan minden nap egy podcast adást is felvettek, amiket már a kongresszus előtt voltak adások, amiket meg tudtunk hallgatni a YouTube-on. A kongresszus alatt is vettek ott fel a helyszínen, meg szombaton volt egy élő podcast is, amit beültünk és ott meghallgathattunk. Volt egy rész, egy fal, ahova ki tudtuk fejezni magunkat mindenki. A tehetségét, vagy bármit erre a falra felrajzolhatta, feliratott egy-egy szép gondolatot. Ezzel is azt ábrázolva, hogy fejezzük ki azt, hogy mi miben vagyunk többre teremtve. Következő nap a péntek volt. Ez nekünk azért is volt különös, mert a romániai delegáció volt, aki vezette a reggeli éneklést, az Isten dicsőítést. Úgyhogy nagyon szép pillanat volt, és örventünk, hogy a miénket látjuk a színpadon. Nagyon lelkesítő volt. Itt, amint mondtam, ez volt, amikor közben vették fel a podcastet is. Pénteken szintén szemináriumok voltak, délelőtt és délután, ugyanúgy, mint egy másik nap. Délután megint el lehetett menni, hogyha szerettél volna a város nézni, vagy más tevékenységet. De volt ezek a fix dolgok, mint például a szeminárium, és akkor te választhattál magadnak. Este volt megint egy előadás Démientől. Utána pedig minden este még volt ez a dicsőítés után egy úgynevezett night lunch. Ez arról szólt, hogy kint az udvaron a fiatalok tudtak szocializálódni, megihattak egy-egy limonádét, volt zene, hát szocializálódás igazából ez volt. És akkor az utolsó nap, ez abból is különleges volt, hiszen ezen a napon reggel is egy kórus szolgált, meg ezen kívül egy keresztségen vehettünk részt. A keresztség önmagában mindig egy nagyon szép alkalom és áldásos pillanat, de szerintem ez még különlegesebb, mikor ennyi fiatal között vagyunk, és vannak olyan fiatalok, akik úgy döntenek, hogy itt szeretnék átadni az életüket Istennek. 21 fiatal volt, aki megkeresztelkedett. Itt van néhány fotó, nem tettünk be mindenkiről. Délután volt ez a podcast, amit meghallgathattunk élőben. Ezen kívül még volt egy olyan tevékenység, hogy írhattunk egy levelet magunknak. Bármit írhattunk a levélbe, kaptunk írószer, borítékot, papírt, fel kellett címezni, és ezt a levelet a jövőben egy fél év múlva, év múlva nem tudjuk mikor meg fogjuk kapni. Úgyhogy én gratulálok a szervezőknek, nem tudom, ki találta ki, de ez egy nagyon érdekes tevékenység volt. Egy másik fontos dolog volt az imaszoba. Ez minden nap elérhető volt, abból állt, hogyha bementél, két részre volt osztva. Az egyik oldalon különböző állomások voltak. Olyan volt például, hogy az elengedés állomása, az arról szólt, hogy ami neked teher vagy nyom, azt engedd el, és úgy volt ez jelképezve, hogy voltak buborékfújók kitéve, kifújtál egy buborékot, és akkor te kipukkasztottad, és akkor ez jelképezte azt, hogy te elengedted azt a terhet, ami téged most nyomaszt. Vagy volt olyan állomás, ahol a megbocsátásról szólt, a bűneink lemosása, ráírták a fiatalok a bűneiket egy papírra, betették a vízbe, és az pillanatok alatt lemosta. Akkor volt olyan, hogy újrakezdés, ez abból állt, hogy magok voltak kitéve, és el tudták ezeket a magokat ott ültetni, és ez lassan-lassan kezdett ott, hát inkább csíra, de elkezdett kinőni, ameddig ott voltunk a kongresszuson. A terem másik oldalával pedig úgy volt kialakítva, hogy több sarka is volt, ahol el tudtál húzódni, és akkor imádkozni, és időt tölteni Istennel. Szombaton megcsináltuk a csoportképet is, ez hát eléggé visszaadja, hogy hányan is voltunk, és nem is biztos, hogy mindenki rajta volt a fotón. De egy ilyen kongresszus szerintem azért egy elég szép tapasztalat, és az én véleményem az, hogy érdemes legalább egyszer elmenni, és kicsit felfedezni, hogy milyenek a más országok fiataljai, hogy gondolkodnak a hitről, hogy érik meg ők a hitéletet, mert nem vagyunk egyformák, és szerintem ezek az alkalmak, amikor mi is tanulhatunk tőlük.
1: Hát nagyszerű volt ez a bemutató, én külön gratulálok neked az összeállításért, minőségi munka volt, nem csak szavakban, ahogy leírtad és bemutattad, hanem a képeket is, hogy összeválogattad. Köszönjük szépen nektek! Úgy érzem, hogy azért tartalmas volt és élményes az az egész, mondjuk úgy szükebb hét, mert volt miből válogatni a résztvevőknek. Mi az, amivel ti maradtatok? Mi lenne az a gondolat, amivel esetleg bátorítanátok a fiatalokat, családokat, hogy a következő alkalommal, ami 4 év múlva kerül sorra, elgondolkozzanak a fiatalok és részt vegyenek?
0: Az adott téma nagyon szépen fel volt építve, és amennyiben szeretnének minőségű előadóktól jó előadásokat hallani, itt a helyük. Ugyanakkor, ha szeretnének fiatalokkal találkozni, szeretnék látni, hogy milyen, amikor 3500 vagy szombaton 4000 ember együtt énekel, és lelkesen, az szintén egy olyan lehetőség, amely nem hiszem, hogy minden hétvégén megadódik valakinek is az életében. Amit még ki szeretnék emelni a napokkal kapcsolatosan, ugye a szerda, csütörtök és péntek volt az a nap, amikor úgy teljes napot ott töltöttünk. A szombat már ugye a csúcspontja volt az egésznek, és a keresztség, a kiteljesedés. És ez a Made for More cím, a többre teremtve, minden egyes nap hozzá volt adva egy kis szócska. Tehát volt az első nap, a szerdai napon a Made for Belonging, Made for Believing, Made for Becoming. És akkor ez magyarul valahogy úgy jön neki, hogy többre vagyunk teremtve, azaz, hogy tartozzunk valahová, tehát Made for teremtve azért, hogy tartoz valahová, hitre teremtve, és ugyanakkor változásra, vagy hogy valamivé válj. Ez volt az egész hétnek a témája, és Ábrahám életéből mutatták be azt, hogy hogyan volt elhívva, aztán a hite, és aztán, hogy mi lett belőle. És ugyanígy bátorítottak mindenkit, hogy ezeken a folyamatokon próbálja meg átmenni az élete során. Ugyanakkor esténként a Lukács evangélium alapján voltak feldolgozva a példázatok, az elveszett drachma, az elveszett jó és a tékozló fiúnak a példázata. És minden egyes alkalommal nagyon erős felhívás volt, és a fiataloknak lehetőségük volt az ige hirdetés végén előre jönni és imádkozni. Minden egyes uniónak kiment országnak kiment az unió, egy vagy két képviselője, és akkor az adott nyelvű fiatalok köré gyűltek, és együtt imádkozhattak. És ez nagyon, nagyon meglepő volt, hogy olyan sok fiatal ment ki. Ugyanakkor számomra az is meglepő volt, hogy mennyivel több érzelmet tesznek bele az Isten dicsőítésbe.
1: Átélik.
0: Tehát átélik. Fiatalok, akik könnyeztek, fiatalok, akik sírtak, fiatalok, akik fülig érő szájjal énekeltek. Tehát mi erdélyiek, mi romániaiak úgy vagyunk, hogy egy kicsit a hitéletünket, vagy mondhatnám azt, hogy a teljes életünket nagyon szűk keretek között éljük meg. Tehát nem merünk de gyászolni sem túl erősen, meg sírni sem túl erősen, meg nevetni sem túl erősen. Ők ezeket az életüket sokkal nagyobb a kilengésekben élik meg, ha mondhatom így, hogy amikor tényleg van valami, amiért örvendeni, akkor tudnak örvendeni, hogyha van valami olyan, amiért sírni kell, akkor tényleg szabadjára engedik. Ugyanakkor meglepő volt az, hogy milyen sok fiatal jegyzetelt. Milyen sok fiatal mondta az áment a végén az imának, vagy egy adott felhívás végén az áment, vagy úgy, ahogy az nyugatabbra szokás, vagy hogy mondjam, színes bőrű környezetben többen is mondtak halleluját, áment, hangos áment, és ez amúgy olyan felemelő volt. Felemelő volt, és gondolom azt, hogy a beszélőt is segítették abban, hogy továbbra is lelkesen adja elé azt, amit elkészített. Tehát mindenképp ajánlani tudom, érdemes eljönni egy ilyen alkalomra, arra kell számítani, hogy nem olyan lesz, mint itthon. Tehát, hogy másabb, egy picit másabb a stílus, színesebb az egész. Tehát erre mindenképp számítani kell.
2: Igen, én is pont erre akartam kitérni, amit Szilárd mondott, hogy azok a füzetek, amiket kaptunk, úgy néz ki, hogy nem hiába kaptuk. Ezen a kongresszuson valószínűleg a többi is szerintem egy nagyon jó alkalom, amikor a fiatalok ki tudnak nyílni jobban, és tényleg engem meglepett, mert sokszor elítéljük a fiatalokat, hogy nem érdekli őket, nem teszik oda magukat, de itt pont a szöges ellentéte volt, hiszen lelkesen jegyzeteltek, odafigyeltek a szemináriumokon, nagyon sok kérdést tettek fel, nyitottak voltak arra, hogy érdeklődjenek, kérdezzenek, tapasztalatokat osztottak meg, és lehet ez az a dolog, ami még néha hiányzik nálunk, és jó lenne, hogyha mi is tudnánk ilyen nyitottan beszélni egymással, és kimondani azt, amit gondolunk, amit érzünk, ami a lelkünkben van. Úgyhogy én is ajánlani tudom csak ezt a fiataloknak, érdemes elmenni, megtapasztalni azt, és szerintem úgy, ahogy mi is, mindenki feltöltődve fog eljönni onnan.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és ilyen jó pozitív hangulatban azt, ami ott történt, át tudtátok adni és bemutatni. Na, jó Isten áldjon benneteket, és pótolja a megtett erőt, erőfeszítést, amit meghoztatok ebben az ügyben. Amen.
0: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm azoknak a fiataloknak is, akik végigkövették ezt az adást, ezt a sugárzást, és köszönöm meghívott vendégeinknek, a Délerd Egyház terület ifjúsági osztálya részéről, a társigazgatóknak, Bíró Szilárd lelkipásztornak, Szép Szilvia Orsolyának, hogy bemutatták a valenciai ifjúsági kongresszust, mely 2026-ban került sorra. Egy szép ízelítőt kaptunk, és egy bemutatót, amin keresztül beletekinthettünk az eseménybe. Kívánom azt, hogy a következő alkalommal, 4 év múlva mások is bekapcsolódjanak és részt tudjanak venni. Legyen ez egy ízelítő, egy meghívás a következő alkalomra. Mindenkinek szép estét kívánunk, a viszontlátásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: kivezető út a depresszióból.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ilyen csodálatos is az, hogy vannak az életünkben ilyen megszakítások. Vannak küzdelem, aggodalom, különféle feladatok, tennivalók, és aztán eljön a szombat, a békesség, az örök napja. Letehetjük ezeket a terveket. Együtt lehetünk, amit drága megváltunkkal. Együtt lehetünk itt a Földön, amit testvéreink állt. Még ha sok minden is történik velünk, ami talán depressziót hoz ránk, kedélybetegek leszünk. Az élet szép, ha Krisztusban elrejtőzve nézzük az életnek az eseményeit. Tanulmányozzuk mind azt az ismeretet, amit Dr. Bill Nebbi összegyűjtött, nagyon kiváló belgyógyász, gyógyíthatatlan betegségeknek a specialistájának tartják őt. Az egyik legkülönlegesebb betegség a korunk betegsége, ez a depresszió. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat meríthetünk belőle, és ami életminőségünket nagyban megváltoztathatják azok a tanácsok, amelyeket hallottunk és amelyeket alkalmazhatunk az életünkben. Néhány gondolatot csak az agy homloklevegyéről fogunk váltani. Milyen szerepet is tölt be a mi homloklevegyünk a depresszióban? Főszerepe van, vagy mellékszerepe van? 1990 előtt a homloklevegy depresszióban betöltött szerepét még nem igazán ismerték fel. Bensőséges jelenlétét érzelmi jólétünkben most erősítették meg igazán azt a legújabb kutatások és a legújabb tanulmányok. Hogy ahogyan érezzük magunkat, ahogyan erkölcsi dolgokban nyilatkozunk vagy cselekedünk, az a döntést itt hozzuk meg, ahol bemegyünk. Rendkívül fontos szerepet tölt be a mi életünkben. Irányítja az agynak a központját. Az agyat irányító központ, a mi viselkedésünket, hogy teszünk valamit, vagy nem teszünk, hogy mit tervezünk, az itt a homloklevegyünkben döntjük el. Itt hozunk meg minden döntést. Azért beszél a Biblia ítéletről, azért állhat oda az ember majd Krisztus ítélőszék elé, mert rendelkezik a homloklevegyünk. Erkölcsi ítélet tételre képes ezzel ruházott fel bennünket Isten, ahogy a mi agyunk szerkezetét megalkotta, hogy képesek legyünk erkölcsi döntésekre. Képesek legyünk a döntéseinket erkölcsi mérlegre tenni, hogy az jó volt, vagy nem volt jó. A mi érzelmi központunk is van a homloklevegyünkben. A helyes öntudatunk és a mi önállóságunk attól függ, hogy milyen kondícióval rendelkezik a mi homloklevegyünk. Vannak emberek, akik nagyon könnyen hipnotizálhatók, és vannak emberek, akik egyáltalán nem. Hogy tehetik velük, vagy nem tehetik, nagy mértékben a homloklevegy állományától függ. Hogyha ezeket a dolgokat tudjuk, akkor nagyon sok előnyre lehetünk szert a mi életünk során. Milyen, ha az annyi történések vannak az életünk során, akkor ezeknek milyen következményei lesznek? Depressziót okozhatnak a homloklevegy középső részében, ott, ahol jelölve is van, lezajlott annyi történések. Károsodások egyik következménye az érzelmi labilitás. Valami annyi történés van mögötte, amikor valaki hangulatbetegséggel szemben. Semmi nem tudja őt jó kedvre teríteni. Valami annyi történés van emögött. Általában nem okoznak depressziót az agy más területén bekövetkezett történések. A homloklevegy hibás működéséből származik gyakorlatilag a depresszió. Valami károsodás érte az érzelmi központunkat, olyan, amit nem tudtunk túllépni, amit nem tudtunk feldolgozni, pozitív gondolkodással nem tudtunk előre haladni, hanem ott leragadtunk, és a kerülünk, ugye a mocsárba került. Vannak ilyen napok néha, nem? Lényegileg minden depressziós személynek jellegzetesen lecsökken a homlokleveny vérellátása és aktivitása. Kémiai folyamatok zajlanak, ami érzelmi állapotunk mögött. Felmérések azt sejtetik, hogy a homlokleveny funkciójában megnyilatkozó csökkenés a depresszió oka, és nem a hatása. Nagyon szoros összefüggés van a mi testi működésünk és a mi lelki működésünk között. A homlokleveny minden tudatos anyi tevékenység kiemelkedően fontos ellenőrző központja. Ide tartozik a depresszió enyhítésére irányuló stratégiák kialakítása is. Nagyon különös dolog, hogy a homloklevenünkben meglévő károsodást a homloklevenünk állapotának a feljavítása által tudjuk leküzdeni. A homlokleveny összefüggésben van más tünetekkel is. Ha sérült, akkor erőszakosak leszünk, és mindez súlyosbítja a depressziós állapotot az életünkben. Különböző vizsgálatok azt bizonyítják, hogy egyszerű életmódváltozások is képesek javítani a homloklevelének a teljesítményét. Nem hiába mondják, hogy amit eszünk, azzal leszünk. Ki hogy él, úgy gondolkodik, nem? Hogy mi hogyan ítélünk bizonyos dolgokról, mi a véleményünk, hogyan ítélünk meg erkölcsi vagy erkölcstelen dolgokat, az a homloklevelünk működéséből függ. Tudományos felmérések kimutatják azt, hogy a homloklevely a lelkiség, az erkölcsiség és az akaratnak a székhelye. Ezért kell rendkívüli módon vigyáznunk rá. Vajon akkor, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy azok, akik üdvözülnek és ott lesznek az Isten országában, mit látnak a megváltottak az ő atyukból? Látják az ő arcát és az ő neve? Hol lesz? Mi az Isten neve? Isten neve az ő jelleme, nem? Isten neve az ő jelleme. Azok, akik majd odaállhatnak az Atya elé, azoknak a homlokán ott lesz az Isten jelleme. Ott lesz az Isten neve. Az ő gondolkodásuk, az erkölcsi, a szellemi, az érzelmi döntéseik összhangba kerülnek az Atyáéval. Mi volt az Isten terve? Teremtsünk embert, lépőkre, és a mi hasonlatosságunkra. Úgy gondolkodjon az ember, ahogyan az a legjobb. Melyik gondolkodás a legjobb? Ahogyan Isten gondolkodik, nem? Ahogyan Isten gondolkodik. Az újjáteremtés által valósul meg majd mindez. Ami a szerkezetünk úgy fog működni, hogy az érzelmünk és ami akaratunk tökéletesen összhangban lesz Isten érzelmeivel, erkölcsi ítéleteivel és az ő akaratával. Mi a mi legnagyobb fegyverünk? A legnagyobb hatalom, amit Isten a kezünkbe adott, az akarat. Menjünk le és nézzük meg az embert. Mert amit az ember akar, meg is cselekszi. Az akarat az a hatalom, amely által véghez viszünk dolgokat. Ha a homloklevelünk rendben van, akkor erkölcsös, nemes és jó dolgokat teszünk. És a hibás, akkor az akaratunk rossz irányba működik. Ez a bűn és az elég közötti különbség. Azt mondjuk ugye egyszerűen, hogy ez az ember, ez olyan semmire való. Miért olyan semmire való? Pedig valami nincsenek át. Beszennyeződött az a rész, aminek tisztának kellene lenni. Milyen csodálatos is lesz ez. Kutatást végeztek és összehasonlítást tettek az olyan állatok között, akik, hát furcsa talán, ha ezt mondom, de képesek erkölcsileg mérlegelni a tettüket. Van valaki meg macskány cicája, és ott a cica valami rosszat tesz, és megszívják, mérlegelni tudja azt, hogy nem jót tett. Igen. Szeretne megbékélni a macska? Hát miért megy oda dorombolni? Nem azért, hogy szeresse újra a gazdája? Ugyanez van a kutyánál, és ugyanez van a majomnál. Erkölcsi dolgokra is tudnak reagálni. Mert neki is van hallófelek. Nem? A macskáknak 3,5%-a az agyuk térfogatának a homlokvereg. A kutyáknál 7%, a majmoknál 17%, és az embernél 33%. A legmagasabb, ugye, amit hát tud tenni. A károsodott homloklebegynek bizony nagyon kellemetlen kihatásai van. Megromlik az erkölcsi tartása. Olyanná válik, hogy ahogy szokták mondani mifelé, bárki beletörölheti a lábát. Nincs erkölcsi tartása. Azt csinálnak vele, oda lökik a lábát. A szociális érzékeny gyengül, elveszti ezt a képességét, hogy szeressen. Találkoztam ilyen emberekkel, akik a közönösségnek egy olyan állapotában voltak, hogy egyszerűen nem voltak képesek szeretni. Nem tudnak előrelátóan dönteni dolgokról. Csak a pillanatra tudnak fókuszálni, és annak alapján, hogy a pillanat mutatja, azt cselekszenek. Az értelmes, a homloklebennyel rendelkező ember ki tudja számítani azt, ha ezt teszem, ennek ilyen és ilyen következményei lesznek. A homloklebeny megbetegedései a következő, néha nagyon abszurd helyzetet tudják teremteni. Mániát váltanak ki. És egy nagyon súlyos helyzet, amikor valaki mániás depresszióba esik. Az egyik nap lehangolt, és nem tud csinálni semmit, és az ágyból se akar fölkelni, és amikor a mániás fázisba kerül, akkor még nem lehet leállítani. Egyszerűen úgy pörög, meg akarja váltani a világot. És szörnyű következménye volt néhány ilyen emberrel a dolgon. Rögeszkés kényszer képzeteli lesznek, és nem lehet eltávolítani tőle. Megképzeli magának, hogy már pedig ez így van. És ennek elég súlyos állapota is kialakulhat. Ezzel meglátogattam egy idős asszonyt, elmentem hozzá és beszélgettem vele, nagyon kellemesen, világos értelemmel beszélgettünk a Bibliáról. Ilyen régi mestergerendás házban lakott, nem tudom, itt csináltak-e ilyen házakat régen. És egyszer csak leteszi a Bibliát, és azt mondja, nézzek, aki megint itt vannak. Kik vannak itt? Hát nem látod őket. Sokszor kijövök éjjel, és akkor is kikanyáznak, és nem tudom elkeverni őket. Kéket? Ha nem látod azokat az apró embereket, mindig ide jönnek és bosszantanak engem. Ez volt a kényszerkészet. Hogy jönnek ilyen kis emberek, és ott a gerendán ugrándoznak, és bosszantják őt. Persze gondolom, hogy itt ilyesmi nem fordul el, hogy ezen a bibliában, hogy valaki is ilyen kényszer.

Miért? Mert a legyengült akarat nem képes hozzá segíteni olyan cselekedetekhez, amelyek a gyógyuláshoz vezetnének. Cukorbetegek halandósága, a dohányosok, akik megbetegszenek és halálvá válnak, magas vérnyomásban szenvedők, ezek mind azért halnak meg, mert a gyenge akaratuk nem segítette hozzá őket az életmódbeli változásokhoz. Hagyták, hogy legázolja őket ezt a betegség. Ahhoz, hogy leküzdjük a depressziót, a depresszió áldozatainak képeseknek kell lennie arra, hogy a működésbe hozzák, és következetesen egy terápiás tervet megvalósítsanak. A tervezés és a kivitelezés képessége működőképes homloklevelet igényel. 22-es csapdája. Ismerjük ezt? Ez egy olyan ördögi kör, amiből nincsen, nincs kilépés. Nincs segítség ahhoz, hogy tovább lehessen lépni ezekben a dolgokban. Nagyon sokszor még korábban különösebben sokkal kezelték a betegeket. Rém történeteket lehetett Magyarországon hallani, hogy azokat az értelmiségieket, akiknek az akarata elég erős volt, hogy a szocializmus eszméjén előtt ne győzzék le őket, és a szemináriumokon nem lehetett őket meggyőzni, azokat elvitték különböző ideggondozókba, ideggyógyászati intézetekbe, és ilyen sok terápiát alkalmaztak náluk, ami kitörli a memóriát, legyengíti az agy akarat erejét, és a gyógyítás szempontjából igen-igen kevés hatékonysággal rendelkezik. De nagyon jó volt, hogy ezeket tegyék. Manapság már, amióta felfedezték azt, amit Ellen White már megint 100-valahány éve, hogy a mi agyunkban elektromos hullámok vannak, ugye, és amikor felfedezte a tudomány is, hogy az agy, ez az elektromosság alapelvén működik, akkor egy egészen hatékony kezelést fejlesztettek ki, mágneses mezőt gerjesztettek a homlokleveny körül, és ezáltal próbálták felelősíteni. Melyek azok a szerek, amelyekkel károsíthatjuk a homloklevenyünket? Illegális szerek. Receptekre felírható gyógyszer. Bizonyos gyógyszerek szedése is egyfajta függőséget eredményez. Legális szerek, amire még recept se kell. Mik ezek? Alkohol, koffein és a dohány. Ezeket a dolgokat kell eltávolítani nagyon-nagyon gyorsan a mi életünkről. Mert rettenetesen lecsökkenti, bezsugorítja a homloklevelünknek a működését. Mind erkölcsi kérdésekben, mind az érzelmi világunkat, mind az akarat világunkat beszűkíti ezeknek a szereknek a használata. És nem tudunk olyan életet élni, amelyet pedig kellene. Milyen mentális problémákat okoz a kávéfogyasztás? Egyszer egy lelkész azt mondta nekem, hogy kidolgoztam egy témát a gyülekezetben, egy bibliai témát. És nagyon sokszor egy bizonyos részét annak nagyon sokszor átismételtem. Újra meg újra, szinte megtanítottam a gyülekezetben. És láttam, hogy a sorokban néhányan így fanyalognak. És akkor azt mondtam neki, tudjátok testvérek, akinek nem inge, az nem ugye magán, de azért felpróbálhatja. Hát, ha mégis van benne valami. Hát, ha mégis van valami abban a fránya kávéban, nem? Meg abban a fránya borban, vagy alkoholban, meg a cigarettában. A kávé fogyasztása, ha 16 bar elfogyaszt az depressziót, problémákat okoz a stressznek a kezelésében, és állapotsághoz vezet. És nem tudja az ember, hogy miért nem tud aludni. Mit tesz ilyenkor a jó magyar ember? Nappal iszza a kávét, este

Ennél hallgatni szeretném, nem? Valahogy adunk minden. Valamikor adunk minden. Mit teszünk a szervezetünkkel? Mint amikor padlóig nyomjuk a gázt is, meg a féket is. Nem? Padlóig nyomjuk a gázt, és utána padlóig nyomjuk a féket. Előbb-utóbb szétszakad az az autó, nem? És előbb-utóbb szétszakad az ember is. Így nem lehet élni. Mit tesz a koffein? Hányféle úton károsítja az agyunkat? Hajlamos arra, hogy függőséget hozzon létre. Elvonási tüneteket okoz, ha abba hagyjuk a fogyasztást. Lelki betegségeket okoz az életünkben. Gyengíti a fizikai és a mentális teljesítményt. Felborgatja az alvást. Befolyásolhatja más betegségeknek a kialakulását. Kiválthat bizonyos hatásokat, amelyek a jellem, lelki és szociális dimenzióit sújtják. A mi jellemünkben olyan lelki problémák ívódnak be és épülnek be, és az emberi kapcsolataink, a mi közösségi életünk zaklatott lesz és felborult. És nagyon különös a taszítás és a vonzás az ember kisugárzására. Bizonyos, a rengeteg kávét fogyasztó emberek különösen allergiásak lesznek bizonyos típusú emberekre. Azt mondja, hogy meglátom, az agyamba megy a vér is. Hagyd el a kávét is megvégézve. És nem fogsz felrobbani. Nem fogsz taszító érzéssel küzdeni. Hanem el tudod szeretni. Kedves, hogy nem érdemes ezért megtenni. Elhagyni ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy igen. A dohányzás rendkívül negatív hatással van az embernek az életére. Ilyen emberek nagyon könnyen hipnotizálhatók. A televízió, a szex és a depresszió, ezek édes testvérei egymásnak. Kutatást végeztek két kontrollcsoport között, azok között, akik hát élik a modern kultúrát, életet, és Amerikában van egy része, ahol úgy élnek az emberek, mint 300 évvel ezelőtt. És két kontrollcsoport között végeztek vizsgálatot. Nem néznek televíziót, nem hallgatnak rádiót, nem olvassák az újságot. És hihetetlen különbségeket fedeztek fel az erkölcsi, mentális és akarat világában. Évek voltak, csoda dolgokra voltak képesek azok a gyerekek. Míg a másik, a kontrollcsoport, amely úgynevezett civilizált életet élt, azt látták, hogy a szexuális érettség egyre lejjebb jön. Lassan már 10 év alá szól. Amikor már nem bírnak a hormonokkal se a fiúk, se a lányok. Dübörög bennük ez a hormon. És kielégítés után kiállt. És ezen más olyan erkölcsi romlottságra utaló szokásokat fedeztek fel, amelyeket a másik kontrollcsoportban nem találtak. És akkor még nincs is ide írva az internet. Mi szemét van ott? Mi szemét van ott? És mindennapi társává teheti egy-egy fiatal. Milyen indukációk származnak ezekből a látványokból és ezekből a szövegekből? Jóra készít? Én úgy gondolom, hogy nem. Hát én azt javaslom, kedveseim, éljünk olyan életet. Függesszük a mi tekintetünket Jézusra, és igyekezzünk egy olyan életet élni, olyan szokásokat felvenni, ami javít rajtunk. Nem is gondoljuk talán, hogy a masszírozás, amikor elmegyünk egy masszőrhöz, vagy egy gyógytornászhoz, és különböző mozgásokat végzünk, és masszírozzák az izmainkat, az mennyire felfrissít mentálisan, az érzelmeink mennyire kitisztulnak,
és mennyivel jobban érzi magát az ember. Miért mondja Ellen White azt, hogy tartózkodjunk a cukros és tejszínes süteményektől? Finomok? Olvastátok már, hogy ezt a magyar nem ajánlja, hogy fogyasszunk? Olvastátok? Miért mondja Ellen White, hogy ez nem egészséges? Mert mire hat? A homloklevénkre. Azt mondjuk talán, Ellen White nem tudja, mi a finom. Hát milyen finom, amikor ott az a finom krémes habcsó, meg nem tudom én, különböző krémekkel kiviszített egy kis csokoládé a tetejére, vagy egy törött csokoládéval megkinteni. Finom, egy jó kis töltött káposzta után, milyen jó elfogyasztani, nem? Amikor az orvos tudomány még sehol nem volt, hogy ennek az agy, a homloklevélnek gyakorolt hatását kimutathatták volna tudományos alapokon, Ellen White-ot már az úr megmondta. Ezzel az emberek rombolják a homloklevélt. Az étrendben lévő nagy cukormennyiségről kimutatták, hogy károsítják a homloklevél funkcióit. Nem azért mondja Ellen White, hogy ne fogyasszuk ezt. Mert milyen állapotban kell lennie a végidején a mi homloklevelünknek? Olyan helyzetet fog Sátán teremteni, hogy az érzék szerveinket is becsapja, nem? Nem bízhatjuk magunkat az érzék szerveinkre. Mert Sátán olyan helyzeteket teremt, olyan dolgokat imitál, amivel becsap bennünket. Csak a jól karban tartott homloklevél által tudjuk megmondani, hogy ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis. Kedvesen, van még miről megtérni, nem? Van mindent átgondolni a életünkben. Várjuk Isten segítene bennünket, hogy meg tudjuk tenni. Egészségesen éljünk, hogy egészséges legyen a gondolkodásunk, egészséges legyen az érzelmi világunk, és egészséges irányba tudjuk működtetni az akaratunkat. Tehát Isten ezt akarja.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne mi.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Egy olyan könyvet fogunk most együtt megismerni, ami a szívünket, lelkünket felmelegíti majd. János evangéliuma. Azt lehet mondani, hogy ez az evangélium a talányok talánya. Mert egyrészt, aki írta, szemtanúnak mondja magát. Hogyha fellapozzuk János evangéliuma 21. fejezetét, akkor a végén azt találjuk, hogy az a valaki, aki ott volt Péterrel együtt Jézus mellett, miután Jézus feltámadt, és a feltámadás után megjelent néhány alkalommal, ez a valaki írta meg ezt az evangéliumot. Csak hogy az illető nem mondja meg a nevét. Tehát ez a különös, hogy szemtanúnak mondja magát, mégse árulja el, hogy valójában ő kicsoda. Sok kutató azt mondja, vagy úgy gondolja, hogy János neve legalábbis a szerzőre utalva nem is fordul elő. Ennek ellenére mégis úgy maradt fent ez az irat, hogy az evangélium János szerint. Na most a talányok közé tartozik az is, hogy János neve ugyan előfordul az evangéliumban, de nem úgy, hogy a tanítványra vonatkozik. A név maga azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. Jézus tanítványai között volt egy János és egy Jakab nevű testvérpár, sőt egy Péter és egy András nevű testvérpár is. De különös az, hogy sem János, sem Jakab neve, tehát a testvérpár neve sem fordul elő, egyiküké sem. Ez még tovább fokozza a talányokat, és ezért sokan azt gondolják, hogy valaki más írta meg ezt az evangéliumot, nem János. Természetesen akkor felvetődik az a kérdés, hogy miért adták ezt a nevet, hogy János evangéliuma, azaz az evangélium János szerint. Most ezek a rejtélyes kifejezések, hogy volt egy ember, egy Istentől küldött ember, a neve János. Ezt találjuk János evangélium első fejezetében, a 6. verstől a 8. A szöveg összefüggésből kiderül, hogy itt nem a szerzőről van szó, hanem János, keresztelő Jánosról, tehát egy János nevű tanítványról, akinek magának is voltak tanítványai, Jézus tanítványai előtt. De bennem sokszor felvetődött az a kérdés, hogy vajon János, a szeretett tanítvány, nem rejtőzött-e a név mögé, úgy, hogy keresztelő Jánosról beszél, és úgy mondja, hogy volt egy Istentől küldött ember, a neve János. Emlékszem, egyszer egy professzorommal beszélgettünk erről, jó néhány évvel ezelőtt, és felvetettem neki ezt a kérdést, és úgy elcsodálkozott rajta, és mosolyogni kezdett. És akkor csak annyit mondott, hogy hát elképzelhető. Most ilyenkor az ember mindig olyan furcsán érzi magát, hogy most jót kérdezette, vagy rosszat kérdezett, de valahogy a mosolyából arra lehetett következtetni, hogy nem volt olyan rossz a kérdés, és nem lehetetlen, hogy János szerénységből, vagy talán másokok miatt lehet, hogy azért, mert annyira közismert volt, egyszerűen nem nevezte meg magát, mint szerzőt. És az sem lehetetlen, hogy a szerénysége arra indította, hogy magát a nevet ugyan használja, de nem önmagára, hanem Jánosra, és így keresztelő János neve mögött ő húzódik meg. Ugyanakkor egy kifejezés is található a könyvben, vagy 4-5-ször előfordul, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hát arra most sajnos nincsen idő, hogy ezeket a bibliai verseket végigolvassuk, de az első előfordulás a 13. fejezetben van, 23. versben, ahol az utolsó vacsoránál Jézus körül ülnek a tanítványok, és aki legközelebb ül hozzá, ez a személy, a szeretett tanítvány, és a történet szerint Péter úgy átszól, és kéri Jánost, hogy szóljon a mesternek, hogy vajon ki az, aki el fogja árulni. És itt is a tanítvány neve helyett az a kifejezés van, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És aztán a 19. fejezetben, ahol már Jézus a kereszten függ, megint csak azt találjuk, hogy a kereszt alatt ott van Mária, és az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Vagy a 20. fejezetben megint csak azt találjuk, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ment a többivel halászni. Majd azután van egy nagyon különös rész a 21. fejezet végén, ahol ugyancsak azt találjuk, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, de erről a tanítványról Jézus azt mondja, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mondja Péternek, miközött hozzá. És utána van egy érdekes ilyen kommentárszerű megjegyzés, hogy utána elterjedt az a hír, hogy ez az ember nem is fog meghalni, addig, míg Jézus vissza nem jön. De a szerző, ugye valószínű János, meg is magyarázza, és azt mondja, hogy Jézus ezt nem mondta, hogy a tanítvány nem hal meg, hanem csak annyit mondott, hogy ha akarnám, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök,
Mondta Péternek, ez nem a te dolgod. Lehetne ma így fordítani. Nem a te dolgod, nem rád tartozik. De megint csak nem tudunk többet a tanítványról, csak annyit, hogy az a valaki, akit Jézus szeretett. Van viszont két egyház atyától származó feljegyzésünk, az egyik Iréneusz, második század közepéről, aki azt írta, hogy János Efézusban írta meg ezt az evangéliumot, mégpedig Trajanus római császár uralkodása alatt, aki idő után 98 és 117 között uralkodott. Tehát valószínű, hogy János az első század végét megérte. Ha feltételezzük, hogy abban az időben születhetett, amikor Jézus, vagy esetleg fiatalabb volt Jézusnál, akkor a 90 évéhez közel járhatott, vagy lehet, hogy a 90-es éveiben volt már ez a személy, tehát az első század végén. A másik egyházatya pedig alexandriai Kelemen, aki azt mondta, és így írta le, hogy János lelki evangéliumot írt. Hát milyen is ez az evangélium? Hát most már, hogy tetszenek ismerni az első három evangéliumot, amelyeket úgy is nevezünk, hogy szinoptikusok, tehát együttnézők, azaz ők nagyon sok mindent hasonlóan írtak le. Például a történetek sorrendje. Akkor a három evangélium között kettőben még nemzetségi táblázatot is találunk. Elég sokat írnak Jézus gyermekkoráról. Mindegyik ír keresztelő Jánosról. Ír arról, hogy Jézus megkeresztelkedett. Azután arról írnak, hogy Jézus megkezdte a működését, tanítói működést. Utána elment Galileába, vagy elment a Jordánon túlra. Azután visszatért Jeruzsálembe, és akkor ott elfogták, megfeszítették. Meghalt, azután feltámadt, és megjelent a tanítványoknak, és misszió parancsot adott mind a három evangélium szerint. De hogyha ezeket keressük János evangéliumában, hát akkor azt találjuk, hogy ez az evangélium egy kicsit más. Mert az előbb említett dolgokból alig-alig találunk valamit. És ez egy alapvető kérdés, és a mai napig szinte megválaszolatlan, hogy ténylegesen miért is tér el ez az evangélium a többitől. Tehát miért nem követi azt a történeti sorrendet, amelyet Máté, Márk és Lukács? Miért van az, hogy Jézus gyermekkoráról, Jézus szüleiről, azután például a megkísértés történetéről, az úrvacsorai alkalomról, a szereztetési igékről, a megdicsőülés hegyéről, vagy a tanítványokra bízott misszióról, ez az evangélium semmit nem mond. Miért van ez? Ezzel szemben viszont találunk a könyvben nagyon sok olyan dolgot, amely mind a háromtól eltér. Például van egy hosszú bevezető rész. Erre vissza fogunk majd később térni az előadás végén, amikor Jézus testé lételéről szeretnék egy néhány gondolatot elmondani. De ez a prológus, az első fejezet első 18 verse, egy nagyon érdekes mondattal indul, hogy kezdetben volt az ige. Ha visszatetszenek emlékezni Mózes könyvére, Mózes első könyvére, ott is az első két szó, hogy kezdetben, ugye egy prepozícióval, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tehát ez az indítás, hogy kezdetben, megvan János evangéliumánál, sokan azt mondják, hogy azért, mert János nem a földi létről, Jézus földi életéről akart írni, hanem tovább akart menni, vissza még messzebbre, egészen a kezdete kezdetéig. És így ebben a könyvben nincs olyan rész, amely nemzetségi táblázatot, vagy bármi ahhoz hasonlót tartalmazna, de helyette van egy sokkal mélyebb és messzebbre nyúló visszatekintés egészen a dolgok kezdetére. A másik érdekes tartalmi jellemző az úgynevezett négy szem közti beszélgetés. Máté, Márk vagy Lukács evangéliumában nem nagyon találunk olyan részeket, ahol Jézus négy szem között beszélgetett volna valakivel, vagy valakikkel, egy-két esettől eltekintve. És ezek a beszélgetések, ha mégis voltak, nagyon rövidek. Viszont itt, ha megnézzük a harmadik fejezetet, szinte az egész harmadik fejezet Jézus és Nikodémus közötti beszélgetés. Utána a negyedik fejezet, majdnem az egész fejezet Jézus és a samáriai nő közötti beszélgetés. Ha megnézzük a 19. fejezetet, annak a döntő része Jézus és Pilátus közötti beszélgetés. Ha megnézzük a 21. fejezetet, az pedig Jézus és Péter közötti hosszas beszélgetés. És fölvetődik az a kérdés, hogy vajon miért vannak ezek a részek? Mit akart ezzel János a szerző mondani? Talán azt, hogy Jézusnak volt ideje az egyes emberekre? Egy-egy emberre külön-külön? Valószínű, hogy ez volt az egyik cél.
A következő érdekesség a hét jel. A hetes szám maga is érdekes. Majd amikor a jelenések könyvéhez jutunk, akkor ott még inkább látjuk, hogy a hetes számnak milyen nagy szerepe van a zsidó gondolkodásban. De érdekes módon a szerző leírja azt, hogy Jézus sokkal több csodát tett. Ha olvassuk a 21. fejezet végét, vagy a 20. fejezet végét, és mind a két helyen azt találjuk, hogy Jézus sokkal több dolgot tett, mint amit leírt ő ebben a könyvben. És ebből adódik az a gondolat, hogy ő kiválasztott a lehetőségek közül hetet. És ezek a következők, ugye Kánában a víz borrá változtatása, ez a 2. fejezetben található. A 4. fejezetben a királyi ember fiának gyógyítása. 3. ilyen különös jel az 5. fejezetben található, a 38 éve beteg ember a Betesdai tópartján. Na, ezeket nem találjuk sehol sem, csak itt János evangéliumában. Azután van 2 olyan jel, amelyet megtalálunk részben Máténál és Lukácsnál, illetve Máténál, Márknál és Lukácsnál is. Ez az 5000 ember megvendégelése, ez a 6. fejezetben található, illetve a tenger lecsendesítése. Erről Máténál és Lukácsnál olvasunk, Márknál nem. Ez a 6. fejezetben van szintén. Ez a 2 az a 7 közül, amely egyezik, de nem egészen a szinoptikusok leírásával. Azután, ha nézzük a következőt, a 6. a jelek között, a vakon született ember meggyógyítása. 9. fejezetben. Ezt megint nem találjuk sehol sem. Csak itt. Végül Lázár feltámasztása, 7.

kezdetben történt ez a dolog. Még van egy érdekes jellemző, és ez pedig a jeruzsálemi utak kérdése. Tudnélik, ha olvasjuk Mátét, Márkot és Lukácsot, akkor azt találjuk, hogy Jézus mintha csak egyszer menne fel Jeruzsálembe a szolgálata végén, ahol elfogják, ugye elítélik, keresztre feszítik és meghal. És nagyon nehéz ez alapján azt rekonstruálni, hogy Jézus több évig tanított, vagy beszélt és csodákat tett. Viszont János evangéliuma valahogy azt sugallja, hogy Jézus többször is felment Jeruzsálembe. Egy néhányat leírtam ezek közül. A második fejezetben már szó van arról, hogy Jézus felment a húsvét ünnepére. Ez volt az egyik olyan ünnep, amelyre minden évben minden férfinek fel kellett menni Jeruzsálembe. Azután az ötödik fejezetben szintén találunk egy ilyen esetet, valószínű ez is a húsvét lehetett, de ez eltér az előzőtől, tehát közben egy évnek kellett eltelni, ez a második húsvét volt. Azután a sátoros ünnep, amely szintén azok közé tartozott, amikor felmentek Jeruzsálembe, a hetedik fejezetben olvasunk erről. Azután volt egy különleges ünnep, a tizedik fejezetben találjuk, az úgynevezett templom szentelési ünnep, vagy a fények ünnepe, így is nevezték. Mai nevén a Hanuka, ami a Biblián kívüli hagyomány alapján került a zsidó tradícióba. Tehát a Hanuka azt jelentette, hogy az időszámításunk előtti második században, amikor is a görög utódállamok között, ugye a déli utódállam, amely magába foglalta Egyiptomot, ugye meghódította Palesztinának azt a területét, és így a templomot és mindent az a hatalom uralt. Antiochus Epifánész ugye úgy gondolkodott, hogy a templomban, az oltáron fel lehet áldozni más állatokat is, mint amit a zsidó tradíció szerint lehetett volna, és ezért sertéseket áldozott, ami a zsidó gondolkodás szerint tisztátalan volt. Na most ez olyan elemi ellenállást váltott ki az ott élő emberekből, hogy kialakult egy nagyon gyorsan egy felkelés, amelyet úgy ismertünk meg később a történelemben, hogy a Makabeus féle felkelés, ami olyan időszámítás előtt olyan 167 és 165 között volt, aminek a vége az lett, hogy kivívták a függetlenségüket. És amikor helyreállították, úgymond megtisztították a templomot, annak a tiszteletére azóta a zsidóság az éves ünnepkörön túl még ezt az ünnepet is megtartja. Tehát ez az eredeti mózesi törvényben ugye nem szerepelt. És azután, ha tovább megyünk a 12. fejezethez, ott még egyszer olvashatunk arról, tehát ez ugye az evangélium közepe táján van, amikor is Jézus még egyszer utoljára felmegy húsvétkor Jeruzsálembe. Tehát ha ezeket összeadjuk, akkor legalább három húsvéti jeruzsálemi látogatása volt Jézusnak, ami azt jelenti, hogy legalább három évig kellett, hogy végezze a tanítói szolgálatát. Ha nem lenne János evangélium a kezünkben, akkor ezt nem tudnánk. Tehát Máté, Márk és Lukács alapján úgy tűnhetne, hogy ténylegesen csak egy jeruzsálemi út volt, előtte Jézus ugye elment Galileába, átment a Jordánon túl, azután visszatért, ami így belefért volna egy esztendőbe is. Tehát ebből a szempontból nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy János evangélium a kezünkben van, mert ebből rekonstruálhatjuk azt, hogy Jézus legalább három évig, de valószínű még annál tovább is végezte a tanítói szolgálatát. Ezután, hogyha egy kicsit megnézzük közelebbről a könyvet, a könyv szerkezetét és stílusát, akkor azt találjuk, hogy nagyon érdekes kifejezések ismétlődnek a könyvben, különösen az elején és a végén. Talán most ennél a pontnál, akiknél van Biblia, kérném, hogy nyissuk ki, és egy néhány mondatot szeretnék elolvasni. Először is az első fejezet 18. versét. A Károli fordítás szerint így hangzik, az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Itt az érdekes kifejezés, hogy valakinek a kebelén. Mit jelent ez? Hallották azt a kifejezést már, hogy kebel barát? Vagy kebel barátok? Szívbéli barátok. Kebel barát azt jelent,

jelenti, hogy a legközelebbi barátok, vagy a legjobb barátok. De a legjobb barát nyilván azt is magában hordozza, hogy nagyon közel állnak egymáshoz. Nem csak fizikailag állhatnak közel, de mindenképpen a gondolkodásukban, az érzéseikben, az egész magatartásukban. Na most itt annyit kell megjegyeznünk, hogy az evangélium szerint Istent nem látta senki sem, csak az egyszülött fiú, azaz az egyetlen fiú. Itt egy pillanatra szeretnék kitérni erre a kifejezésre, hogy egyszülött. Hát bármilyen különösen is hangzik ez, de maga az eredeti szó, a görög szó nem azt jelenti, hogy egyszülött, hanem azt jelenti, hogy egyetlen. Hogy lett belőle egyszülött mégis a fordításban? Hát emögött a Vulgáta áll. Hieronymus fordításában, a Vulgátában már olyan szó van, ami azt jelenti, hogy egyszülött. És ezt az európai fordítások átvették. Így a Magyar Károli Bibliában is ezt találjuk, hogy egyszülött. Még az apostoli hitvallásba is bekerült ez a kifejezés, hogy egyszülött. De ténylegesen a szó nem tartalmazza azt az ígét, hogy szülni, születni, hanem valójában azt, hogy egyetlen a maga nemében. Tehát nem a születéssel, hanem a nemmel függ össze, nemzetséggel, vagy egy csoporttal, egy fajjal, a szó ezeket is jelenteti. Tehát ha körülírva fordítanánk, azt mondhatnánk, hogy valaki olyan, aki egyetlen a maga nemében. Ugyanis ez az egész kérdés azért izgalmas, mert ha Jézus örökké létezett, márpedig ez az evangélium a negyedik azt mondja, hogy Jézus örök, tehát örök Isten, akkor hogy képzelhető el, hogy született? Tehát ez egy logikai ellentmondás lenne, ha ő örök, akkor nincs kezdete. Ha valaki született, akkor van kezdete. Hogy aztán a századok során miért nem korrigálta a kereszténység ezt, és miért maradt fönt a nyelvünkben a mai napig így, ezt nem tudom. Ez egy izgalmas, érdekes tanulmány. De senkit ne zavarjon ez, mert ez nem von le semmit abból, hogy Jézus ki volt. Csak még inkább kifejezi azt, hogy Jézus a maga nemében egyetlen, de nem született. Tehát a szó nem jelenti azt, hogy született. Minden esetre a mondat azt jelenti, hogy az egyetlen fiú, most már ha szabad így fogalmaznom, az egyetlen fiú, aki az atya kebelén van, jelentette ki. Magyarul, aki a legközelebb állt az atyához, a fiú, adta a kijelentést az atyáról, azaz, aki a legjobban ismerte, jelentette ki őt. Na most lapozzunk az evangélium végéhez. És ott a 21. fejezet 20. majd 24. versét elolvasnám. Az előző vers szerint a 19. vers végét is olvasni kell. Itt Jézus ugye beszél Péterhez, egy négy szem közti beszélgetést találunk az előző néhány versben, és azután Jézus azt mondja, szólítja Pétert, hogy kövess engem. Péter pedig megfordulván, 20. vers, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén. Tehát nem csak, hogy az a kifejezés van Jánosról, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, hanem itt még azt is találjuk, hogy aki nyugodott is a vacsora közben a Jézus kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárul téged? És azután van ez az ominózus rész, ahol Péter azután érdeklődik, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Jézus a válaszában azt mondja, hogy ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, nem rád tartozik. Te kövess engem. És itt van ez a megjegyzés is, hogy kiment a beszéd az atyafiak, azaz a testvérek közé, hogy a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus ezt nem mondta. De számunkra igazán izgalmas a 24. vers, hogy ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Miért különös a könyv eleje és a vége? Az elején azt olvastuk, hogy Istent nem látta senki sem, csak az egyetlen fiú, és a fiú, aki a legközelebb állt hozzá, tehát aki az atya kebelén van, kijelentette őt. A könyv végén pedig azt olvassuk, hogy aki megírta mindazt, amit Jézusról tudni lehetett,
olyan tanítvány volt, aki nyugodott a vacsora közben a Jézus kevelén, azaz, aki a legközelebb állt Jézushoz, és a megjegyzés így hangzik, hogy tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Tehát, ha az Istenről szóló jézusi bizonyságtétel igaz, mert Jézus az Atya kebelén van, a legközelebb, ő az egyetlen, aki az Atyát a legmélyebben ismeri. Kijelentette őt, ha ez így igaz, akkor igaz ennek a logikája alapján az, hogy ez az egész könyv igaz, mert az a tanítvány írta meg, aki a legközelebb állt Jézushoz. Tetszenek érzékelni, hogy itt van egyfajta párhuzamosság. Egyik helyen Istenről kapunk kinyilatkoztatást a fiún keresztül, aki a legközelebb áll hozzá, a másik helyen a fiúról kapunk kijelentést egy tanítvány által, aki a legközelebb állt a fiúhoz, aki nyugodott a vacsora közben a kebelén. Hát ezek érdekes kulcsmondatok, amelyekre feltétlenül figyelnünk kell, és ezután még néhány jellemzőt említenék meg. Az úgynevezett narratív részeket. Ezek is rövid kommentárok. Ezek az úgynevezett narratív részek azt jelentik, hogy valami történik, amelyet az emberek nem nagyon értenek. Esetleg Jézus mond valamit, amit félreértenek. És akkor a történet végén van egy kis narratív rész, egy kis kommentár, amit a szerző, tehát János, a szeretett tanítvány, hozzáfűz. Nézzük meg ezek közül egy néhányat, ha visszalapozunk megint az evangélium elejéhez, a második fejezetben a 19. verstől 22. versig. Felele Jézus, és mondta nekik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, azaz felépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Tehát nem értik, amit Jézus mond. És itt van a kommentár, 21. verstől és 22. is. Ő pedig, azaz Jézus, az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének a tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Úgy tűnik, hogy ez Jézus szolgálatának elején történt. És gondoljunk bele, hogy ha 3 évig tartott ez a szolgálat, vagy annál tovább, akkor 3 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy végül a tanítványok Jézus feltámadása után megértsék, hogy mit is mondott. Amikor erről beszélek, mindig azt szoktam mondani kicsit humorosan, hogy milyen jó lenne, ha minden tanár azt tapasztalná, hogy a hallgatói, vagy a diákjai még 3 év múlva is emlékeznek arra, amit ő mondott a tanteremben. Persze a tanár nem örülne annak, ha 3 év múlva értené meg a diák azt, amit elmondott a tanteremben, nem? Akkor nagyon nehezen érettségiznének le a diákok, vagy végeznék el a 8 osztályt, nem? Hogyha 3 évnek kéne eltennie minden egyes matematikai vagy fizikai képlet megértéséhez. Tehát ez egy érdekes dolog, amely azt jelenti, hogy vannak olyan kijelentések, olyan mondások, amelyeket nem biztos, hogy azonnal értünk. Majd néhány ilyet fogok olvasni még a könyvből, amelyeket a mai napig nem értünk igazán, vagy nem a teljes mélységükben. De ez egy egyszerű eset volt, hogy Jézus azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 napot megépítem. Persze a kérdés az, hogy mire gondolhatott Jézus, hogy roncsátok le a templomot, és 3 napot megépítem. Arra gondolt, hogy ha őt halálra ítélik, 3 nap múlva fel fog támadni. Csak hogy ugyanezt a tanítását Máténál, Márknál és Lukácsnál másképpen mondta el. Ott azt mondta, hogy nem adatik ennek a nemzetségnek más jel, csak a Jónás proféta jele, hogy Jónás 3 napig volt a Cethal gyomrában, és utána élve kijött. Azaz, hogy magyarázták a szerzők, hogy az emberfia is 3 napig lesz a föld gyomrában, és ugye azután feltámad. De Jónásról meg nincsen szó János evangéliumában. Tehát itt van egy másik példa. Roncsátok a templomot, 3 nap alatt felépítem. De ez egy érdekes kommentár, amit János hozzáfűz, hogy Jézus valójában a testéről beszélt, csak ezt senki nem értette, még a tanítványok sem, csak 3,5 év múlva. De akik ott hallgatták Jézust, értetlenkedtek,
hogy 46 esztendeig épült a templom, és 3 nap alatt felépíted? Lehetetlen. Különös. Nézzünk egy másik esetet, az 5. fejezethez halapozunk, a 2. verstől a 4-ig. 5. fejezet 2. versétől a 4-ig. Volt pedig Jeruzsálemben a Jú kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 tornáca volt. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. Mit jelent az, hogy megmozdul a víz? Miért vártak a víz megmozdulására? Jön a kommentár. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavart a vizet. Aki tehát először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Itt a kommentár, hogy miért várták az emberek azt, hogy fodrozzon a víz. Persze ebben a jelben, vagy ebben a csodában az a különös, hogy Jézus nem várta meg, míg jött az angyal, mert az angyalnál nagyobb volt, aki segíteni akart a betegen, és ez a nagyobb valaki, a fiú, aki az atyát kijelentette, mert az atyához ő állt a legközelebb, megkérdeztette az embert a történet szerint, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ugye, ami egy különös kérdés volt, mert hát miért kell egy betegtől azt kérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát mindenki meg akar gyógyulni, aki beteg, nem? Nem így van? Senki nem szeret betegnek maradni, vagy betegen feküdni. Mindenki azt válaszolná, hogy hát hogy ne szeretnék meggyógyulni? Csak hogy ez az ember már oda jutott, hogy nem volt senki, aki segítsen rajta, és arra gondolt, hogy hát ez a valaki is csak kérdezi őt, de hát valójában nem tud rajta segíteni, és hol az angyal? Hát most nincs is segítség, mert nincs itt az angyal. Nem fodrozódik a víz. Aztán a történet érdekesen fordul, hogy Jézus annyit mond neki, hogy kelj fel, és járj. És erre a szóra gyógyul meg az ember. Hát nagyon érdekes, mély üzenet van ebben a magyarázatban is, hogy valójában ők a víz fodrozását várták, de sokkal nagyobb jelentőségű volt az, amit Jézus tett. Tehát Jézus jelenléte több, mintha egy angyal ott lett volna, és felzavarta volna a vizet. Lapozzunk tovább a 9. fejezethez. Itt is találunk egy nagyon érdekes részt. 9. fejezet, ahol a vakon született ember meggyógyítása van. Ez a történet. A 18. verstől olvasom a 23-ig. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjöve a látása, hanem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezik azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Felelének neki annak szülei, és mondának, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemét, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Na ez volt az igazság, amit ők kimondtak? Bizony nem. Ha tovább olvasjuk a kommentár szerint, ezeket mondák annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. És kommentál. Ha ezek nem lennének, nem értenénk igazán a történeteket. Mintha János ezzel azt akarná mondani, hogy minden történetnek van egy mélyebb értelme. Tehát van egy olyan értelem, amely a felszínen az első halláskor érthető, de van egy mélyebb értelme, amely csak azután érthető, hogy bizonyos idő eltelik, vagy esetleg, hogy valaki ott volt és tudta, vagy Jézus elmondta, hogy valójában mi is történt, mert ki tudta volna megmondani, hogy miért válaszoltak így a szülők, hanem az, aki ismerte a szülőket belülről. És ő tudta, hogy mire gondoltak, és miért mondták azt, amit mondta. Nézzük a 19. fejezetet, amíg lapozunk egy kicsit, a 19. fejezet 38. 39. verse. Ezek után pedig
kéri Pilátust az arimátriai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedi Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Itt a mondat közepén van a kis kommentár, hogy ki is volt ez az arimátriai József. Jézus tanítványa, de csak titokban. Hát honnan tudta ezt János? Mert olvashatunk arimátriai Józsefről, Máté, Márk vagy Lukács evangéliumában, csak azt nem tudjuk, hogy ő Jézus tanítványa volt. De még érdekesebb, ha tovább olvassuk, hogy eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz. Nikodémussal viszont Jézus négy szemközti beszélgetést folytatott a harmadik fejezet szerint. Honnan tudott János arról, hogy Jézus és Nikodémus között beszélgetés volt? Megint csak úgy, hogyha Jézus elmondta neki. Tehát ezek a történetek mintegy azt igazolják, hogy a szeretett tanítvány tényleg a Jézus kebelén volt, azaz Jézushoz ő állt a legközelebb, mert ő tudott olyan dolgokat is, amelyeket csak Jézustól tudhatott meg. És így tehát Nikodémusról is mondja, hogy igen, ő volt az az ember, aki éjszaka ment először Jézushoz és beszélgetett vele. Azután, ugye a 21. fejezetből pedig olvastuk ezt a különös részt, ugye itt szó van arról, hogy Péter megfordul, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott a vacsora közben a kebelén, és mondta, hogy Uram, ki az, aki elárult téged? És ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez mint lészen, mondta neki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök miközött hozzá, te kövess engem. És itt van egy kommentár megint, hogy kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Érdekes hír. Pedig Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg, hanem, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá. Tehát megint János megmagyarázza, hogy hiába megy ki az a hír, amit Jézusnak tulajdonítanak, az valójában nem az, amit Jézus mondott. Hát ki tudta volna megmondani azt, hogy mit mondott Jézus, ha nem lett volna fültanú, aki leírhatta azt, hogy igen, ez a mondás hiába ment ki, mégsem így hangzott el. És utána még azt is olvastuk, az előbb már ezt olvastam, hogy ez az a tanítvány, aki bizonyságot tett ezekről, aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Tehát csak olyan lehetett ő, aki szemtanú volt. Azután irónia. Ugye irónia egy nagyon érdekes műfaji eszköz. Lapozzunk vissza János evangélium a 4. fejezetéhez, 31. verstől 34-ig. János evangélium a 4. rész, 31. verstől a 34-ig. Aközben pedig kérik őt a tanítványok, mondván, Mester, egyél! Ő pedig mondta nekik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, hozott én neki valaki enni? Mondta nekik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez egy ironikus mondás, hogy van nekem eledelem. De Jézus nem a fizikai eledelről beszélt, a tanítványok meg nem gondoltak semmi másra, csak arra, hogy esetleg valaki hozott Jézusnak valami ennivalót, holott ők maguk azért mentek be a samaritánusok falujába, hogy hozzanak Jézusnak ennivalót. Nagyon érdekes, ironikus, olyan kicsit éles kifejezések ezek, de mégis ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus nagyon sokszor konfliktusba került az emberekkel amiatt, amit mondott. De még ennél tovább is lehet menni, és azt mondani, hogy Jézus szándékosan mondott olyan dolgokat, amelyek miatt az emberekkel konfliktusba került. Jézus ki akarta zökkenteni az embereket abból a megszokott, mondjuk így századokon keresztül kialakult gondolkodási rendszerből. Na most, ha valaki úgy nagyon elbámészkodik, hogy lehet kizökkenteni abból a mélázó helyzetéből? Hát, vagy meglöki az ember, ugye, hogy magához térjen, vagy pedig kiabál,
Vagy mond neki valami olyat, amire odafigyel. Jézusban volt valami ilyen drámaiság, ahogyan a mondataival, néha tetteivel is megpróbálta egy kicsit változtatni, sőt, nagyon is változtatni a környezetét. Nézzünk egy másik ilyen esetet a 11. fejezetből, ez a legkülönösebb. 11. fejezet 47. versétől. Itt van egy különös beszélgetés, 11. fejezet 47. versétől. Egybegyűjték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a fő tanácsot, azaz a Sanhedrint, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, mind a népet. Egy pedig ő közülük Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nekik, ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Igazat mondott Kajafás? Jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Mert ha ez az ember nem hal meg, akkor jönnek a rómaiak, és elveszik a helyet, és elveszik a népet. Vajon mire gondoltott Kajafás? Nem egészen arra, amire gondolni kellett volna, miközben beszélt. Tehát néha találkozunk ilyen esettel az életben, hogy valaki beszél, de nem is gondolkodik. Vagy beszél, de nem arra gondol, amit éppen kimond. Na most ez a történet még ezzel nem ér véget. Jön a kommentár megint. Kicsit ironikus. Ezt pedig nem magától mondta. Hát akkor hogyan? Hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott. Tényleg jövendőt mondok? Jobb nekünk, hogy egy meghaljon? Ezt akartak a Jafás? Tényleg jobb volt, hogy egy halt meg? Nehéz kérdés. De ha folytatjuk tovább az olvasást, akkor kiderül, tehát abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. Hát az igaz, hogy azt mondta, hogy jobb, hogy egy meghaljon a népért. Csak hogy Kajafás nem arra gondolt, hogy Jézus megváltja a népet. Hanem ő arra gondolt, hogy ha Jézus meghal, akkor ő váltja meg a népet. Mármint Kajafás, mert akkor elkerülhetik azt, hogy a rómaiak jöjjenek az endülés miatt, elfoglalják a várost, vagy egész Palesztinát, és elvigyék rabszolgasorba a népet. Kajafás azt hitte, hogy ő váltja meg a világot. Azzal, hogy Jézust halálba küldi. És itt van az irónia, hogy János azt mondja, hogy ő proféta volt. De azaz főpap volt, és profétált. Az igaz, hogy főpap volt. Bizonyos értelemben az is igaz, hogy profétált. Csak az nem igaz, hogy ezt ő így akarta. Aztán a kommentár még folytatódik tovább. És nem csak a népért. Tudjuk, hogy meg fog halni Jézus. Nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Ez aztán már végképp egy hozzáadódott további kommentár, amely kommentár a kommentáron, lehet azt mondani. De milyen mély irónia van ebben, hogy Kajafás azt mondja, hogy ti nem tudtok semmit. Közben ő nem tudta, hogy mit mond. És János azt mondja, hogy pedig ő profétált. Egy profétának tudnia kell, hogy mit mond. Egy főpapnak tudnia kell, hogy mit mond. A könyv csúcspontja itt van a 10.-11. fejezetben. Nagyon érdekes. A könyv csúcspontján, hát itt jó néhány részt összeírtam a 10. fejezetből, aztán több szakaszt a 11. fejezetből is néhányat. Az a különös, hogy amikor közeledett az esemény sor Jézus halálához, azaz Jézus elfogatásához, egyre inkább szaporodott azoknak az embereknek a száma, akik nem hittek benne. De János ugyanakkor azt is írja, hogy közben meg mások hittek benne. Hogy lehet ez? Hát azért egyet, ha megengednek, elolvasnék a 10. fejezetből, mert ezt még nem olvastuk. 10. fejezet
24. versétől 27-ig. Körülvevék azért őt a zsidók, tudnék Jézus, és mondának neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Hát ennél egyszerűbb kérdés nem lehetett volna. Felel Jézus, nekik Jézus, megmondtam nektek, mert tudnék korábban azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Így fejezte ki magát. És ezt mindenki tudta, aki ezt hallotta, hogy ez a kifejezés ugyanaz, mint amit századokkal korábban Mózes hallott a Sínai hegynél. Hogy a vagyok, tehát a vagyok küld téged vissza a fáraóhoz. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, mondta Jézus. Nem azt mondta, hogy voltam, vagyok. Tehát itt azt mondja, hogy megmondtam nektek, és nem hisztek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Hát ez elég kemény beszél. Tehát Jézus szinte szemrehányóan azt mondta, hogy a baj ott van, hogy már megmondtam, sőt, a cselekedetek is bizonyságot tesznek róla, meg is tettem dolgokat, sem a szavamnak nem hisztek, sem a tettemnek, sem a fületeknek, sem a szemeteknek. Na, ha valaki nem hisz a szemének, meg a fülének, akkor mit tudunk vele kezdeni? Na most ez van egyrészt a történetben, de érdekes módon a történet végén nézzük meg a 31. verset. Ismét követ ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Ugyanazt tették, mint az 5. fejezet végén, amikor Jézus azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Meg akarták kövezni, mert úgy gondolták, hogy ez Isten káromlás, egy ember ilyet nem mondhat, hogy ő a vagyok. Mert azt mondja, hogy én vagyok a vagyok, akkor Istennek mondja magát. És ugye ez a korabeli gondolkodás szerint Isten káromlás volt. Ezt nem lehetett használni senkinek önmagára. De miközben ez történik, a 41. és 42. versben azt találjuk, hogy és sokan menének ő hozzá, és mondják vala, tudjuk Jézushoz, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János e felől mondott, azaz Jézus felől, igaz volt. És sokan hívének ott ő benne. Tehát volt egy csoport, akiknek Jézus minél tovább beszélt, és minél többet tett, annál kevésbé hitte. Még velük szemben volt egy másik csoport, ugyanakkor, ugyanott, akik pedig azt mondták, hogy igaz, hogy János nem tett csodát, azaz keresztelő János nem tett csodát, de amit elmondott Jézusról, az mind igaz. Tehát akkor hinni kell benne. Hát ehhez hasonlót találunk a 11. fejezetben is, de most menjünk még oda, hogy a legfőbb üzenet, mi a könyv legfőbb üzenete. Jézus szava ugyanolyan jó, mint az érintése. Itt van egy történet, ezt most nem olvasnám el, János Evangélium a 4. részében, egy úgynevezett királyi ember, tehát aki a király udvarban dolgozott, fia megbetegedett, súlyos beteg lett. És ez az ember elmegy Jézushoz, és Jézust arra kéri, hogy gyógyítsa meg a fiát. Mit mond neki Jézus? A te fiad él. Azaz már meg is gyógyult. Holott ez az ember azt kérte, hogy Uram, gyere a házamhoz, mintha azt akarta volna ezzel mondani, hogy igen, a gyereket látnod kell, meg kell érintened, vagy imádkoznod kell a gyermekért, hogy meggyógyuljon. Jézus pedig azt mondja neki, hogy menj el. Menj el, mert a gyerek már meggyógyult. És ott azt olvassuk, hogy hitt az ember a szónak, és elment. És miközben ment, elég messze lehetett, mert másnap ért haza, és közben találkozott a szolgáival, akik jöttek el, és azt mondták neki, hogy kár volt elmenned, mert hát közben meggyógyult a gyerek. Eltöltötték 2 napot. Csak ez egy értelmes ember volt, és azt mondta, hogy mikor gyógyult meg a gyerek. És mondták, hogy tegnap este. Ja, tegnap este? Akkor az embernek eszébe jutott, hogy igen, ez akkor volt, amikor Jézus azt mondta neki, hogy a fiad él. Mi a tanulság ebből, hogy Jézus szava ugyanolyan jó, mint az érintése. Ne felejtsük el, hogy a 4. evangélium valamikor az 1. század végén íródott, amikor már Jézus nem volt
itt a Földön. Azután van egy nagyon jól ismert történet, a 20. fejezetben Tamás esete. Ezt annyira jól ismerik, nem kell elolvasni. Tamás, aki nem volt ott, amikor Jézus először megjelent a feltámadása után, azt mondta a többieknek, akik állították, hogy Jézus ott volt köztük, hogy én csak akkor hiszem el, mondta Tamás, ha én a saját szememmel látom. Tehát nem elég az, amit neki mondtak. Azaz a fülének nem hitt, hanem csak a szemének, de nagyon érdekes az, hogy az az ember, aki nem hisz a fülének, az később a szemének se fog hinni. Mert aztán Tamás azt mondta, hogy hát várjunk csak, az nekem nem elég, hogy őt látom, az úgy nem jól van, hanem azt mondta Tamás, hogy én meg akarom érinteni, sőt, a sebe bele akarok nyúlni, hogy az biztos, mert ha nem, semmiképpen nem hiszem el. És a végén mit mond Jézus, mikor újra megjelenik? Azt mondja Tamásnak, na gyere Tamás, ha te neked az kell, hogy sebb helyek, akkor tessék. Itt vannak a sebb helyek. És akkor Tamás leborul, én Uram, én Istenem. És utána mond Jézus egy érdekes dolgot. Ezt a mondatot érdemes, azt hiszem, elolvasnunk. János Evangélium a 20. fejezetében van, és a 29. vers mondaná ki Jézus, mármint Tamásnak, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Valójában Jézus nagyon udvariasan fogalmazott, hogy láttál, és hittél. Mert az igazság az volt, hogy tapintottál, és hittél. Nem láttál, és hittél. Mert ő meg akarta fogni Jézust, és Jézus megengedte, hogy fogja meg. Na mi ebből a tanulság? Boldogok, akik nem látnak, azaz, akik nem tapintanak, és mégis hisznek. Ez a Jézus azt akarta kimondani, hogy a hit nem az érzékszervek dolga. Tehát a hit nem olyan dolog, amihez kell a fülem, vagy kell a szemem, vagy kell a kezem. Néha van eset, amikor így hiszünk, nem? Hogy oda elmegyünk, meggyőződünk, mert ezt nekünk látnunk kell, meg kell tapintanunk, néha meg kell ízlelnünk, hogy higgyünk. De Jézus azt mondja, hogy ennél sokkal jobb, ha valaki úgy tud hinni, hogy nem az érzék szerveiben bízik, hanem abban, aki azt mondta neki, hogy végül a Jézusról írottak ugyanolyan jók, mint a tettei. Tudnélik, ma már nincs közöttünk Tamás, aki elmondaná, hogy hitt. Nincs közöttünk János, aki a Jézus kebelén nyugodott, aki legjobban ismerte Jézust, és akinek Jézus elmondta ezeket a történeteket. De mégis itt van a kezünkben valami. És ez pedig az írás. És az írás, itt úgy olvassuk a 20. fejezet végén, hogy sok más jelt is művelt Jézus a tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen a nevében. Tehát ezzel János apostol azt mondja, hogy ő nem írt meg mindent, amit Jézus tett. Jézus sokkal többet tett. A könyv legvégén egyenesen azt mondja, hogy sok egyéb is van, amit Jézus cselekedett, amelyek ha egyenként megíratnának, úgy vélem, hogy maga a világ nem fogadhatná be a könyveket, azaz a tekercseket. Jézus sokkal több dolgot tett, mint amit a Bibliában találunk. Akkor miért van ennyi a Bibliában? Miért van éppen ennyi? Mert ez arra akar tanítani bennünket, hogy a kevés is elég. Na, mi ahhoz szoktunk, hogy a több jobb. Vagy a kevés is jó. Sőt, a kevés is lehet elég. Tehát ezek azért irattak meg. Nem minden, de ami megiratott, amit ő megírt, az ahhoz elég, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Hát még sokat lehetne mondani János evangéliumáról, de én itt megállnék azzal a megjegyzéssel, hogy valaki kérdezte tőlem Jézus természetét. Hogyha adnak még nekem egy 5 percet arra, hogy Jézus természetéről valamit mondjak. Egy örök kérdés, hogy az a Jézus, aki Isten volt, hogy lett ember? Hogy elejét vegyem a találgatásoknak, azt kell mondanom, hogy a Biblia nem magyarázza meg azt, hogy
Hogyan? Mint ahogy a Biblia azt sem magyarázza meg, hogy Isten hogyan teremtett. Na most akkor mit tudhatunk? Hogy történt? Tehát a Bibliából megtudhatjuk, hogy a teremtés történt, megtudhatjuk azt is, hogy Jézus emberré lett. De hogy eloszlassunk mindenféle értést. János azt mondja az evangéliumában, az első fejezetben, ugye ebben a bizonyos prológusban, hogy az íge, ugye aki maga is Isten volt, ő így magyarázza, ez az íge testé lett. Na most ő nem azt mondja, hogy ez az íge hasonló lett hozzánk. Nem azt mondja, hogy úgy tűnt, mintha Jézus ember lett volna. Csak gondolták a történelem során. Volt, aki egyenesen úgy tanította a történelemben nem is egyszer-kétszer, hogy Jézus úgy vette föl magára az emberit, mint ahogy mi felvesszük a ruhát. Tehát ő nem lett ember, ő csak fölvette magára az emberi természetet. Mint ahogy én fölvettem az zakót. Fölveszem, leteszem. Na ebből az következik, ha ez így lett volna, hogy aki a kereszten meghalt, az nem Jézus volt, hanem csak az ember. A ruha. Na de ha csak a ruha halt meg, akkor mit ér a kereszt? És akkor hogy kell értenünk azt a mondatot, ami itt van az evangéliumban, hogy a százados, amikor látta Jézus szenvedését és végül a halálát, azt mondta, hogy ez az ember az Isten fia volt, akkor ő rosszul látott. Vagy az a János, aki azt írta, hogy ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Hát akkor ő hamis dolgot írt le. Ha viszont Jézus ember lett, teljesen, ezt János úgy fejezik, hogy test lett. Olyan test, mint a mi testünk. Akkor jön a következő kérdés, hogy milyen volt ez a test. Volt-e benne bűn? Vagy nem volt benne bűn? Van, aki azt mondja, hogy igen, Jézus kísérthető volt. De tulajdonképpen a kísértés, mondja sok ember, ez a kísértés, ez csak egy felszín volt, mert Jézus úgysem bukhatott volna el. Most a kérdés az, hogy ha valaki nem bukhat el, akkor a kísértés kísértése. Vagy feltétlenül bűnös természet kell ahhoz, hogy valaki kísérthető legyen? Mit tetszene gondolni? Hát a Biblia első két fejezetében azt olvasjuk, hogy Isten teremtett egy csodálatos világot, ami igen jó volt. Ott volt Ádám, Éva. Minden jó volt, mégis kísérthetők voltak. Tehát ők nem voltak bűnösök, ők kísérthetők voltak. Ha valaki kísérthető, az nem azt jelenti, hogy bűnös. Az azt jelenti, hogy van egy lehetősége arra, hogy nemet mondjon. Egyszerűen erről van szó. Most ha visszatérünk Jézushoz, nem kell arra gondolnunk, hogy Jézus bűnös lett. Ha ugyanis bűnös lett volna, nem lehetett volna az Isten báránya. Mert a bárányoknak a ceremóniák szerint hibátlanoknak kellett lenniük. Na most itt jutunk el a végéhez, hogy akkor Jézus valójában milyen volt. Isten volt, vagy ember volt? Egyszer valaki azt kérdezte, hogy hány százalékban volt ember? Hány százalékban Isten? Na hát ezt nálam bölcsebbtől megkérdezték, mégpedig Luther Mártontól annak idején. És a válasz a következő volt. Képzeljünk el egy vasgolyót. Ugye középkor. Amikor jókor a vasgolyókkal lőtték ugye az emberek egymást meg a várfalakat. És azt mondja Luther, hogy ezt a vasgolyót megfogjuk egy fogóval, betesszük a tűzbe. Megvárjuk, amíg vörösen ízik. Utána a fogóval kivesszük a tűzből. Hol a tűz, és hol a vas? Meddig tűz, meddig vas? Vagy az egész vas, de az egész tűz? Egyszerre igaz lehet mind a kettő? Mert egyszerre igaz mind a kettő? Benne van a tűz, de a vas maradt. Na valahogy ezek alapján lehet elképzelni, megérteni, nem lehet, hadd mondjam.
de elképzelni lehet, hogy Jézusban a két természet, az isteni és az emberi teljesen egy lett. És ezt János apostol így fejezte ki, hogy az ige testé lett. Teljesen egy lett a kettő. Hogy ez hogyan történt, nem tudjuk. Mint ahogy Jézus fogantatását sem értjük. Nem értjük igazán. Nem tudjuk megmagyarázni. Nem is magyarázza meg sehol a Biblia. Nem is érdemes róla gondolkodni sokat. De azt kell mondanunk, hogy ha valaki ezt az elképzelhetetlent megtette, mert szeretett. Ugye a János Evangélium 3. rész 16. vers, ez a gyönyörű mondat, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, az az egyetlen fiát, ha most pontosan fordítjuk, adta, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na, ha valaki ennyire szerette a világot és szeretett bennünket, ami elképzelhetetlen nekünk, akkor nem gondoltunk arra, hogy ő minden elképzelhetetlen jót még megad ezzel együtt. Ha nem is értjük, de elgondolhatjuk, hogy minden jó tőle származik. Ha nem értjük, hogy hogyan történt a testélétel, de mégis elgondolhatjuk, hogy ez megtörtént, mert a Biblia ezt így tanítja. És János evangélium azzal ér véget, hogy mi tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele az az Jánosé igaz. Köszönöm a türelmüket!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad rolluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek. 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait, mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, második vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első részében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmékedést hallgathatunk meg a 38. Zsoltár alapján, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy Maradj talpon. Az elmékedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Ha azt mondom, hogy a 38. Zsoltár címe azt lehetne, hogy maradj talpon, akkor talán sokaknak egy népszerű televíziós játék jut az eszébe, ami valóban arról szólt, hogy hogyan adhatunk jó válaszokat, és így maradhatunk talpon. De vajon talpon maradhat az is, aki rossz választ ad? A 38. Zsoltár szerint igen. Maradj talpon akkor is, ha valamire rossz választ adtál. Ha hibáztál, ha rossz döntést hoztál. Van élet a hibák után is, tehát maradj talpon. Hallgassuk meg a 38. Zsoltárt.
1: Uram, ne fenyíts meg haragodban, felindulásodban ne ostorozz meg, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett a kezed. Nincs épp hely a testemen haragod miatt, nincs békesség a csontjaimban vétkeim miatt, mert bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellenkadtam, meggörnyedtem nagyon. Minden nap úgy járok, mint aki gyászol, mert derekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Erőtlen és nagyon összetört vagyok, és szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, és szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak az engem ért csapás miatt, rokonaim pedig messze távolodnak. Tört vetettek, akik életemre törnek, és akik bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre, és családságot koholnak minden nap. De én, mint a süket, meg sem hallom. Olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja föl száját. Olyanná lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram Istenem. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt. De ellenségeim élnek és erősödnek, megsokasodtak hazug gyűlölőim. Akik a jóért rosszal fizetnek és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, szabadítóm.
0: Az életben jönnek a kérdések, pontosabban a döntéshelyzetek, és az ember jól vagy rosszul válaszol, jól vagy rosszul dönt. Aztán, mint a játékban, várja, hogy megnyíljon alatta a föld, mert rossz választ adott. A zsoltáros is ilyen reszketve megy az Isten elé. Uram, te vagy az ítélet és az igazság Istene. Van a Bibliának, Ó és Új Szövetségnek egyaránt egy nagyon érdekes kifejezése a haragról, a harag idejéről, akkor, amikor az Isten ítéletet had, és az emberrel megeteti, amit az ember főzött, az emberre visszahárítja, amit az ember döntött és összehozott magának az életében. Uram, ne fenyíts engem haragodban, felindulásodban ne ostorozz, nyilaid belém hatoltak. Harag, ostor, nyíl. Ugye megrendítő ez a kép, ahogyan ez az ember a saját rossz döntése, rossz válasza miatt szenved. Úgy érzi, hogy Isten mindent visszahárít rá, de kegyelemért könyörög. Nem tudom, igazán gondolkodtunk-e már azon, hogy jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, annak következménye van a lelkünkben. Jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, akkor mondjam, hogy jó esetben, vagy ez nem olyan jó eset, a lelki ismeretünk nem hagy minket békén. Tegyük fel máshogy a kérdést, ha egy ember rosszat tesz velünk, és semmilyen erkölcsi problémája nincsen ezzel, jó az? Nem pusztán arról van szó, hogy az igazság érzetünk ilyenkor hangosan sípol, hanem arról van szó, hogy annak az embernek vajon a lelki ismerete hogyan működik? Vajon miféle belső iránytűje van, vagy iránytű nélküliségben szenved? Márpedig, ha nincsen jó és rossz között a választáshoz neki segítség, akkor a boldogságra, a békére nincsen esély az ember számára. Tehát az önmagában, hogy az ember szinte úgy érzi egy-egy rossz döntése után, mintha nyilak akadnának belé, vagy mintha ostor csattogásként hallaná a fülében azt, hogy mit csináltál, hogy gondolod, mi volt ez. Pontosan ezt mondja az 5. versben a zsoltáros, hogy bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy az Isten tesz velem rosszat, hanem hogy nélküle így a rosszban rettenetesen szenvedek, de az ő tudtával történik mindez. Hogyan maradhat talpon az ember ilyen esetben? Mi a remény, mi a lehetőség? Egy rossz válasz után mit mondhat az ember, hogy ne nyíljon meg alatta a föld? Ez a zsoltár egy nagyon elgondolkodtató zsoltár. A hét bűnbánati zsoltár közé soroljuk, amelyek a 6., a 32., ez a jelen 38. zsoltár, vagy a híresebb ezek közül az 51. zsoltár, de a 102-es, a 130-es és a 143-as zsoltár is ide tartozik. A 38-as zsoltár azonban jelen zsoltárunk egy sajátos gondolatmenettel folytatódik. Leírja azt, hogy mit él meg az ember egész lelkében, egész komplex személyiségében, mit él meg az az ember, aki rossz választ adott és nehezen tud talpon maradni. Nagyon érdekes a következő szakasz a 6. verstől a 9. versig, ahol arról beszél, hogy a lelki rossz döntéseinknek fizikai következményei, szinte fogható, működési, biológiai következményei vannak. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellankadtam és meggörnyedtem, így járok minden nap, mint aki gyászol. Derekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Érdekes, amikor elolvassuk ezeket a verseket, arra gondolhatunk, amit manapság olyan gyakran hallunk, hogy a pszichoszomatikus, a lélek hatása a testre, szóval ez a fajta törvényszerűség mennyire erős, és valóban az ember lelki béke híján fizikai tüneteket produkál. Meg kell tehát találni sürgősen a gyógyulás helyét, mert egyébként, ahogy a 6. vers beszél, azt mondja, a sebek, sérülések, ezek láthatóak, már szagolhatóak is, aztán azt mondja, meggörnyedtem, a tartásom, a gyengeség, az izomzat meggyengül, derekam megtelik fájdalommal, a fájdalomérzet, ami minden mozdulatot, minden döntést, minden gondolatot kísér az ember lelkében. Különleges ez a zsoltár, hiszen 3000 évvel ezelőtt az emberi lélek, az ember személyiségének összetett fizikai, lelki, szellemi, szociális működését mutatja be, elromlott formájában, ahogyan az ember kapaszkodik, mert rossz döntést hozott. Folytatódik is a felsorolás a 10. versben, amikor azt mondja, hogy szívem dobog erősen, erőm elhagyott, mert hogyan érinti a bűn a szociális kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat? Szeretteim és barátaim félreállnak. Az

korát, és testvérül születik a nyomorúság idejében. Tehát a hibáink nyomán lehet, hogy egy kicsit a barátság, az összetartozás gondolatát is újra tapasztaljuk. Mit jelent az, hogy minél hibásabb vagyok, minél inkább valaki közelemben élve észreveszi a jellemgyengeségeimet, a rossz döntéseimet, annál inkább azt mondja, hogy szeretlek, kitartok melletted, nem ijedek meg tőled, nem ítélkezem feletted. Erre csak olyan ember képes, igaz barát csak az lehet, aki maga is ugyanezt a harcot harcolja, aki őszinte magával, az nem ijed meg attól, amikor a másikban őszintén meglátja a rosszat. Majd folytatódik, és nagyon érdekes a folytatás a 14. verstől, mert azt mondja, hogy én, mint a süket, meg se hallom, és mint a néma, ki sem nyitom a számat, pedig rosszat mondanak rólam, de én olyan lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Itt mozdul meg valami a megoldás irányában. Nem kezd magyarázkodni, szájában nincs ellenvetés. Nem hoz fel mentségeket. Egyenesen így folytatja, hogy mert benned reménykedem, Uram, te felelsz majd meg nekik, Uram Istenem. Ha egy ember talpon akar maradni, akár a legkomolyabb vagy legsúlyosabb rossz döntései után is egyet tehet, Istenhez megy kegyelemért. Istenhez menni kegyelemért azt jelenti, hogy nincs mentség, amit magam mentségére felhozhatnék, amivel magyarázhatnám azt, amit tettem. Amíg van magyarázat, addig felesleges a kegyelem. Amíg van mentség, addig a bűn nem bűn. De ez az ember, Dávid, aki által Isten nem kis szabadításokat hozott és csodákat hajtott végre, Isten nélküli pillanataiban nem kis hibákat halmozott fel, és emberi életutakat döntött össze, pusztított el. Hogy ezek aztán a nyakába szakadtak, és mint az ostor csattogás ott volt a fülében, hogy mit csináltál, ebben biztosak lehetünk, mint ahogy a magunk életében is már tapasztalhattuk ezt. De Dávid azt mondja, hogy nem követem le azt a hibát, hogy magyarázkodjak. Miután a fizikai létezésemre kiadt a bűn, miután a szociális, emberi kapcsolataimat tönkretette a bűn, most nem követem el a legnagyobb hibát, hogy az én szellemi létezésemmel, az értelmem működésével a bűn igazolásába fogjak. Az agyam egyetlen egy dologra képes most menni és kérni az Istent. Benned reménykedem, te felelj meg nekik. Mit felel Isten a vádolóknak, amikor egy bűnös segítségül hívja? Mit felel, hogyan áll ki amellett az ember mellett, aki hibát követett el, mindegy, hogy mekkora hibát, hibát követett el, de talpon akar maradni. Nem fogja kimenteni, nem fogja azt mondani, hogy a rossz jó volt. Azt fogja mondani, hogy de belátta, nem elbújdosott, nem megmagyarázta, nem mentegetőzik, nem másokra mutogat, belátta és hozzám jött. És ezen a ponton én életbe léptetem a B-tervet. Az én fiam meghalt érte a kereszten, bűnösként halt meg, hogy a bűnös igazként állhasson itt. És aki hisz én bennem, és szembefordul a hibájával, az átment a halálból az életre. Gondoljunk Jézus Krisztus tékozló fiú példázatára. Ahogyan az atya kiáll mellette, megvédi őt. Ahogyan felöltözteti, ahogyan körülölelő szeretettel veszi körül a hazatérő fiút. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt, mondja a Zsoltáros. Eközben ellenségeim élnek és erősödnek, és megsokosodtak hazug gyűlölőim, akik a jóért rosszal fizetnek, és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem. Érdekes a folytatás. Próbálok változni, de nem hisznek nekem az emberek. De ez nem akadályoz meg engem abban, hogy benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik. Ne hagyj el, Uram, fejeződik be a Zsoltár, Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, szabadítom. Maradj talpon. Bármilyen rossz választ adtál is egy életkérdésre, bármilyen rossz döntést is hoztál önmagad vagy mások ellen, ha a száj nem magyarázza meg a bűnt, nem mosdatja a szerecsenyt, ha a száj, ha a gondolkodás, az emberi agy

értelem, szellem nem mutogat másokra, hanem azt mondja, benned reménykedem, Uram, te megfelelsz nekik. Bevallom bűnömet, bánkodom vétkeim miatt. Ne hagyj el engem, Istenem, ne távolodj el tőlem. Isten megőriz, Isten talpra állít, Isten megóv, Isten kiment, mindezt igazságosan, szeretettel, kegyelemmel, jósággal. Van remény, hogy talpon maradjunk. Van remény, hogy a rossz döntés után ne nyíljon meg a föld. Van remény, mert az Isten meg akarja menteni a bűnösöket, és ha megsokasodik a bűn, a kegyelem annál inkább bővölködik. Gyógyítson minket Isten lelkileg, fizikailag, emberi kapcsolatainkban, az ő szeretetével, és mindig legyen ott a fülünkben, maradj talpon, mert szeretlek, mert elkaplak, mert megfoglak, felsegítelek, mert megbocsátottam neked Jézus Krisztus által.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Az ember egészségéhez nem csak a fizikai, a testi dolgok tartoznak, hanem a lelki egészségünk is. Egy korábban megkezdett beszélgetésünk folytatásaképpen arról faggatom beszélgető társamat, Tóth Sándor lelkészt, aki pszichológus is, és szeretettel köszöntöm ezen az alkalmon itt a stúdióban, hogy a vallásos hit, egy pár szó már elhangzott erről, van, akiknél rajongásba csap, és ez az egészséges emberekre nézve sem veszélytelen, viszont a legutóbbi felmérések szerint inkább segít a mentálisan sérült embereknek, mint hogy ártana. Természetesen megvannak a maga veszélyei, a lehetőség, hogy valami káros dolog történik, de inkább segít. Én most azt szeretném kérdezni, hogy egy kis vallásos közösség, vagy egy nagyobb vallásos közösség, egy csoport, egy gyülekezet, mit tud tenni a mentálisan sérült emberekért, és önmagában a vallásos hitnél, a vallás gyakorlásánál mi az, ami ajánlható az embernek, hogy egészséges lelkiségben maradjon?
1: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok olyan dolog van, ami hozzájárulhat a vallás és a hit oldaláról ahhoz, hogy az ember egészségesebb legyen, akár testileg, akár lelkileg. Talán első helyen lehet említeni azt, hogy általában a vallásos közösségek azok egy egészségesebb életmódra ösztönzik az embert. Védik, óvják a különböző káros szenvedélyektől, azoktól a káros dolgoktól, amelyek nagyon sok esetben tönkreteszik az embernek mind a testi, mind a lelki egészségét. Ha a gyülekezetben folyik egyfajta felvilágosító munka, akár a gyülekezet tagjai irányába, akár kifelé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, amivel hozzá lehet járulni az emberek testi-lelki egészségéhez. De ha tovább megyünk, akkor sok olyan konkrét tevékenység van egy gyülekezet életében, amely hozzájárulhat ehhez az egészséghez. Gondolok itt például az imádságra, ami egy alapvető dolog a gyülekezetben, vagy még inkább az ember, amikor saját maga otthon imádkozik, egy komoly, mély imádság, meg lehet állapítani azt, hogy hasonló fiziológiai reakciók játszódnak le egy ember szervezetében imádság közben, mint amikor relaxációs terápiában vesz részt az ember. Tehát csökken a vérnyomás, csökken a pulzusszám, az ember nyugodtá válik. És hogyha most a teológiai oldaltól eltekintünk, hogy erre milyen választ ad Isten, már önmagában ez is egy lelki és testi egészséget nyújtó valami, vagy tényező ez az imádság. De az imádság során én megfogalmazom a problémáimat. Hát ez az egyik legfontosabb dolog a pszichológiai oldalról, hogy az ember tudja megfogalmazni a problémát, tudja kimondani. Ez már egyfajta feldolgozást is jelent, hogyha meg tudom fogalmazni, el tudom mondani valakinek. Az, hogy én tudom azt, hogy valaki most meghallgat engem, meghallgat, nem vagyok egyedül a problémámmal, ez megint egy nyugalmat sugárzó, nyugalmat árasztó tényező a lelki egészség érdekében. Aztán ha arra gondolunk, hogy a Biblia olvasás hozzá tartozik a keresztény ember életéhez. A Biblia maga mondja azt, hogy történetek vannak benne, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. Megírattak olyan dolgok, amelyeket el kellene kerülnünk, hiszen láttuk már a történet végén, hogy nem jóra vezet. Látunk pozitív példákat, amelyet viszont követnünk érdemes. Aztán a gyülekezet egy közösség. A mai embernek nagyon sok lelki problémáját a magány okozza, hogy egyedül van, hogy nincs kivel megosztani a problémáit, nehézségeit. Pál apostol olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint az emberi test, tagokból áll, és az egyik sírvel együtt sírnak a többiek, vagy valakinek jó kedve van, vidám, vele együtt örülnek a többiek. Ez egy nagyon nagy, nagyon fontos tényező, amely hozzájárulhat a lelki egészséghez. Aztán a Biblia nagyon sok olyan mondatot tartalmaz, amely mutatja azt, hogy milyen fontos követni azokat a jó tanácsokat, mert hozzájárulhat a lelki egészségünkhöz, például az optimizmus, az, hogy nem csak a rosszat vesszük észre, nem csak szomorkodni tudunk, hanem tudunk örülni bizonyos dolgoknak. Olyan szépen fogalmaz a Szentírás, amikor azt mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ha valaki tud örülni, az öröm, tudjuk, hogy olyan kémiai anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyek hozzájárulnak nem csak a lelki, de a testi egészséghez is. Míg a szomorú lélek hát megszárasztja a csontokat. Aki kész arra, hogy segítsen, odafigyeljen a másik emberen, oda másik emberre. Azt mondja a Biblia, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Egy jótékony lelki hatással van az emberre az, hogyha kész a másik emberért tenni, kész észrevenni a másik ember problémáját, és ad neki, nyújt neki valamit, nem feltétlenül anyagi dolgokat. De hogyha azokra a dolgokra gondolunk, amelyet maga a Biblia is tanácsol, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy a testünkre is oda kell figyelni. A testmozgás, az egészséges táplálkozás, ez hozzá tartozik a fizikai egészséghez, de ha valakinek egészséges a szervezete, az lelkileg is egészségesebb. A sporttal foglalkozó pszichológusok nagyon sok kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy akinek edzett a teste, annak az lelkileg is edzettebb. Tehát ha testmozgást végzünk, jó levegőn vagyunk, és a Biblia ezt tanácsolja, hogy a testünkre figyeljünk oda.
0: Azt mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. Tehát van egy közösség, és jó volt ezt hallgatni, hogy egy befogadó közösség, annak a gyakorlata, a hit gyakorlata, élet gyakorlata, de nagyon jó hatással lehet az emberekre. Tehát a mi világunk tele van, ugye ezt nem kell sokat hangsúlyozni, hogy egyre növekszik, növekvő számban tele van mentálisan sérült emberekkel. A kérdésem az lenne, hogy mindig felismeri a kis közösség, képes arra, hogy felismerje, hogy itt valóban egy olyan esetről van szó, amit a kedvesség, a jóság, a befogadókészség gyógyítani tud. De azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amit a felismerésben is. Egyrészt, másrészt pedig hol van az a határ, amikor a gyülekezet azt tudja felismerni, tehát a közösség azt tudja felismerni, hogy ez itt már nem annyira a mentális betegség, de mondjuk maradjunk az első kérdésnél, hogy mit tud tenni, hol van a határa még, amíg tenni tud egy kis közösség?
1: Nyilván, mint emberi közösség, ahol a Biblia alapelvei fontosak és meghatározóak, ott a közösség maga gyakorolja a szeretetet, amit meg fog érezni minden tagja ennek a közösségnek. Ez már önmagában is egy gyógyító tényező tud lenni. Persze mondtuk, vagy hallottuk az előbb a kérdés során is azt, hogy ez nem mindig hoz megoldást, van, amikor tovább kell menni. Én azt hiszem, hogy amikor a jó szó nem segít, amikor a tanácsok nem segítenek, amikor az ember minden honnan a környezetéből kapja a visszajelzést, hogy változtatni kellene, de ő mégsem teszi ezt meg. Akár meggyőződéséből, mert ő neki mások a meggyőződései, akár azért, mert nem képes változtatni, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez a szakemberhez fordulás azért is nagyon fontos, mert ugye a szomatikus orvoslásnak a területén is egyre többet hangoztatjuk a megelőzést, a prevenciót. Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, hanem hamarabb. Ez a lelki egészség, vagy a lelki betegségek kapcsán is igaz, hogy minél hamarabb, ha csak úgy felmerül bármi, keressünk meg szakembert, aki meg tudja állapítani azt, hogy mekkora nagy a baj, kell-e valami nagyobb segítség, vagy egyszerűen csak kisebb dolgokon kell esetleg változtatni. Azt meg maga a közösség kell, hogy eldöntse, hogy ő mit tud tolerálni, meg mit nem. Azt nagyon nehéz így megállapítani egy emberről, hogy ő most ezt direkt csinálja, tudna változtatni, ha akarna, vagy pedig a betegségéből kifolyólag ő nem tud változtatni a magatartásán. Azért is nehéz ez a kérdés, mert hát lelki zavar az is, hogyha valakinek egy olyan személyiség zavara van, amikor abszolút nincs betegségtudata, ő meg van győződve az, hogy mindenkit tönkretesz a környezetében, de ez ő neki természetes, tehát ő nem veszi észre, vagy nem látja azt, hogy ő neki ezen kellene változtatni. Ezért célszerű szakemberhez fordulni, vagy kérni, hogy forduljon szakemberhez az, akiről úgy gondoljuk, hogy esetleg lehet az életében, vagy felmerülhet valamilyen lelki probléma, lelki zavar, mert akkor ki tudják szűrni ezeket.
0: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy rendben van, vannak is közösségeink, vannak is gyülekezeteink, és mindezeket jó, ha tudjuk. De mit tesz még például a hetednapi adventista egyház? Mit tesz még ezekért a mentális betegekért? Van-e valami lehetősége, valami kimondott célkitűzése, vagy olyan helyzet, olyan intézmény, ahová maga is hát szívesen várja a betegeket, mentálisan sérült embereket?
1: Igen, több ilyen terület is van, amit tesz az egyházunk. Az egyik terület az, hogy igyekszünk a lelkészeinket képezni, hogy minél jobban felismerjék azt, hogy mikor van egy olyan helyzet, amit a gyülekezet maga tud kezelni, mikor van egy olyan helyzet, amikor akár a lelkész, aki mondjuk tovább képezte magát ezen a területén, tud segíteni, és mikor kell még a lelkésznek is tovább küldenie. Tehát, hogy ismerjék a lelkészek a kompetencia határaikat. Nagyon sok lelkészünk elment és mentálhigiénész szakemberként végzett, folytatott tanulmányokat. Ezáltal sokkal könnyebben tudja felismerni ezeket a problémákat, sokkal több segítséget tud nyújtani. És hogyha már az intézményes kereteket is megemlítettük, akkor van az egyháznak egy Mentő Mentáliroda nevű intézménye, ahol szívesen fogadjuk azokat akár az egyház tagjai közül, akár kívülről érkező embereket, akik az élet bármely területén valamilyen lelki segítségre szorulnak. Vannak olyan emberek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak, járnak az orvoshoz, szedik a gyógyszerüket, nyilván ez egy, nem tudom, fél évente egyszer találkoznak talán az orvosukkal, közte viszont nincs, aki velük foglalkozzon. Ők közül többen bejárnak hozzánk, mi próbálunk nekik segítséget nyújtani, segítő beszélgetéseket folytatni. Vannak, akik elakadtak valahol az életútjukon, és tanácsadásra van szükségük, nekik is segítséget nyújtunk, illetve vannak családterapeutáink, akik a családi gondokkal küzdőknek nyújtanak segítséget.
0: Hát nyilván ugye ezek mind olyan források, tehát a nem rendezett családi élet, de ha körültekintünk a mi világunkban, akkor rengeteg szorongásra alkalmat adó helyzet van egy-egy ember életében, gazdasági problémák, a fenyegetettség. Nyilván előbb vagy utóbb kialakul a szorongó emberben a fenyegetettségnek az érzése is, és ebben a tekintetben egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, hogy a gyerekek, fiatalok egyre tömegesebben és egyre fiatalabb korban fordulnak a szexualitás felé. Van ennek valami olyan magyarázata, tehát egy szakember oldaláról. Van ennek valami magyarázata? Nincs ebben valamilyen menekülő út, elgondolás fiataloknál?
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen dolog is közrejátszik. Ugye, mint minden jelenségnek soha nem egyetlen kiváltó oka van, hanem nagyon összetett ez a probléma is. Ugye, a múltkor beszéltem arról, hogy ma az a legelfogadottabb nézet, hogy mindent ilyen összetett dologként kezelünk. Mindennek van biológiai, pszichológiai, szociológiai oldala. Ennél a kérdésnél is megfigyelhetjük azt, hogy a biológiai érés az sokkal korábbra tevődött. Sokkal korábban érnek nemileg a gyermekek, míg a pszichológiai érés az sokkal inkább kitolódik, sokkal későbbre tevődik. Nagyon sokszor 25-26 évesen még nem tudja az ember, hogy mi akar lenni, akar-e családot alapítani, tehát abszolút nincs meg az összhang a biológiai és pszichológiai érés között, és hát nyilván egy ilyen űrben hát keresik a lehetőségeket. Ehhez hozzájárulnak azok a szociológiai dolgok, hogy a média, amely egyébként egy nagyon pozitív dolog, hát hiszen most ez az adás is a médián keresztül megy, de a médián keresztül nagyon sok olyan dolgot is látnak nagyon fiatalon, ami sokkal idősebbeknek van kitalálva, és ez nyilván felkelti az érdeklődésüket, és felkelti azt a vágyat, hogy ők kipróbálják. Az, hogy a társadalomnak a toleranciája megváltozott ez iránt. Tehát ma ezt nem kell szégyelni, nem kell elbújni, nem kell titkolni sem már, hanem, mert az jó, hogy nem szégyelni kell, meg elbújni, de hogy ezt szabadon lehet csinálni, mert elfogadott. Ez a tolerancia, ez a fajta tolerancia hozzájárul ahhoz, hogy hát akkor miért ne? Vagy az a nézet, ahogyan ma a fiataloknak van egy ilyen sztereotípiája, hogy buli, szórakozás, az nem képzelhető el alkohol és szex nélkül, mert az a kettő összefügg. És ha már vannak ilyen tudatmódosító szerek, akár alkohol, de hát ugye egyre jobban terjed hazánkban is másfajta drogoknak a használata is. Ezek teljes mértékben megváltoztatják az embernek, a gyereknek is a logikus gondolkodási képességét, és nem látja a veszélyeit ennek. De hát, amiről volt is szó, nagyon fontos az, hogy nyilván van egy lelki szükséglete ezeknek a gyerekeknek. A család, mint egy teljes család, egyre ritkább. Ugye a teljes családban van egy apa, anya és van testvér. Ha bármelyik hiányzik, akkor az már egy csonka család. És akkor már van egy hiány érzete a fejlődés során ennek a gyermeknek. De ha még egy teljes család is van, ma azt látjuk, hogy a családok úgy működnek, hogy mindenki a családon belül is magányos. Úgy éli a kis saját maga életét, és nincs egy családi közösség. Ezért az embernek, a gyermeknek van egy kielégítetlen szükséglete, hogy az a szeretet szükséglet, hogy valaki megért, hogy valakihez kötődöm, valakihez nagyon szoros viszonyom fűződik. Nézzük meg, hogy mennyire hiányzik a mai családból az ölelés, az, hogy meghallgatnak, hogy közösen beszélgetünk, hogy érdekli a szüleimet az, hogy mi történik velem, hogy van idejük a gyermekkel foglalkozni. A barátságok is már ilyen virtuális barátságok. Csetelünk. Ez a barátság. Emiatt kialakul egy önértékelési zavar a gyermekekben. Kicsinek érzi magát. A fiúk, tehát nyilván, hogyha valakinek van egy önértékelési zavar, azt azonnal próbálja kompenzálni. Hát a fiúknál van a skalpvadászat, hány lányt tudok megszerezni, a lányoknál pedig van egy ilyen büszkeség, hogy kellettem a pasinak, ahogy szokták mondani. Tehát ezzel kell kompenzálni ezt az önértékelési zavart. És ez mind-mind annak a szeretetnek a hiánya, ami hiányzik a mai családokból ebben a rohanó világban.
0: Tükröződik ez, amikor például a Mentőmentál irodalomban tudok róla, hogy Tóth Sándor is ugye egy napot ott tölt, egy héten, tükröződik ez, amikor bejönnek, segítséget kérnek emberek. Érződik ez, tükröződik ez, tehát utána lehet ennek járni?
1: Mindenképpen, tehát nagyon sok olyan problémával jönnek, ami azt mutatja, hogy valahol emberek elakadtak a személyiségfejlődésükbe, nem volt meg az a biztonságos háttér a családjukban, amire szükségük lett volna. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy ilyen rendkívül kegyetlen, rossz szüleik voltak, csak egyszerűen élték a maguk életét, és valamit nem kapott meg a gyermek. Egyszerűen nem azokat a dolgokat, amik ma általánosságban hiányoznak a gyermekek életéből.
0: Vajon ebben az állapotban, tehát a fiatalok, kamaszok életében, mert ahogy hallottam, ugye a kamaszkor, meg tapasztaljuk is, hogy a kamaszkor bizony a 20 éves korra bőven kitolódott. Most egy ilyen túlkoros kamasz, aki hát biológiailag már lehet, hogy 10 éve, vagy még több is érett, de lelkileg nem érett egy kapcsolatra. Viszont tele van ezzel az ürességgel, és keresi. Mit tud mondani neki egy Istenben hívő, Istenben bízó ember? És hogy fogadják ezek a fiatalok? Tehát van-e fogadóállomás, mert jó, hogy kiküldjük, vagy kiküldhetjük ezeket a hát hullámokat, hogy hátha sikerül, de van-e ilyenre vétel?
1: Hát mindenképpen, hiszen éppen emiatt az üresség miatt ebben a hiány állapotban jellemző ezekre a fiatalokra, hogy keresnek nagyon az életben, és jó esetben tényleg nem ezeket a káros, mind testileg, mind lelkileg nagyon káros, mondjuk drogokat találják meg, hanem valami olyan közösséget, ahol építő jellegű segítséget találnak. Ők keresik ezt, nyitottak ezekre, és egy keresztény gyülekezet az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ott megfelelő társakat találnak, megfelelő fiataloknak való programot találnak ebben a gyülekezetben, amely kielégíti őket, és nem fognak olyan után menni, amikről az előbb is beszéltünk. Ha megtapasztalják azt a szeretetet, amit éppen keresnek, megtapasztalják az elfogadást, ami nagyon nehéz egyébként, mert ők más világban élnek, más értékeket képviselnek, tehát azok az idősebb generációhoz tartozó emberek a gyülekezetben, akik más világban nőttek fel, más értékek vannak a fejükben, azok sokszor nehezen tolerálják, de hogyha ezt megtalálják a gyülekezetben, akkor az egy nagyon fontos dolog a lelki egészségük szempontjából is ezeknek a fiataloknak.
0: Még egy gyors kérdésre van időnk. Hallottam, olvastam több helyütt, és egyre több helyütt, hogy a világunk túl pszichologizált. Igaz ez, vagy inkább még több jó lelkű, mentális problémával foglalkozó szakemberre van szüksége a mai embernek?
1: Hát sokkal több szakemberre lenne szükség, vagy inkább úgy mondom, hogy sokkal több olyan emberre, akit a fiatalság, ha már róluk beszéltünk, meg általában a mentális gondokkal küzdő ember el tud érni. Mert ma valahogy nincs meg nálunk itt Magyarországon annak a rendszere, hogy elérhető áron, megfelelő minőségű ilyen pszichológiai szolgáltatásban részesüljenek a rászorulók. Nagyon sokan nem tudják megfizetni a jó szakembereket, és hát nagyon sokan vannak olyanok is, akik elkezdtek így hobbi szinten pszichológiával foglalkozni, és ez nagyon sok pozitívummal is járhat, de amikor ők akarnak beteg emberen segíteni, nem biztos, hogy fog menni, ez kevés az a tudás. Tehát, hogy van egyfajta veszélye is nyilván annak, hogyha valaki nem ismeri ezeket a kompetencia határokat, hogy ő az adott tudásával mit kezdhet, és mit nem kezdhet, mikor kell tovább küldeni az embert.
0: Hát a beszélgetésünkből úgy látom, hogy óriási feladata van egy gyülekezetnek az emberek lelkével való gondos foglalatosságban. Én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az ember az Istent megtalált, és benne hívő, benne bízó ember, ez közvetlenül Istentől veszi át. De talán úgy foglalhatnám össze, hogy nagyon fontos, hogy lássa a határait, és tudja azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Tóth Sándor pszichológusnak, szeretettel búcsúzom, és kívánok mindenkinek jó testi és lelki egészséget.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Isten hozottal és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy a mai alkalommal is velünk tartanak, amikor egy újabb beszélgetést tekinthetnek meg, hallgathatnak meg egy ifjúsági eseményről, amely Valenciában történt. Ifjúsági kongresszusról van szó 2026-ban, idén nyáron. Az ifjúság egy része az Európai Uniókból ellátogatott és részt vett, együtt voltak, erről fogunk meghallgatni egy rövidebb beszámolót. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. A Délerdi Egyházterület ifjúsági társigazgatói vagytok, szolgáltok és táborokban és különböző eseményekben az élvonalban vagytok és szolgálatot teljesítettek. Köszöntelek Bíró Szilárd lelkipásztor és Szép Szilvia orsolya. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük a lehetőséget, én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is.
0: Most már nem tudom azt mondani, hogy sokadik alkalommal, de azért többször eljöttetek a stúdióba. Hogy szokjátok ezt a folyamatos meghívást, hogy el kell mondani az eseményeknek a történéseit? Belerázódtatok, hogy gondoljátok, ezt tudjuk így vinni tovább?
2: Igyekszünk eleget tenni a meghívásoknak. Mindig egy kihívás, de jó felidézni azt, amiben részt vettünk, és megosztani a nézőkkel is, hogy talán kedvet kapjanak a fiatalok.
0: Neked külön köszönet azért, hogy minden egyes alkalomra hoztál fényképeket, gondoskodtál erről. Nagy segítség volt a beszélgető társaidnak is. Hát nekünk meg annál is inkább, hogy láthatjuk képekben, úgy nagyjából ízelítőt kaphatunk, hogy mi is történik. Valenciában került sor idén az ifjúsági kongresszusra, hetednapot ünneplő adventista egyházban. Hogy sikerült, hogy ti menjetek el, vártátok ezt az alkalmat, vagy inkább tartózkodtatok ettől az eseménytől, mert azért valljuk be, hogyha minden szép esemény, ami külföldön történik, azért erőfeszítésbe kerül, fárasztó.
1: Nem voltam még ehhez hasonló kongresszuson, ifjúsági kongresszuson. Mindenképp vártam, kíváncsi voltam, hogy mi lesz ott. Mivel sokat dolgozunk szervezésben, ezért folyamatosan arra próbáltam figyelni, hogy mit csinálnak jól, hogyan csinálják ezt, és ezért is kíváncsi voltam. Ugyanakkor az érdekelt, hogy lássuk, mennyien leszünk, meg hogy kik lesznek, milyen típusú beszélők lesznek, mennyire fogják tudni megragadni a fiatalok figyelmét. Tehát mindenképp izgalmas volt, és vártuk ezt az alkalmat.
0: Hogy sikerült beilleszteni a programotokba, mert tudom, hogy zsúfolt volt a nyár.
2: Én személy szerint egy évre előre megcsinálom magamnak a programot, úgyhogy ez már előre be volt írva, hiszen ez egy olyan alkalom, amit csak 4 évente szerveznek meg, és első alkalommal vettem részt, úgyhogy kíváncsian vártam, hogy miről is szól ez pontosan, és az volt az egyik cél, hogy elmenjünk, és akár ötleteket szerezzünk onnan, amiket majd itthon különböző eseményeken tudunk amatoztatni.
0: A Román Unióból többen is részt vettetek, gondolom, volt egy kisebb csapat, akik érkeztetek és képviseltétek országunkat.
1: Volt egy kisebb szervezőcsapat, ugyanakkor a fiatalok közül is a Romániából egy olyan 70-80 személy vett részt.
0: Az igen, tehát akkor az ifjúság is csatlakozott, és részt vett magyar fiatalok, voltak esetleg Magyarországról kevesebben?
2: Igen, voltunk Erdélyből is páran magyarok, kevesebben, viszont Magyarországról körülbelül egy olyan 200 fiatal vett részt ezen a kongresszuson.
0: Milyen benyomással maradtatok? Ahhoz képest, tehát mi volt az elvárás? Valamilyen elvárás volt-e, és az elváráshoz képest milyen élménnyel, benyomással maradtatok?
1: Reméltem és bíztam abban, hogy jó minőségű lesz a szervezés, és nem is csalódtam. Valóban egy kongresszus, amelyen 3500 fiatal vesz részt, az nagyon sok fejtöréssel jár. És azt láthattuk, hogy tényleg a szervezőknek sikerült ezt nagyon jó minőségben megvalósítani. Sőt, szombatra begyűltek még többen, körülbelül 4000-en voltunk. A terület, ahol meg volt szervezve, ugye Valencia egy tengerparti város, és van neki egy hatalmas épülete, egy komplexumja, ahol rengeteg ember befér, és tényleg nagy tér, megfelelő felszereléssel, berendezéssel, légkondicionálva, ugye a spanyolországi melegben ez különösen fontos volt, és úgy érzem, hogy tényleg az elvárásaimat, vagy az elvárásaimon felül volt, ami a szervezést illeti, ami a programokat illeti, ami a beszélőket, és a fiatalok hozzáállása is sokkal pozitívabb volt, mint ahogy én azt remélni mertem volna.
2: Igen, tudva azt, hogy különböző kultúrákból jövünk, ezért nem igazán tudtam elképzelni, hogy pontosan mire számíthatok, viszont reméltem azt, hogy lelkileg fogunk feltöltődni és maradni, és az esti dicsőítések alkalmával nagyon jó előadásokat hallgathattunk, amik szerintem nem csak engem ragadtak meg, hanem minden fiatalt elnézve a reakcióikat. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos pontja volt a kongresszusnak.
0: Sokszínű lehetett nem csak a program, hanem a kulturális szempontból a résztvevőknek a miensége. Ez mennyire volt érdekes a számotokra? Ez öltözetben, megjelenésben megkülönböztethető volt, vagy azért mindenki így fiatalosan a kor úgymond divatjának megfelelően öltözött?
1: Azt mondhatnám, hogy az utóbbi változat, tehát annak ellenére, hogy voltak a világ különböző tájáról, tehát Ausztráliától, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ázsia, Afrika, az európai kontinensről, tehát szinte minden országból. Azt láthattuk, hogy a mostani fiatalos öltözködési trend szerint vannak öltözködve. Bizonyos vonások észlelhetőek voltak az adott kultúrából, de nem különösebben, tehát nem volt olyan, hogy most aztán az afrikaiak csak ilyen afrikai ruhában, tehát teljesen modern öltözetben voltak.
0: Nyilvánvaló, hogy a hetednapot ünneplő adventista egyház volt a főszervező, de mégis a helyszínileg hogyan tudták megoldani a szervezést? Ti is besegítettetek, vagy voltak olyan országrészek, ahonnan az érkezők be voltak vonva a szervezésbe, vagy inkább a helybéliek, és milyen szinten került sor a szervezés az egyházra gondolok, egyház keretében?
2: Igazából a két divíziónak az ifjúsági ügyosztályai voltak, országszinten, úgyhogy tőlünk is az Unióból volt képviselet, akik a szervező magja voltak igazából, azon kívül pedig több száz önkéntes volt, akik segítettek. Mi inkább úgy voltunk, mint résztvevők, viszont volt olyan nap is, amikor erről majd még fogunk beszélni, amikor a nemzetek bemutatói volt, akkor mi is aktívan részt vettünk a mi országunkat képviselve.
1: Ugyanakkor úgy Orsi, mint én is, és a többi vezető, vagy ifjúságvezető, aki az országból ment, kis csoportos tevékenységeknek voltunk a vezetői. Tehát minden egyes nap volt egy kis csoportos tevékenység, amikor összegyűltünk, egy adott témát megbeszéltünk, imádkoztunk, egymással megismerkedtünk, mert ugye a csapatokat ők osztották be. Ki kellett választani, hogy milyen nyelvet beszélsz, és akkor olyan nyelvű fiatalokat kaptál. És egy számmal vártad őket a bejáratnál, a legelső nap, és körét gyűlt 10-12 személy, és velük dolgoztál minden egyes nap. És ilyen szempontból minden nap kellett egy csapatot, egy csoportot vezessünk.
0: Véletlen az, hogy egyforma pólóban érkeztetek, mi az üzenete ennek?
2: Ez a kezdő csomagban volt, amikor megérkeztünk, akkor minden résztvevő kapott egy ilyen pólót. Ezen igazából rá van írva az elejére a motto is, ami azt jelenti magyarra lefordítva, hogy többre vagyunk teremtve. Ez is volt az egész hétnek, ennek az öt napnak a témája. Ezen kívül, hogyha már beszélünk erről a csomagról, akkor kaptunk egy-egy füzetet, amiben nem csak bele volt téve a heti program, hogy mikor mi történik, volt egy térkép is, hiszen elég nagy területről volt szó, ahol részt kellett venni. A minden előadás témája bele volt írva, minden fontos információ, hagytak külön helyet jegyzetelni is, úgyhogy egy elég komplex kis füzeteskét kaptunk, ami tudta segíteni az ott létünket.
0: Értékelni való az, hogy papírformába, nyomtatott formába kaptátok ezt az anyagot, lehet, hogyha itt a zónába szerveznénk, azt mondjuk, hogy digitálisan is, hát telefonon is megosztható az információ, csak hogy biztos úgy is elérhető volt.
1: Igen, online is meg volt.
0: Online is meg volt, értem. Valószínű, hogy szervezés szempontjából biztosabb volt így annyi emberhez eljutatni az infókat. Hogy nézett ki egy napi program, vagy ugye heti program nagy vonalakba? Nem tudom, fényképeket is hoztatok, de lehet, hogy attól különálló ez a része a beszélgetésnek, ha meg tudnátok említeni, vagy...
1: Tehát a program reggel korán kezdődött, volt imaóra, tehát a reggeli korai imaóra. Ez opcionális volt, és aki szeretett volna részt venni, nyugodtan mehetett. A meglepő az volt, hogy elég szép számban voltak jelen. Ezt követte a reggeli után a közös napkezdés, istendicsőítés volt, amikor sokat énekeltünk, és meghallgattunk egy igehirdetést. Az igehirdetés után közvetlenül a kiscsoportos tevékenységek kezdődtek. A kiscsoportos tevékenységben, úgy, amit már említettem, megbeszéltük, az A7-6-ban elhangzott téma alapján a tanulságokat, gyakorlati tanácsokat, stb. Együtt imádkoztunk, majd következtek a programok, amely vagy szeminárium volt, vagy más napokon városnézés, kirándulás, vagy sporttevékenység, vagy különböző, például ami nagyon fontos volt, és az egyik napnak a fő mondani, vagy bemutató része volt az, hogy minden egyes ország bemutatta azt, amitől ő különleges, így kapcsolatok jöhettek létre, megismerted az adott országban lévő személyeket, vagy az adott ország jellegzetességeit, stb. Majd következett a vacsora, vacsora után pedig egy napzáró istendicsőítő alkalom, amely sokszor másfél-két órás is volt, sok énekkel, egy nagyon jó igehirdetéssel, amit

0: kezdődött, hogy mindenki beregisztrált, megkapta mindenki a névre szóló kis kártyáját, ami nekem különösen azért tetszett, mert nagyon kis apró részletek is voltak rajta, például rá volt nyomtatva az is, hogy milyen nyelveken beszélsz, úgyhogy nagyon könnyű volt, hogyha valakivel szembe mentél, tudtad, hogy milyen nyelven szólj hozzá. Ezen kívül ugyancsak ezeken a kártyákon, ez nagyon fontos volt, mindig nálunk kellett legyen, mert csak így tudtunk bemenni. A hátára rá volt téve a program, úgyhogy egész nap igazából bármikor, hogyha szükségünk volt, láttuk, hogy most mi következik. Egy fotó itt az önkéntesekről, és akkor, ami nagyon érdekes, ugye, hogy ennyi fiatal hol aludt. Hát voltak nagy termek, amiben sátrakat húztak fel, és oda voltak elszállásolva ezek a fiatalok. Volt egy rész a lányoknak, volt egy rész a fiúknak, és hát igaz, hogy kint meleg volt, de ilyen körülmények között volt légkondi. Ahhoz képest, a körülményekhez képest egy elég kényelmes megoldás volt.
1: A kérdés az, hogy a sátrakat a fiatalok vitték, vagy ott volt előkészítve helyileg, helyszínileg?
0: Ez ott volt helyszínileg megoldva, ott megkapta mindenki a sátrat. A pozitív dolog, hogy aki szerette volna, annyira megszerette, akkor haza is vihette akár, de ez már ott volt, nem kellett ezt vinni, hiszen volt, aki repülővel érkezett, ezért elég sok csomagja lett volna.
1: Ez jó szervezés volt szerintem. Egy kicsit olyan fiatalos, egy kicsit olyan közösségi volt az egész, nagyon jó ötlet. De hát hatalmas lehetett az a terem is, ahol ezek a sátrak fel voltak húzva. Láttam a fényképen az előbb, hogy azért egymás után sorakoztak, volt ott szükség helyre.
2: Pontosan.
0: Ez első este volt a kezdés. Itt a divízióknak az elnökei is beszéltek, mondtak egy-egy köszöntőt, meg itt van a beszélünk, Damien. Voltak olyan különös pillanatok is, amikor bemutattak minden országot, akkor minden ország felment a zászlajával. Hát nagyon sokan voltunk, mert annak ellenére ez egy európai kongresszus, világszerte van érdeklődése, úgyhogy, ahogy Szilárd is mondta, igazából minden kontinensről érkeztek fiatalok. És akkor a következő nap, a reggeli dicsőítés után, miután volt egy előadás, ez reggelente inkább egy ilyen kicsit jobban belevetített a történelembe is minket a beszélő, és akkor utána az ő témája alapján elő voltak készítve egy anyag a kis csoportoknak, ahol találkoztunk egy nagy teremben, mindenki megkereste a számát, ahova tartozik, ez is szintén rá volt írva a kis kártyánkra, úgyhogy tudtuk, hogy mit kell keressünk. És akkor ez nem csak arra volt egy nagyon jó alkalom, hogy átbeszéljük, kicsit elmélyítsük azt, amit tanultunk, hanem itt meg tudtál ismerni új embereket, ismét egy nagyon jó alkalom a szocializálódásra. A kis csoportok után szerdán voltak a különböző szemináriumok. Rengeteg téma volt, ami közül lehetett választani. Például volt olyan téma, hogy mit tudjak tenni, amikor krízisben van a hitem. Voltak párkapcsolati témák, igazából az élet minden területén mindenki meg tudta találni azt, ami neki az életében most a legfontosabb, amire szüksége van.
1: Az előadók azok a két divízióból voltak, meghívott személyek.
2: Többé-kevésbé. Voltak az amerikai kontinensről is beszélők.
1: Tehát ezeknek a szemináriumoknak mindegyiknek külön, úgymond szoba, helyszín volt biztosítva, helyiség.
2: Tehát meglepő az, hogy milyen hatalmas komplexum van ott. Tehát 4 emeleten volt található az előadótermeknek az elhelyezése, és mind a 4 emeleten volt 8 előadóterem, de az tehát legalább 200 férőhelyes mindenik. És minden szobának meg volt a száma, és azt szerint a fiatal online kiválaszthatta, hogy melyikre szeretne menni, bejelölte, hogy ott fogok részt venni, és akkor a térképen megkereste, hogy hová kell menjen, és ott meghallgathatta az előadó mondani valóját.
0: Igen, ezt a fotót igazából azért tettem be, hogy a tévénézők is lássák.

0: hogy tudják elképzelni, hogy milyen lehetett ez az épület.
1: Ez a csarnok rész központi rész, ahol volt a közös találkozás, úgy képzeljük, igaz?
0: Igen, igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az alsó részen voltak különböző standok mindenféle adventista intézménytől, akiknél tudtál érdeklődni, nagyon érdekes információkat osztottak meg, vagy bármilyen kis apró tevékenység. És akkor a következő szinten volt az ebédlő, meg a kis csoportoknak egy biztosított hely, a másik emeleten volt a nagy terem, ahol összegyűltünk reggel és este a közös dicsőítésre, úgyhogy mindennek megvolt egy nagyon jól kihelyezett helye, és igen, ahogy Szilárd is mondta, óriási volt ez a komplexum.
2: Ezt úgy kell elképzeljük, mintha egy nagy bevásárlóközpontban lettünk volna, tehát mint egy nagy mól, csak nem üzletek vannak a két oldalán, hanem óriási termek, amelyek legalább háromszor akkorák, vagy ötször akkorák, mint nálunk az üzletek. Mm-hmm.
0: Igen, közben voltak társasjátékok kihelyezve, ott is ugyanúgy tudtál ismerkedni, folyamatosan voltak sporttevékenységek is. Azok számára, akik feliratkoztak, részt vehettek egy nagy kórusban is, ezért nekik meg volt minden nap egy időpont, amikor kórus próbájuk volt. Közben délutánonként volt egy olyan opció, hogyha szerettél volna, akkor elvittek Valencia óvárosába, a központba, és ott 3 órát nézelődhettél, látogattattad a helyet, utána pedig megvolt a találkozási pont, és visszahoztak téged. Ugyanúgy volt egy ilyen opció, el lehetett menni a tengerpartra is, és akkor ezután mindenki vacsorára már visszaért, mikor volt az esti program. Következő nap is ugyanúgy dicsőítéssel kezdődött meg a kis csoportok, és akkor ezután volt a nemzetek bemutatója, most így nevezném. Tehát minden ország kapott egy standot, ahol kitehette valami jellegzetes ételét, amit meg lehetett kóstolni, vagy bármi, ami kapcsolódik az országhoz, és egy olyan érdekesség, ami a fiataloknak tetszene. A fiatalok közben kaptak egy-egy térképet, és ha meglátogatták a standokat, és teljesítettek különböző kihívásokat, akkor kaptak egy-egy matricát mindegyik országtól, és hogyha megszerezted az egészet, akkor volt egy pont, hogy az első 750 fiatal pörgetheti, és kapnak valami jutalmat, hogyha ezeket teljesítik. Ez tényleg egy nagyon jó alkalom volt, amikor akárhova elmentél, tudtál új emberekkel beszélgetni, kicsit jobban megismerted a kultúrájukat, és ez egy ilyen nagyon kötetlen volt. Én személy szerint tudtam, hogy körülbelül mi lesz ez, miről szól, viszont el se tudtam volna képzelni, vagy nem is álmodtam volna róla, hogy tényleg ekkora érdeklődés, ilyen lelkesedés van, hogy akárhova mentél a standokhoz, a fiatalok ott voltak, részt vettek aktívan. Tehát mindenki ezen a részen volt. Volt egy kis üzlet is a területen belül, ezen a komplexumban, ami a Made for More Shop volt, ez volt a neve. Itt lehetett különböző frissítőket vásárolni, vagy pólókat, bármilyen kis apróságot, aki szereti a csecsebecséket, vagy hát nem kacatokat, de mindenféle ilyen összegyűjtvegetni, akkor itt volt alkalma vásárolni. Közben minden nap volt egy sarok, ahol tudtak karaokézni, énekelni a fiatalok. Voltak könyvesbolt részek, ahol könyveket lehetett vásárolni. Volt egy nap, amikor az egyik író dedikálta is a fiataloknak a könyveket. Közben párhuzamosan minden nap egy podcast adást is felvettek, amiket már a kongresszus előtt voltak adások, amiket meg tudtunk hallgatni a YouTube-on. A kongresszus alatt is vettek ott fel a helyszínen, meg szombaton volt egy élő podcast is, amit beültünk, és ott meghallgathattunk. Volt egy rész, egy fal, ahova ki tudtuk fejezni magunkat mindenki. a tehetségét, vagy bármit erre a falra felrajzolhatta, felírhatott egy-egy szép gondolatot, ezzel is azt ábrázolva, hogy fejezzük ki azt, hogy mi miben vagyunk többre teremtve. Következő nap a péntek volt, ez nekünk azért is volt különös, mert a romániai delegáció volt, aki vezette a reggeli éneklést, az Isten dicsőítést, úgyhogy nagyon szép pillanat volt, és örventünk, hogy a miénket látjuk a színpadon. Nagyon lelkesítő volt. Itt, amint mondtam, ez volt, amikor közben vették fel a podcastet is. Pénteken szintén szemináriumok voltak, délelőtt és délután, ugyanúgy, mint egy másik nap. Délután megint el lehetett menni, hogyha szerettél volna a város nézni, vagy más tevékenységet. De volt ezek a fix dolgok, mint például a szeminárium, és akkor te választhattál magadnak. Este volt megint egy előadás Démientől, utána pedig minden este még volt ez a dicsőítés után egy úgynevezett night lunch. Ez arról szólt, hogy kint az udvaron a fiatalok tudtak szocializálódni, megihattak egy-egy limonádét, volt zene, hát szocializálódás igazából ez volt. És akkor az utolsó nap, ez abból is különleges volt, hiszen ezen a napon reggel is egy kórus szolgált, meg ezen kívül egy keresztségen vehettünk részt. A keresztség önmagában mindig egy nagyon szép alkalom és áldásos pillanat, de szerintem ez még különlegesebb, mikor ennyi fiatal között vagyunk, és vannak olyan fiatalok, akik úgy döntenek, hogy itt szeretnék átadni az életüket Istennek. 21 fiatal volt, aki megkeresztelkedett. Itt van néhány fotó, nem tettünk be mindenkiről. Délután volt ez a podcast, amit meghallgathattunk élőben. Ezen kívül még volt egy olyan tevékenység, hogy írhattunk egy levelet magunknak. Bármit írhattunk a levélbe, kaptunk írószer, borítékot, papírt, fel kellett címezni, és ezt a levelet a jövőben egy fél év múlva, év múlva, nem tudjuk mikor meg fogjuk kapni. Úgyhogy én gratulálok a szervezőknek, nem tudom, ki találtak ide, ez egy nagyon érdekes tevékenység volt. Egy másik fontos dolog volt az imaszoba. Ez minden nap elérhető volt, abból állt, hogyha bementél, két részre volt osztva. Az egyik oldalon különböző állomások voltak. Olyan volt például, hogy az elengedés állomása, az arról szólt, hogy ami neked teher vagy nyom, azt engedd el, és úgy volt ez jelképezve, hogy voltak buborékfújók kitéve, kifújtál egy buborékot, és akkor te kipukkasztottad, és akkor ez jelképezte azt, hogy te elengedted azt a terhet, ami téged most nyomaszt. Vagy volt olyan állomás, ahol a megbocsátásról szólt, a bűneink lemosása, ráírták a fiatalok a bűneiket egy papírra, betették a vízbe, és az pillanatok alatt lemosta. Akkor volt olyan, hogy újrakezdés, ez abból állt, hogy magok voltak kitéve, és el tudták ezeket a magokat ott ültetni, és ez lassan-lassan kezdett ott, hát inkább csíra, de elkezdett kinőni, ameddig ott voltunk a kongresszuson. A terem másik oldalában pedig úgy volt kialakítva, hogy több sarka is volt, ahol el tudtál húzódni, és akkor imádkozni, és időt tölteni Istennel. Szombaton megcsináltuk a csoportképet is, ez hát eléggé visszaadja, hogy hányan is voltunk, és nem is biztos, hogy mindenki rajta volt a fotón. De egy ilyen kongresszus szerintem azért egy elég szép tapasztalat, és az én véleményem az, hogy érdemes legalább egyszer elmenni, és kicsit felfedezni, hogy milyenek a más országok fiataljai, hogy gondolkodnak a hitről, hogy érik meg ők a hitéletet, mert nem vagyunk egyformák, és szerintem ezek az alkalmak, amikor mi is tanulhatunk tőlük.
1: Hát nagyszerű volt ez a bemutató, én külön gratulálok neked az összeállításért. Minőségi munka volt, nem csak szavakban, ahogy leírtad és bemutattad, hanem a képeket is, hogy összeválogattad. Köszönjük szépen nektek. Úgy érzem, hogy azért tartalmas volt és élményes az az egész, mondjuk úgy szükebb hét, mert volt miből válogatni a résztvevőknek. Mi az, amivel ti maradtatok? Mi lenne az a gondolat, amivel esetleg bátorítanátok a fiatalokat, családokat, hogy a következő alkalommal, ami 4 év múlva kerül sorra, elgondolkozzanak a fiatalok és részt vegyenek?
2: Az adott téma nagyon szépen fel volt építve, és amennyiben szeretnének minőségű előadóktól jó előadásokat hallani, itt a helyük. Ugyanakkor, ha szeretnének fiatalokkal találkozni, szeretnék látni, hogy milyen, amikor 3500 vagy szombaton 4000 ember együtt énekel, és lelkesen, az szintén egy olyan lehetőség, amely nem hiszem, hogy minden hétvégén megadódik valakinek is az életében. Amit még ki szeretnék emelni a napokkal kapcsolatosan, ugye a szerda, csütörtök és péntek volt az a nap, amikor úgy teljes napot ott töltöttünk. A szombat már ugye a csúcspontja volt az egésznek, és a keresztség, a kiteljesedés. És ez a Made for More cím, a többre teremtve, minden egyes nap hozzá volt adva egy kis szócska. Tehát volt az első nap, a szerdai napon a Made for Belonging, Made for Believing, Made for Becoming. És akkor ez magyarul valahogy úgy jön neki, hogy többre vagyunk teremtve, azaz, hogy tartozzunk valahová, tehát Made for teremtve azért, hogy tartoz valahová, hitre teremtve, és ugyanakkor változásra, vagy hogy valamivé válj. Ez volt az egész hétnek a témája, és Ábrahám életéből mutatták be azt, hogy hogyan volt elhívva, aztán a hite, és aztán, hogy mi lett belőle. És ugyanígy bátorítottak mindenkit, hogy ezeken a folyamatokon próbálja meg átmenni az élete során. Ugyanakkor esténként a Lukács evangélium alapján voltak feldolgozva a példázatok, az elveszett drachma, az elveszett jó és a tékozó fiúnak a példázata. És minden egyes alkalommal nagyon erős felhívás volt, és a fiataloknak lehetőségük volt az ige hirdetés végén előre jönni és imádkozni. Minden egyes uniónak kiment országnak kiment az unió, egy vagy két képviselője, és akkor az adott nyelvű fiatalok köré gyűltek, és együtt imádkozhattak. És ez nagyon, nagyon meglepő volt, hogy olyan sok fiatal ment ki. Ugyanakkor számomra az is meglepő volt, hogy mennyivel több érzelmet tesznek bele az Isten dicsőítésbe.
1: Átélik.
2: Tehát átélik. Fiatalok, akik könnyeztek, fiatalok, akik sírtak, fiatalok, akik fülig érő szájjal énekeltek. Tehát mi erdélyiek, mi romániaiak úgy vagyunk, hogy egy kicsit a hitéletünket, vagy mondhatnám azt, hogy a teljes életünket nagyon szűk keretek között éljük meg. Tehát nem merünk, de gyászolni sem túl erősen, meg sírni sem túl erősen, meg nevetni sem túl erősen. Ők ezeket az életüket sokkal nagyobb a kilengésekben élik meg, ha mondhatom így, hogy amikor tényleg van valami, amiért örvendeni, akkor tudnak örvendeni, hogyha van valami olyan, amiért sírni kell, akkor tényleg szabadjára engedik. Ugyanakkor meglepő volt az, hogy milyen sok fiatal jegyzetelt. Milyen sok fiatal mondta az áment a végén az imának, vagy egy adott felhívás végén az áment, vagy úgy, ahogy az nyugatabbra szokás, vagy hogy mondjam, színes bőrű környezetben többen is mondtak halleluját, áment, hangos áment, és ez amúgy olyan felemelő volt. Felemelő volt, és gondolom azt, hogy a beszélőt is segítették abban, hogy továbbra is lelkesen adja elé azt, amit elkészített. Tehát mindenképp ajánlani tudom, Érdemes eljönni egy ilyen alkalomra, arra kell számítani, hogy nem olyan lesz, mint itthon. Tehát, hogy másabb, egy picit másabb a stílus, színesebb az egész. Tehát erre mindenképp számítani kell.
0: Igen, én is pont erre akartam kitérni, amit Szilárd mondott, hogy azok a füzetek, amiket kaptunk, úgy néz ki, hogy nem hiába kaptuk. Ezen a kongresszuson valószínűleg a többin is szerintem egy nagyon jó alkalom, amikor a fiatalok ki tudnak nyílni jobban, és tényleg engem meglepett, mert sokszor elítéljük a fiatalokat, hogy nem érdekli őket, nem teszik oda magukat, de itt pont a szöges ellentéte volt, hiszen lelkesen jegyzeteltek, odafigyeltek, a szemináriumokon nagyon sok kérdést tettek fel, nyitottak voltak arra, hogy érdeklődjenek, kérdezzenek, tapasztalatokat osztottak meg, és lehet ez az a dolog, ami még néha hiányzik nálunk, és jó lenne, hogyha mi is tudnánk ilyen nyitottan beszélni egymással, és kimondani azt, amit gondolunk, amit érzünk, ami a lelkünkben van. Úgyhogy én is ajánlani tudom csak ezt a fiataloknak, érdemes elmenni, megtapasztalni azt, és szerintem úgy, ahogy mi is, mindenki feltöltődve fog eljönni onnan.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és ilyen jó pozitív hangulatban azt, ami ott történt, át tudtátok adni és bemutatni. Nagy Isten áldjon benneteket, és pótolja a megtett erőt, erőfeszítést, amit meghoztatok ebben az ügyben. Amen.
2: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm azoknak a fiataloknak is, akik végigkövették ezt az adást, ezt a sugárzást, és köszönöm meghívott vendégeinknek, a Délerd Egyház terület ifjúsági osztálya részéről, a társigazgatóknak, Bíró Szilárd lelkipásztornak, Szép Szilvia Orsolyának, hogy bemutatták a valenciai ifjúsági kongresszust, mely 2026-ban került sorra. Egy szép ízelítőt kaptunk, és egy bemutatót, amin keresztül beletekinthettünk az eseménybe. Kívánom azt, hogy a következő alkalommal, 4 év múlva mások is bekapcsolódjanak és részt tudjanak venni. Legyen ez egy elő íze, ízelítő, egy meghívás a következő alkalomra. Mindenkinek szép estét kívánunk, a viszontlátásra!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket a Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntöm az Önök nevében is kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, és sok szeretettel, keresztényi méltósággal üdvözlöm a kedves rádióhallgatót.
1: Kedves hallgatóink, az Egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunkban a 21. beszélgetésünkhöz érkeztünk. A mai beszélgetés címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Mai beszélgetésünk is, jól bevett szokás szerint, Isten igéjére épül. A következőkben felolvassuk a két bevezető igét, majd a beszélgetés két záró igéjét is. Az első ige, amelytől elindulunk, a Timóteushoz írott első levél 3. fejezetében, a 15. versben található. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlópa és erőssége. A másik ige János evangéliuma 7. fejezetének a 17. versében található, és így hangzik. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. János 7. 17. Beszélgetésünk során pedig konklúziónként a két következő igéhez szeretnénk eljutni. Az egyik írva található Jelenések könyve 22. fejezetének a 14. versében. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. És ugyanitt található a másik záró ige, Jelenések könyve 19. fejezetének a 10. verse, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nekem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jelenés 19.10. A különböző keresztény egyházak sokszínűségében miképpen igazodhat el az igazságot kereső ember? Egyáltalán van-e Istennek egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlagember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől, mind örökké. Amen. Kezembe került az Egyesült Államokból egy egyházi évkönyv. Ebben az egyházak évkönyvében kiderül, hogy az Egyesült Államokbeli protestáns vallásfelekezetek nem kevesebb, mint 244 faját sorolja fel a statisztika. Ha ehhez hozzáadjuk a katolikus egyházat, az amerikai katolikusokat, a zsidó vallást, és az Egyesült Államokban elszaporodott új vallásokat, valamint az Egyesült Államokon kívül a további kontinenseken lévő történelmi vagy új keletű vallásokat, csodálkozva fogjuk kérdezni. Miként lehet megállapítani, hogy melyik a sok közül az igazi egyház, Istennek igaz egyháza. Az emberek egyre többször teszik fel ezt a kérdést. Van-e Istennek egyáltalán egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Amikor olyan sokan állítják, ez az út, nálunk van az igazság. Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlag ember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza? Érdeklődéssel elemeztem ezt a kérdést. Miért járnak az emberek egy bizonyos egyházba? Aztán kutatásaim eredményeképpen gyakran felvetődik az igazi egyház kérdése. Beszélgetéseink során különböző vallás felekezetű felebarátainkkal felszínre jött az egyháztagság számos érdekes indoka. Egyesek néha azt mondják, ó, én azért vagyok ennek az egyháznak a tagja, mert szüleim is azok voltak, sőt, a nagyszüleim is. Ameddig csak vissza tudok emlékezni, családunk mindig ehhez az egyházhoz tartozott. Én is ebbe az egyházba születtem bele. És ezt soha nem kérdőjeleztem meg? Egy bizonyos egyházhoz való tartozás megindokolható-e azzal, hogy beleszülettél? Vagy hogy szüleid tagjai voltak az egyháznak? Tételezzük fel ma este, úgy, ahogy ülsz, kedves hallgatom, a rádiókészüléked előtt, hogy te magad buddhista vagy. És nem hiszed, hogy Jézus az Isten fia. És hogy Jézus maga is Isten. Tegyük fel, hogy kinyitom a Bibliát, és elolvasok néhány szöveget, amelyek azt jelzik, hogy Jézus az Isten fia. Ezt válaszolnád-e? Szüleim buddhisták voltak, akik mindig buddhista templomba jártak. Az ő szüleik is buddhisták voltak. Én pedig most egyáltalán nem foglalkozom a változtatás gondolatával. Az a puszta tény, hogy valaki egy bizonyos vallásba beleszületett, kedves barátaim, még nem bizonyítja, hogy az az igazi egyház. Mi lesz akkor a legsötétebb dzsungelben élő pogányokkal? Amikor elmegyünk egy pogányhoz, és megpróbáljuk megmagyarázni neki Jézus dicsőségét és kegyelmét, és ő ezt mondja. Várj csak egy kicsit. Nagyapám fejvadász volt. Az ő nagyapja is, sőt, nagyapám nagyapjának a nagyapja is fejvadász volt. Én akkor nem így válaszolnék neki. Hát, ha ez jó volt apádnak, jó lesz neked is. Ennél sokkal konkrétabban kell megindokolni egy adott egyházhoz való tartozásunkat. Egyesek azt mondták, azért vagyok tagja ennek vagy ennek az egyháznak, mert szeretem az oda járó embereket. De, barátom, szeretheted a munkatársadat, munkahelyeden. Vajon ez azt jelenti, hogy pontosan egy ugyanazt hiszed, amit ők? Vásárolhatsz egy bizonyos üzletben, mert szereted az elárusítót. Ez azt jelenti, hogy elfogadsz és elhiszel mindent, amit ő szeret? Furcsa, ha valaki azért tagja egy bizonyos egyháznak, mert szereti az odajáró embereket. Nézzük meg a továbbiakat. Ha van kérdésed, kérlek, fogalmazd meg, és megkeressük az ígei választ.
1: De mindezek függvényében hogyan határozhatjuk meg az egyház fogalmát? Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban?
2: Sokan azért járnak a templomba, mert közel van a lakásukhoz. Könnyen megközelíthető. Nem kell messzire utazni, sőt, ha kocsival mennek, még benzint is megtakaríthatnak. Újra kérdezem. Elég ok ez, hogy a templom, az imaház közel van a lakásomhoz? Ha az egyes okok mélyére tekintünk, nem fogjuk azokat kielégítőnek találni? Bármely templomba, illetve gyülekezetbe való járás egyedüli okát az íge szerint a Timoteushoz írott Páli levél 3. fejezete 15. verse tárja elénk talán a legfrappánsabban. Az egész Bibliának ez a szövege határozza meg a legjobban azt, hogy mi az egyház. Pál így ír tanítványának, munkatársának, az ifjú Timoteusnak. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten egyházában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. 1 Timoteus 3.15. Az egyház legyen tehát az igazság oszlopa, az igazság alapzata. Bármely gyülekezetbe, templomba járás kizárólagos oka nem lehet az, hogy szüleink is oda járnak, hogy a családunk oda jár, hogy közel lakunk hozzá, hogy egész életünkben oda tartoztunk, hogy szeretjük az odajáró embereket, hanem az, hogy teljes szívből hisszük, hogy az az egyház híven követi a Szentírás minden tanítását. Ha az egyház, amelybe jársz, nem követi a Szentírást, akkor Isten azt akarja, hogy nagyon komolyan mérlegeld, vajon az igazi egyházba jársz-e? De kérdezheti valaki. Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban? Hát, kedves barátaim, Jézus megadta az alapelvet, amikor korának írástudóival és farizeusaival beszélgetett. És így mondja János 7.17-ben. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, vagyis az atya akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Kedveseim, ez a döntő dolog. Ha valaki Isten akaratát akarja cselekedni, fel fogja ismerni a tanítást, és kérdezlek, kész vagy-e cselekedni Isten akaratát? Mondtad-e ezt, Uram, én megnyitom szívemet előtted. Bármit megteszek, kész vagyok változtatni. Ha pedig nem vagy kész változtatni életedben, mikor Isten megmutatja az igazságot, akkor sajnos soha nem leszel képes megérteni az igazságot. Ha elégedett vagy azzal, ahol vagy, ha ragaszkodsz állásfoglalásodhoz, és ezt mondod, soha nem fogok változtatni. Amiben születtem, abban akarok meghalni. Hát tudod, kedves barátom, hogy kimondtad magad fölött a halálos ítéletet? Mert Isten törvénykönyve, a Szentírás azt mondja, hogy te és én bűnben születtünk. Na most, ha azt vallod, hogy te abban akarsz meghalni, amiben születtél, akkor magad kéred az ítéletet magad felett, hogy bűnben akarsz meghalni. És akkor lehetetlen, hogy valóban megismerd az igazságot. Ha megtudjuk, hogy minek a cselekvését akarja Isten az emberi szív mélyén, ott kell lennie a készségnek. Uram, ha változtatást jelent igazságot követése, kész vagyok azt a változtatást megtenni. Uram, ha ez életem újra rendezését jelenti, te igazíts el engem, mert követni akarlak. De mondhatná valaki, igazán biztos lehetsz abban, hogy mi az igazság? Tegyük fel, hogy megvan benned a készség, a nyitottságra. Tudhatod-e igazán, hogy mi az igazság? János 8.32-ben Jézus maga válaszolt erre a kérdésre, hogy mi az igazság. Mikor azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus azt mondja, hogyha meg akarod tudni, mi az igazság, ha erre őszintén vágysz, ha kész vagy változtatni életeden, az Isten által megmutatott igazság szerint, akkor meg fogod ismerni az igazságot. Jézus azt mondja, hogy én ki fogom nyilatkoztatni neked az igazságot az én ígémben.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána beszélgetésünk folytatódik, kérjük, hogy közben is maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangja rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Ahhoz, hogy megértsük az egyház utolsó időben való létét és rendeltetését, talán jó lenne átszaladni az egyház korszakokon átívelő történelmén. Lenne mód erre a jelen előadás keretében?
1: Hát egy dolog biztos, hogy korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. Még egyszer. A történelmi korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. A világ sohasem maradt Istenről való bizonyságtevés nélkül. Mondhatja valaki, hát az egyház láthatatlan. Az egyház minden hitvalláson és felekezeteken belüli hűséges hívőkből tevődik össze. Az igaz, hogy Istennek minden egyházban vannak hűséges emberei. Feltétlenül vannak baptista, metodista, katolikus és pünkösdista keresztények is. Minden közösségben vannak olyan férfiak és nők, akik szeretik Jézus Krisztust. Ezt nevezhetjük Isten láthatatlan egyházának. De a hívők láthatatlan testületén kívül van egy látható egyház is. Így tanítja a Biblia. Istennek mindig volt egy látható kis csoportja, amely Isten akaratával összhangban élve tisztelte Istenét. Isten férfiakat és nőket hoz a hívők látható közösségéhez, akik becsületesek és a láthatatlan egyház hűséges részét képezik még. Vegyük elő Bibliánkat, és lapozzunk Mózes első könyve 26. fejezetének 5. verséhez. Ez a szöveg Ábrahámról szól, a hívők atyáról. A világ lakóinak többsége már abban az időben Isten ellen fordult. Ezért Isten elhívta Ábrahámot egy istentelen társadalom köréből, egy lelki család fejeként, amelyet Isten egyházának nevezhetnénk. Amikor a Szentírás Mózes első könyve 2. fejezet 25. versében Ábrahámot jellemzi, megadja Isten igaz mozgalmának alapjait. Hogy mondja? Mivel, hogy hallgata Ábrahám az én szavamra,

0: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Isten igaz egyháza, kezdve Ábrahám korától, a hívők hűséges testülete azoké, akik megtartják Isten parancsolatait. Isten egyházát századokon át az jellemezte, hogy hűséges volt Istenhez. Gyakran mondják, hogy a sokaságban erő van. A Biblia szerint viszont Isten népe gyakran kisebbségben volt. Tény az, hogy Isten egyháza legtöbbször nem a tömege, hanem az Isten iránti hűsége miatt vált ismerté. Kedveseim, lapozzunk most Mózes 5. könyve 7. fejezetének 6 és 7 verséhez. Ha megkérném szerkesztő barátomat, hogy olvassa el ezt az íráshelyt. Mózes 5. könyve 7. fejezete 6 és 7 verse.
1: Mert az Úrnak a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. 5 Mózes 7, 6 és 7.
0: Köszönöm szépen. Isten azt mondta, hogy Izrael az ő különleges népe, és hogy a legkisebb minden nép közül. De ők megtartották Isten parancsolatait. Engedelmeskedtek Istennek. Amikor keresünk egy egyházat, kedves barátaim, nem azt kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb templom. A bibliai történelem folyamán végig az igazi egyház gyakran nagyon-nagyon kicsi volt. Így tehát nem a nagyság, hanem a hűség jellemezte. Nem a nagy létszáma, hanem az Isten iránti hűsége. Viszont amikor Izrael, mint nemzet, eltávolodott Istentől, ő kihívott egy kis csoportot, mondja a Biblia. A történelem során végig, mikor egy nagyobb csoport nem töltötte be Isten szándékát, ő elhívott egy kisebb csoportot. Istennek így mindig volt egy népe. Olykor kevesen voltak, de ezt a hűséges népet arról ismerték, hogy megtartotta Isten parancsolatait. Ágeus próféta könyvének 1. fejezete 12. versében egy nevet találunk erre a kihívott csoportra. És meghallá a nép minden többi tagja, a protestáns fordítás szerint. Az egész megmaradt nép, angolban a nép egész maradéka, az Úrnak, az ő Istenének szavát hallotta. Izrael eltávolodott Istentől. Bálványokat kezdett imádni. És a pogányok szokásait gyakorolta. Isten ekkor kihívott belőlük egy kis csoportot, amelyet elnevezett maradéknak. A maradék szó azt jelenti, hogy a megmaradottak. Ez a maradék hűséges volt Istenhez. A Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedett Isten szavának. Kedveseim, a korszakok során, a kezdettől Ábrahámig, majd Izrael népéig, Istennek mindig volt egy látható egyháza. Amikor pedig Izrael elfordult Isten eredeti tervétől, az Úr kihívott egy maradékot. Kihívott Izraelből egy népet, akik készen voltak Jézus fogadására, amikor először jött földünkre. Ők lettek az új testamentumi egyház magja. Ez az egyház egy ideig hűséges volt, de amikor kezdett Istentől eltávolodni, Isten ismét kihívott egy maradékot, mondja a Biblia. Most lapozzunk Róma 1.15 verséhez. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Pál azt mondja, hogy van maradék. Vannak hűségesek. Vannak igazak. Vannak olyanok, akik ma is hűségesek maradnak Istenhez. Kedveseim, összegezzük most a történelmet. Ábrahám korában volt egy csoport, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak. Ez a csoport, amelyet Isten kihívott, hogy egy gyülekezetet alkosson. Ez lett a későbbi Izrael népe. Isten különleges népe, mert megtartotta a parancsolatokat. Majd ők is eltávolodtak Istentől. Ezért Isten kihívott egy másik csoportot, amely az ótestamentumi idők végén a maradék nevet viselhette, mert engedelmeskedett Isten parancsolatainak. Ők lettek az új testamentumi keresztény egyház magva. Amikor pedig a keresztény egyház kezdett hanyatlani, volt köztük egy engedelmes maradék, és ha a Biblia szerint mindig volt maradék, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak, minden bizonnyal ma is kell lennie egy maradéknak. Hol van ez a maradék, amely most is híven követi Isten parancsolatait? Meg lehet-e őket találni? Beszél-e a Jelenések könyve egy ilyen maradékról? Igen. Barátaim, beszél. Jelenések könyvének az alapeszméje az, hogy a Föld történelmének utolsó napjaiban lesz Istennek egy maradéka, egy kihívott csoport, egy olyan csoport, amely hű lesz Istenhez, bármibe is kerülne hűsége.
1: Összegzésként örömmel vennénk, ha rámutatna a Biblia azon könyvére, amely különös módon meghatározza az igaz egyház miben létét és annak jellegzetességeit. Mi a magyarázat a maradék fogalmát illetően, valamint a korunkra jellemző maradék egyházat illetően?
0: Hát kérlek, hogy lapozzunk most Jelenések könyve 12. fejezetének 17. verséhez. János ebben a fejezetben leírja az utolsó idők maradékának azonosító jellemvonásait. Egy Isten által megjövendőlt népet jellemez itt az író, amely hűségét engedelmességgel bizonyítja. Hogy olvassuk? Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra. Az asszony a proféciákban az egyházat jelenti. A tiszta, erkölcsi asszony Isten igaz egyházát. A megromlott erkölcsi asszony a bukott egyházat. megharagulvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Találkozunk-e tehát ismét a maradékkal? Igen. Láttuk-e a maradékok végig a történelemben? Igen. Volt-e Istennek mindig maradéka? Igen. Figyeljük meg a hangsúlyt. A sárkány elméne, hogy hadakozzék az ő magvából valókkal, vagyis az ő magvának maradékával. Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Kedveseim, szeretnétek megtalálni Isten mai maradék népét? Azokat, akik Jézus iránti mélységes szeretetből és Golgotai áldozatának elfogadásaként megtartják Isten parancsolatait. A jelenések könyve három alkalommal jellemzi Isten utolsó napi egyházát úgy, hogy megtartja Isten parancsolatait, jelenés 14-12, s hozzáteszi, itt van a szenteknek békességes tűrése. Az a kifejezés, hogy békességes tűrés, kitartást jelent. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt, aki megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten népe, a maradék, az utolsó napokban megtartja Isten minden parancsolatát, beleértve a negyedik parancsolat szombatját is. Egyetlen olyan egyház sem lehet a mai maradék, amely nem tartja meg a bibliai szombatot. Ez elvitathatatlan. Taníthat jó dolgokat, használhatja a Bibliát, és segítheti az embereket Jézus Krisztus megtalálásában. De nem Isten maradék egyháza, mert a Szentírás szerint Isten maradék egyháza ma Isten parancsolatainak megőrző egyháza. Azt kérdezitek, hol van ez az igazi egyház? Jelenés 14-12 válaszol. Itt van a szenteknek békességes tűrése, akik kitartóak a hitben. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait. Ha tehát keresitek Isten egyházát ebben a városban, úgy, mint az előző előadásban már címet is megadtunk nektek, keressetek egy olyan egyházat, amely Jézus Krisztus iránti szeretetből azt tanítja, beleértve az engedelmességbe, az Isten parancsolatai iránti engedelmességet, és beleértve a szombat parancsolatát is. Nem tette Isten egyszerűvé a maradék megtalálását? Kedves barátom, Isten világos próbakövet adott, és adám nékik szombataimat. Olvassuk az Ezékiel próféta könyvében, hogy legyen jel köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nagyon egyszerűvé tette a dolgot Isten, de az emberek bonyolultá akarják tenni. Valaki talán azt gondolja, hogy mit számít, megtartod-e a szombatot, vagy tanítod-e ma Isten parancsolatait. De mit mond a Bibliát? Lapozzunk a jelenések könyve 22. fejezete 14. verséhez. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, beleértve a szombat parancsolatát, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Azok az emberek, akiket Jézus Krisztus megváltott, kegyelméből bűneiktől megtisztított, iránta való szeretetből megtartják parancsolatait, és ezért beléphetnek a kapukon abba a városba. Igen, barátai. A Biblia egy próbakövet ad nekünk. Szombat ünneplő-e az az egyház, ahová jársz? Olyan egyház-e, amely tanítja az engedelmesség szükségességét? A Biblia azt mondja, hogy van egy másik jellemvonás is. Nézzük csak meg, Jelenés 12:17-ben. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Isten igazi egyháza tehát, a maradék, megtartja Isten parancsolatait, és van nála még valami. A Jézus Krisztus bizonyságtétele. A bizonyságtétel szó a tanúságtétel szóból származik. Egy tanú bizonyságot tesz. Isten utolsó napi egyháza bizonyságot tesz Jézusról. Mi ez a Jézusról való bizonyságtétel? Jelenés 19:10. És leborulék, mármint az angyal előtt, írja János, annak lábai előtt, hogy imádjam őt. De mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak. Akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jézus bizonyságtétele tehát a prófétaság lelke. Nem szűnt meg az Ótestamentum végén. Nem. Istennek minden időben voltak elhívott profétái. Isten igazi mozgalmát az utolsó napokban két jellemvonással lehet azonosítani. Megtartja Isten minden parancsolatát, benne a bibliai szombat negyedik parancsolatát, és a másik jellem tulajdonsága a prófétaság ajándékának eligazítását követi. Hol van ma egy ilyen mozgalom? E kettős jellemvonás tükröző mozgalom. Isten parancsolatainak megtartása és a prófétaság ajándékának jelenléte. Ezekről fogunk az elkövetkezendőkben értekezni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves lelkész úr, köszönjük ezeket a gondolatébresztő szavakat. Reméljük, hogy ezáltal kedves hallgatóink is mélyebben elgondolkoznak a beszélgetés címeként feltett kérdésen, keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Ezt a kérdést sokféle szempontból lehet nézni, de ha egészen egyenesen, őszintén kezeljük ezt a kérdést, egyetlen szempont dönti el, hogy melyik a helyes válasz. Ez pedig a reformátorok által hangoztatott sola scriptura, egyedül a Biblia elve. Egyedül a Biblia az, amelyhez mérve felbecsülhetjük, hogy melyik az az egyház, amelyik valóban az igazság útján irányítja lépteinket. Megköszönjük még egyszer a megjelenést, a mai gondolatokat, várjuk szeretettel a jövő héten, és utolsó kérdésként megtudhatnánk, hogy mi lesz a jövő heti téma címe.
0: A jövő heti témánknak címe a 22. előadás, Egyház, melyet közvetlenül Isten hozott létre.
1: Nagyon érdekes ez a cím is, az előbbihez hasonlóan figyelemfelkeltő, azért, hogy a válaszra megismerkedjünk, várjuk Önöket mához egy hét múlva adásunkban. Addig is, Isten Önökkel, a viszonthallásra.
2: 103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha átalmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör igyekszik hétről hétre gondolatokat, ötleteket adni azért, hogy a családi életünk, a házas életünk minél szebb, sikeresebb, áldottabb legyen. Hiszen nem csak a fizikai életünkben, a hétköznapi életünkben, nem csak a lelki életünkben jut nagyon nagy szerep a különböző döntéseknek, hanem ugyanez a helyzet életünknek ezen a területén, amely a családi életet foglalja magába. A házasság is egy választás, egy döntés. Nem egy döntésnek az eredménye, amire gondolunk, hogy döntöttem a feleségem vagy a férjem mellett, hanem mindennapok apró döntései határozzák meg. És ezek a döntések meghatározzák nem csak az aznapi eseményeknek a folyását, nem csak az aznapi érzéseinket, örömeinket, hanem befolyásolják hosszú távon családi életünket, a jövőnket. Hiszen, hogyha az aznapi döntéseket lehet pillanatnyilag egy kicsit igazítani, megbocsátani, de hosszú távon ezeknek a döntéseknek a következményei elő vagy utóbb összegyűlnek. Bárhová tekintünk, amikor a családokat vizsgáljuk meg és próbálunk meg példaképet találni, hogy hogyan is éljünk mi is szebben,